Budapesten ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Nehezebb volt a vártnál az iskola igazgatói tisztségekre jelentkezők első megmérettetése, igényelhető a fűtés támogatás, változékony időre számíthatunk. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok, köszöntöm Önöket. Az Amerikai Egyesült Államok egy C-130-as Hercules repülőgépet adományozott a román hadseregnek. Az ünnepélyes átadóra szerdán került sor a 90-es Otopennyi légibázison. Rádomir utca ügyvivő védelmi miniszter szerint ez már a 8. ilyen típusú repülőgép a román flottában, és újabb, mint a légierő kezelésében lévő gépek többsége, valamint a közelmúltban végezték el a karbantartási munkálatait. Ez a repülőgép hozzá fog járulni a román pilóták kiképzéséhez. Ez is tette hozzá. Kedden elkezdődött az iskolaigazgatói és aligazgatói állásokra pályázó kompetencia felmérője egy 20 tételes román nyelvű teszttel. A többség szerint a vizsga nagyon nehéz volt, az egy órás időkeret pedig túl rövid egy ilyen felmérőhöz. A feladatokat az Országos Tantervi és Értékelési Központ dolgozta ki, az értékelés pedig digitalizált módon zajlott, az eredményeket nem sokkal a vizsga után pedig közé is tették. A jelölt akkor mehet tovább a következő vizsgára, ha legalább 6-ost ért el ezen a felmérőn, ám ez a jegy nem számít bele a végső átlagba. A vizsga a jövő héten folytatódik a menedzsment és a törvényi ismeretek írásbeli felmérésével. Hargita megyében a meghirdetett 181 vezetői állásra összesen 67-en jelentkeztek. Az alacsony jövedelmű személyek már ettől a hónaptól benyújthatják a fűtés támogatásra és az energiapótlékra vonatkozó kéréseiket, jelentette be az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A hideg évszakra szóló támogatást november 1-e és jövő év március 31-e között folyósítják. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyekben az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az 1386 lejt, illetve azok az egyedül élő személyek, akiknek a havi jövedelme legfeljebb 2053 lej. A lakás fűtésére nyújtott támogatás mellett a kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztók energiapótlékban is részesülhetnek. Ezt egész évben havonta folyósítják, összege pedig 10 és 70 lej között változik a felhasznált energiaforrástól függően. A kérelmeket és a saját felelősségre tett nyilatkozatokat a lakhely szerint illetékes polgármesteri hivatalnál kell benyújtani. Kórházba került egy 10 éves kislány százfenesen, akit fejbe talált egy tömbházból ledobott kemény tárgy. A gyermek súlyos fejsérülést szenvedett, két arra járó gyalogos sietett a segítségére és hívott mentőt. A gyermek édesanyja követeli az elkövető felelősségre vonását. A rendőrség testi sértés gyanújával indított nyomozást az eset összes körülményének tisztázása érdekében. Két sofőr ellen indított büntetőeljárást a Hargita megyei rendőrfőkapitányság kedden. Egyikük lejárt érvényességű rendszámmal vezetett, a másik pedig alkohol hatása alatt ráadásul jogosítványát is bevonták korábban. Mindkét szabálysértőre csíkszéki ellenőrzéseik során akadtak a rendőrök. Áll a tájékoztatásban. A szakemberek szerint ma is változékony égboltra számíthatunk adáskörzetünkben, napos és felhős időszakok váltakozása jellemzi az időjárást, csapadék csak elszórtan várható, főleg a délutáni órákban. 10-12 fokos maximumokra számíthatunk.
0: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Happy birthday to me! Mármint, hogy a rádiónak. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok a 27 éves Rádió Gaga. Köszönt titeket, az is a reggeli műsorral, hármas szabály, itt a frekvenciákon.
1: Én is így akartam kezdeni, hogy ez a nap más, mint a többi. Berecki Szilit hallottátok, itt van Nagy Endre és én Máté Kincső vagyok. Jó reggelt, szülinapozunk!
2: Így van, ez a nap más, jobb, mint a többi, ezt mi is jól tudod. Itt vagyunk és folytatjuk méghozzá jó zenével. Ezt a mai adást elkezdhetjük Eva Max és a Million Dollar Baby. Jó reggelt mindenkinek, szülinap Anna vagy mi?
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemi.

0: Ez aztán a szülinapi buli helyet Tóth Abigail zenél nekünk. Az igen. És persze Accent Accent, és itt van, ez volt a Sugar Daddy. Folytatódik a csoda csütörtök itt mi nálunk, és azért ne felejtjétek, hogy ahogy már elhangzott az iménti beköszönőben, ma azért főnyereményes nap vanna. Tehát itt azért eljutni mindenféle fürdőktől Isztambulig, meg mindenféle plazmatémiken keresztül. Mondjuk aztán szépen sorban, miket lehet nyerni, mert ma minden nyeremény főnyeremény.
1: Konkrétan nyeremény özön van itt nálunk ma. Ezt így kell szülinapozni.
2: A kameráddal.
1: Mert? Mi történt a kamerával?
2: Hát nem túlosan látom, csak a plafon, de sem baj.
1: Tudod, mit csináltam? Mert nem látom az órát, mert kit akarja képernyőn az órát, úgyhogy kicsit hátrébb mozdítottam, most így jobb, benne vagyok a képen. Szia, Szilárd! Boldog szülinapot!
0: Szia. Neked is.
2: Köszi, mind rádió. Köszi. Akkor ezek szerint csak egy enyhe pontosítást engedj meg, Endre. Hát úgy mondtad, hogy a plazma tévén keresztül Isztambulig el lehet jutni. Hát, nem a plazma tévén keresztül jutok el Isztambulig, hanem kaptok LCD tévét is, vagy megkérdezem, most mi van manapság? Hogy kell mondani ezt?
1: Nagy tévé.
2: Most már nem LCD, már ilyen nem plazma, plazma tévé, hát az mikor volt? Igen. Hanem valami nagyon smart, valami izé-bizé tévicske. Aztán pedig azon kívül van Isztambul.
0: Ja, igen, nem úgy, hogy megmutat egy videót Isztambulról a tévében. Értem.
1: Nem, és még csak nem is úgy, mint a Narnia krónikáiban, hogy bemászol a szekrényben és hiphopot vagy a csodavilágban. Oh, mert milyen magány lenne a tévé.
0: Nyernél egy szekrényt, benne volna egy isztambulos poszter.
1: Hát vagy egy tévét, tudod? Hát nem?
0: Igen.
2: Jó.
1: Ilyen szempontból én nagyon tudom szeretni. Én újra kéne olvassam a Narniát, és most kb. 2-3 hete jutott eszembe. De te mit szeretnéd csinálni?
0: Én egyszer meg kellett nézzem a Narniát. Járulékos.
1: Egyszer, jaj, ne, hogy traumaként emlegesd
2: fel. Ne. Így van.
0: Nem nekem való, nem minden mindenkinek való.
1: Mert neked mi való?
2: Milyen bajod volt vele?
1: Hát, az ornitológiai szakkönyv az például, való
0: igen,
1: neked.
0: Igen, látod, jó helyen kapirgálsz.
2: Az a baj, hogy...
1: Tyúk vagyok, lelibáztál,
0: csak a madarokról ezt tudt eszembe.
2: Igen. Ígérem, hogy nem beszélünk a fociról, de az a baj, hogy Endre már ahhoz van szokva, hogy a végén dráma van, nem happy end, tudod? Igen. És akkor neki ezek ellenek az olyan filmek, ami ugye a végén is gyomron vág. Nem lehet ilyet, hogy jaj, de szép lett a vége.
1: Kiderül, hogy Endre már azt se tudja, hogy mi az a happy end, ezért happy end úgy magában.
2: Igen, ja, a happy finish. Ja, az más.
0: Az más, Szili. Reméltem, hogy nem te szólod el magad. De. Na, hát igen, kinek igen. Mi hiányzik?
1: Igen, és kit milyen ajándékkal lehet pótolni, hogy egy kicsit puhítsa, mint a legények gondolatai. Mert hogy még mindig azért ott tartunk, hogy szülinap, nagy buli, és tényleg rengeteg zsenomenális ajándékkal, meg nyereménnyel készülünk. Ennek viszont feltétele, hogy megkérjük a magunkét előtte, úgyhogy játékos lesz a mai hármas szabály is, és nem csak természetesen, és arra fogunk kérni titeket az eddigi tapasztalatok alapján, hogy ma az utolsó játéknapon tényleg tegyétek oda a csontot kreativitás ügyében.
2: Tortát,
1: pezsgőt nem kérünk, így van. Most már annyi szexi dolgot kaptunk Dumadubától elkezdve, wellnessig, meg pihenésig, meg masszázsig, meg nem tudom, jódalig, meg viccig, meg minden, hogy nehéz dolgotok van, én tudom, de próbáljunk meg kreatívnak lenni.
0: És ne feledjétek, hogy csak azért, mert utolsó nap, attól még mindenkinek egyformán lehetőség. 0735 48 88 88. Mai regisztrálók is bekerülnek a listára, és ma is sorsolunk a listáról egész nap, reggel, délben, délután, szóval délután 3-ig érdemes élni ezzel a lehetőséggel. SMS, WhatsApp, és persze az applikáció, és Nunu Facebook.
1: Nunu.
2: Igen, Nunu Facebook. Már a reggeli műsorunkban 3 nyereményünk van, jó? Tehát, hogy azért már azzal kezdjük, hogy a következő órában valakinek a gyulai hőforrás üdülő szövetkezet és hotel felajánlásával egy páros hosszú hétvégét fogunk kisorsolni Gyulán. Tehát azért csak úgy szólok, csak hol úgy csepegtessük.
0: Gyula,
2: ez lesz már.
1: Fú, annyi szó van elejtve már ilyen korán reggel csepegtetésen innen és túl, hogy szerintem mostáig meghallgassunk egy kicsi jó zenét, aztán jövünk vissza, és ne feledjétek, mindeközben fekete-fehér igennemre is lehet regisztrálni.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Na, te ezt akartuk, hogy Szili lássos, én nem látom, mint hogy hány óra. Szóval 7 óra 17 perc van, jó reggelt mindenkinek, igyekezzetek, hogyha fél nyolcra mennétek valahová. Már csak azért is, mert rengeteg dolgotok, feladatotok van, például írni nekünk, ugye túl a játék regisztrációkon.
1: Ha hétre mentetek, mindegy.
0: Akkor inkább gyertek be valamelyik stúdióba, és mit tudom én, egyet csicseregjünk, csacsogjunk közösen. Mi a manót keresnek faforgácsok a farmerem zsebében? Komolyan, nézd ide, mit
1: szoktam. Én vártam tűzifát, tegnap nálad van forgács.
0: Komolyan mondom, valami szép,
2: hogy felszedtem
0: valamit. Pinocchio
1: belehet. Pinocchio kifújt az órát.
0: Szülinapi nagyokádás, mert túl sok.

0: elveszíti a billentyűket, tehát lagzizenész kijött belőle.
1: És akkor mit gondolsz, ez egy a mezőségi, vagy milyenféle harmónia inkább?
2: Ez egy Palocsa Szent Ivány menti kis lassú csárdás.
1: Szuper.
0: Tényleg?
2: Szerintem amúgy is egy kicsit ilyen, igen, egy kicsit ilyen bűcsárdás hangulata van, de elképzelhető, van az a nép, ahol ezt egyszer találták.
0: Na jó, én azért meggooglizom zene alatt, jó? Mert engem ez most érdekel nagyon. Összedől egy félvilág bennem, hogyha kiderült tényleg, hogy műdarról van szó. És mindezt akkor annak apropóján, hogy olyan sokan írtak nekünk, köszönjük szépen. Időnk se lesz beolvasni az összes jó kívánságot, meg kedves üzenetet. Boldog szülinapozást, Rádió Gaga írja Gabriella, alles Gute zum Geburtstag, Rádió Gaga, írja nekünk Zsófi, bármit is jelentsen a dolog. Boldog születésnapot kívánok, hogy sokáig-sokáig hallgathassunk benneteket, csodaszép napotok legyen, nagy ölelés érkezik Marikától, és még a Ludovik is beköszön. Kalimera, Rádió Gaga!
1: Ma nagyon internacionálok vagyunk, hát hihetetlen. Hunor is ír, boldog szülinapot, Rádió Gaga, Németországból is nagyon jó titeket hallgatni, mert mindig hoztok egy kis erdélyi otthoni hangulatot. Kívánok még több hallgatót, nagyobb adáskörzetet, sok sikert és még rengeteg szép évet, élményeket. Csak így tovább, írja Hunor.
0: Mennyire zseni ez? Hát gondoljunk a nyereményjátékra, ez milyen jó ajándék lett volna a játékon belül. Nagyobb adáskörzetet. Az, attól boldog a rádiós, nem?
1: Hongkongtól New Yorkig legalább.
0: Hogyne.
2: Igen, csak ne a tenger az óceánon valahol a kettő között, tudod, hogy csendes óceán közepén szólunk. Jó reggelt mindenkinek, ez Árnos szavály.
0: Melyik volt ez a rokonac? Film? A rádiós film, a Kalóz rádiós film, és egy hajóról.
1: A Kalóz rádió.
0: Igen, ez volt a cím, hogy Kalóz rádió? Na, olyanok lennék, az vagány lenne, csak ennyit akartam
2: az
0: mondani.
2: Menő.
0: Mit mond Rokmolac?
2: Azt írja, hogy jó reggelt, hát én most sem olvasom el ezt a boldog szülinapot.
0: Olvasd el,
2: nem tudom most hány jó van, minden a lényeg az, hogy elénekli nekünk leírva.
0: Igen.
2: Isten értesen sokáig a Rádió Gagát, a teljes tábot és mindenkit, akinek közel van ahhoz, hogy minden nap egy kis mosolyt, kacagást vigyen az életünkbe, és minden hallgatót, aki együtt ünnepel veletek, kihagytam valamit, valami még volt, beveszem a memória gyógyszert és eszembe jut. Köszönjük szépen, hajrá!
1: Hajrá, hajrá, és hajrá persze a fekete-fehér igen nem, mert csak azért, mert születésnapi főnyeremény, ajándék és nyeremény dömping van. Emellett még a hagyományos bögre is vár valakit, és mekkora kincs lehet ez annak, aki megnyeri. Figyeljétek a telefont, ha regisztráltatok, és várjátok a hívást.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

földön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Micsoda dalocska ez a Sergio Mendez és a The Black Eyed Peas, valamint a Masquerada.
1: Hát több mint semmi.
0: Fél. Több. Ez azt jelenti?
1: Igen.
0: Ja igen, én csak azt tudom, hogy na mindegy. Nem menjünk bele a spanyolba. Fél nyolcvan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kilométeres üzenet következik, de nagyon jó. Boldog születésnapot, gaga! Írja nekünk valaki. Születésnapi ajándék gyanánt összegyűjtenék jó sok ilyen Dóri Zoli szerelmi sztorit.
1: Ez a
0: tegnapról, igen. És ti ki kellene nyomozzátok jó újságírók lévén, hogy melyik, hogy alakult? Az lehetne a szép szerelmetes szerda egyik témája, hogy szépen feltárjátok ezeket nekünk, kedves hallgatóknak. Hé, persze, bletykálni mindenki szeret. Ha jól végzitek, a munkátokat, fizetésemelést is kaphattok.
2: Nagyon jó, drága hallgató, ha ezt elintézed a főnökségnél, én leszek az első, aki az oknyomozó nagyítót a kezembe veszem, és rágyújtok egy pipára. Hozzáteszi egyébként, hogy Janka vagyok Svájcból, mindenkinek kívánok egy csodaszép csacsogással teli csütörtöki napot, és kérdezi, hogy kincs a kérdésére a válasz, hogy mit dolgozok Svájcban, csak annyi lenne a válaszom, hogy mi gyártjuk a Bell gyár keretein belül a grill kolbászokat.
1: Grillkolbász Svájcból.
2: Janka, okay. Mikor jösszök hazafele, és mekkora a bőrönd, és mennyi fér el benne? Ha?
1: Így van, és most úgyis tél van, nem melegedik a csomagtartóban, nyugodtan megpakolhatod hazai biztonságban. P. Isti ír, sziasztok, egy szép hűvös reggelt kívánok nektek, jól le van fagyva minden, szép napot nektek, szerencsére semmi nem vagyunk lefagyva, sem az internet.
2: Ég, sem van, a és a rádió sem, meg a rádiós program sem, meg semmi sem. Éljen a Gaga Rádió, boldog szülinapot, Isten éltessen benneteket, minnyájatoknak erőt, egészséget kívánok, ölelés, írja Margitka, és itt van velünk Simon is. A boldog szülinapi köszöntés mellé érkezik a szokásos kávé croissant adag, de most kaptunk, nézzétek meg, szülinapi torta emojit is. Jaj, köszönjük szépen.
1: 1-2-3. De 27-et kellett volna, vagy nem a gyertyak el
0: 27-et. Válogassá. Vártunk vissza szeretettel, írja nekünk Árpád, hogy pálinkás, szép jó reggelt mindenkinek, boldog születésnapot kívánok, írja Évike, Isten tartsa meg a jó kedveteket, ezt Zsófi írja nekünk, valamint boldog szép reggelt, fiatalok, kedves, köszönjük szépen, drágák vagytok.
1: Így nagyon. Van, és jönnek még üzenetek, Kinga írja, csodás reggelt kívánok, örömökben és szeretetben tele, boldog születésnapot is kívánok, Zsolt írja, hogy Lamulcán, rádió, gaga, ez hiányzott, annyiféle kultúra nyelvén jött már a köszöntés, boldog születésnapot írja még magyarul is, köszi Zsolt.
2: És hogyha többféle kultúra, meg minden más is, na ezt megpróbálom ügyesen kiolvasni. Csaba írja, hogy Bakstalo Anniversaru Rádió Gaga. Ez milyen nyelven van?
1: Bakstalo igazából azt nekejtik.
2: Ez milyen? Ez Donát Kacsár?
0: Milyen nyelven van? Honnan tudjam, hogy az X-et az ugye
1: az román nyelven van te.
2: Milyen nyelven?
1: Cigányul.
2: Jó.
0: Tényleg?
1: Igen.
2: Jaj, de jó. Hát én ma tanultam valamit.
1: Értsétek, jó, de tudjátok nálunk ezt, hogy
2: ne betű nélkül, persze.
0: Köszönjük.
1: Fú, megfogtál, nem tudom.
2: Nem fogott meg, az nem,
0: nem
2: az. De tényleg, na. Tényleg nem tudom. Elmondod még egyszer, hogy kell ezt kiejteni?
1: Bakstalo.
2: Igen.
1: Ja.
0: Bakstalo Anniversaru?
1: Igen.
0: Így?
1: Igen. Igen.
0: Ez így helyesen? Hát Dick, vagy nem tudom, csak ennyit tudok mondani. Nem tudom, pedig úgy megköszönném, utána kell nézni, kicsit beszéltek, megnézem, hogy menjek.
2: Na jó, én addig köszönöm. Elolvasom, mit szóltok hozzá például Edina üzenetét, mert nagyon kedves, aranyos, nosztalgikus történet. Azt mondja, jó reggelt, az első rádiós emlékem is veletek volt, 5 éves lehettem, amikor játékból forgattam a kikapcsolt rádió gombjait. Nem is kell mondanom, amikor mamám bekapcsolta, még a 3. szomszéd is hallott titeket. Szóval lassan 20 éve, hogy az életem mostanában a reggeleim része vagytok, Isten éltessen sokáig, Rádió Gaga. Én libabőrös lettem ettől ezt a köszöntéstől. Nagyon ez nagyon kedves, köszönjük szépen
1: a hangerőt, és közben jön a nyereményjáték, azonnal az az első, fekete-fehér, igen, nem várunk ide, és figyeljétek a telefonokat, bögre a tét. Rádió Gaga.
3: Mindenről dumálunk.

0: Reklám.
1: Mitől bömbi a bömbi?
2: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon. A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
7: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
6: De szuper ötlet!
7: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová. Bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
6: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
8: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
9: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
8: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: A vadászatban a siker a tudáson és a megbízható felszerelésen múlik.
14: A tudás a tiéd, a felszerelést az LH Outdoor biztosítja.
15: Sportvadászfegyverek, prémium hőkamerák, optikák, ruházat és kiegészítők.
16: Vásárolj most és nyerj egy prémium távcsövet.
17: LH Outdoor, Székely udvarhely, Tábor utca 18, a vadásztársulat épületében.
18: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LAM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlam.ro.
19: Tél, nyár, eső vagy kánikula? A Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
20: Társadalmi célú hirdetés.
21: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
22: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
23: A

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: Születésnapi fekete-fehér, igen, nem, jó, de jó. Úgyhogy ma szeretnénk játszani valakivel, akinek adnánk egy bögrét, ha megver minket, persze.
3: Aj, a legnagyobb örömmel és a legjobb szívvel adnánk oda Benjaminnek egész pontosan a bögrét, legyen ez ilyen ajándékozós szülinapozás. Szia, Benjamin, itt vagy velünk, ugye?
4: Igen.
5: Jaj, de jó. Hogy találtunk a mai reggelben? Már aktívan, úton, munkában, vagy még otthoni kényelemben?
4: Két fájdalom között a másik felemben fizioterápiára járok, és
3: ó, jaj, tehát nem elég, hogy felébresztettünk, még fájdalmaid is vannak.
4: De örülhetek, hogy erre a hívásra ébredhettem.
3: Na látod, azt mondják, hogy a fájdalomnak, a kiküszöbölésének egyik legjobb módszere, ha elterelik a figyelmedet, úgyhogy vagy az legyen, hogy akkor harad meg a kicsi ujjad begyét, hogy máshol fájjon, máshová figyelj, vagy az, hogy gyere, játsszál velünk, és megpróbáljuk egy kicsit szebbé tenni a reggeledet.
4: Hát reméljük, hogy az lesz, egy kicsit szebb lesz a reggel.
3: Így legyen, így legyen.
2: Na, jó van. Figyelj, Benjamin, lenne egy feladatod. Elsősorban még mielőtt nekifognánk a játéknak, kellene válasz egy ellenfelet magadnak. Ma reggel Kincső és Endre közül választhatsz.
4: Itt kemény, úgy mond. Akkor legyen Endre.
3: Endre!
5: Okay, rendben, na lássuk, hogy sikerül ez. Akkor az egy percnek szaladjunk neki. Jön most egy visszaszámláló, utána egy percig a négy szó tiltva van, jó?
4: Rendben.
0: 3, 2, 1. Start!
5: Nehezen induló reggelekhez mi az, ami felszokott téged dobni a leginkább, Benjamin? Mitől lesz jobb a kedve?
4: Szép reggel, a kutya séta.
5: Van kutyád?
4: Régóta tartunk kutyát, feleségem, ebbe örömünk van.
5: Hogy hívják?
4: Óda.
5: Óda? Mint a vers?
4: Az egyik a rajzfilmből, kis filmből volt a név választva.
5: Ja, egy rajzfilm szereplő akkor?
4: Persze.
5: Ez egy ilyen kedvenc rajzfilm volt? Sokat néztétek együtt?
4: A lányomnak volt a kedvenc filmje.
5: Ez régen volt, mikor még kicsi volt, gondolom.
4: Most már 24 éves.
5: Attól még meg lehet nézni azt a rajzfilmet. És attól én még gratulálok neked a nagyszerű bögréhez, amit nyertél.
3: Jaj, nagyon
2: hát
3: jó.
2: Hát meg vagyunk.
3: Hát lejárt meg az idő, nem tudom, tudatosítottad-e Benjamin magadban, de ez egy nagyon ügyes helytállás volt. Szép kerek, bővített mondatokban érkező válaszokat nagyon tudunk szeretni ebben a játékban. Annak ellenére, hogy mondjuk tényleg mennyire vacak a reggeled, és tényleg sajnáljuk, hogy fáj ez meg az, én a kalapomat megemelem előtted. Nagyon ügyes voltál.
4: Próbálkozott, nem sok sikerül, de köszönöm
5: de most, összejött szerencsére, gratulálunk a bögrét, és reméljük, hogy sikerült néhány percig elterelnünk a figyelmedet, és egy kicsit jobbá tenni a reggeledet. Gratulál még egyszer.
4: Még egyszer nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Hol hallgatsz minket, vagy honnan tudod elvenni a bögrét?
4: Marosvásárhelyen.
2: Marosvásárhelyen, akkor várunk vagy téged, vagy valakit küldjél be a bögréd után, és akkor a neved alapján itt fog várni. Téged gyógyulást kívánni neked, akkor Benjamin, jó minél hamarabbi felépülést, és játszodjunk még sokat.
4: Még egyszer szép napot nektek is, és
3: szép mindenkinek.
5: Szia, szia.
3: Szia, szia.
2: Köszi, szia.
0: Ez a hármas szabály.

0: Nagy gratulom még egyszer Benjaminnak, sikerült ezt a játékot szépen ügyesen összehozni, és mi vagyunk a legboldogabbak, hogy meglepetjük akkor őt egy bögrével, illetve jó egészséget kívánunk még egyszer, gyógyulást, jobbulást, ti pedig játszatok velünk.
1: Így van, és akkor engedjétek meg, hogy megköszönjük úgy, ahogy kell. Nice to ke annak, aki románul írt nekünk ma reggel.
2: Köszönjük szépen a jó kívánságot, bármilyen nyelven is érkezzen, és bármilyen környezetből. Mindeközben hírek jönnek most 8-kor, utána indul, aztán a nyeremény özön mondjuk mindjárt mit és miket lehet nyerni a következő órákban.
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
5: Már visszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám.
7: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menő játékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
8: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára, és nem félsz.
9: Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkezz az érettségire.
8: Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
10: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
11: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cimcogás a kamrában?
12: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb kép

0: Metro. Profiterm. Két évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
1: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és Röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
2: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
3: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
4: Fások utca 14.
5: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a Szablak, Barlak, Alkotlak, Méteráru rövidáru üzletbe Székely udvar helyen. Kisköved utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
6: Mitől bömbi a bömbi?
7: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
8: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Medve támadt egy juhászra tegnap Telekfalva határában, kigyulladt egy hajó tegnap este Szulina közelében. Változékony égboltra számíthatunk ma is. A hírek következnek, én Hadnagy Iva vagyok, köszöntöm Önöket! A Szociáldemokrata párt úgy döntött, hogy belép a Lucani Culescu vezette kormányba, jelentette be sajtótájékoztatóján Szoring Rindianu. A pártelnök ismertette a leendő kabinet 10 prioritását és a PESZEDE miniszterjelöltjeinek névsorát is. A célkitűzések között szerepel a költségvetési hiány és az elhalasztott állami tartozások ismertetése, a 2027-es adópolitika kiszámíthatóvá tétele, valamint a kórházak és a létfontosságú közszolgáltatások finanszírozásának biztosítása. A PESZEDE emellett a gazdaságélénkítő intézkedések felgyorsítását, a nyugdíjak, köztük a minimálnyugdíj emelését, az anyák és veteránok, illetve a fogyatékkal élők egészségbiztosítási járulékának eltörlését is szorgalmazza. Tegnap egyébként a Nemzeti Liberális Párt szenátusi és képviselőházi frakciói úgy határoztak, hogy megszavazzák a Niculescu kormány beiktatását, illetve hogy a párt ellenzékbe vonul. Korábban hasonló döntést hozott az RMDS is. Medve támadt egy juhászra tegnap délután a Felső Boldogfalva községhez tartozó Telekfalva határában. Az alsó víg tagjain sérült meg a juhász, aki combján, térdén és lábszárán szenvedett sérüléseket, állapota azonban stabil, nincs életveszélyben. Felső Boldogfalva község polgármestere a Székely Honnak elmondta, a juhász a falu közelében az erdő szélén haladt a nyájával, amikor a nagy vad rárontott. A medve támadás után összehívta a beavatkozó csapatot, hogy a helyszínre menjenek arra az esetre, ha az állat visszatérne a helyszínre. Tűz ütött ki tegnap este egy Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő hajón Szulina közelében, írja az Ager Press. Rádumir utca ügyvívővédelmi miniszter késő este azt nyilatkozta, hogy vizsgálják, drón csapodott-e a vízi járműbe. A hajó rádió jelentette a fedélzeti tüzet, ezért mentőhajót indítottak a segítségére. Röviddel később a legénység jelezte, hogy megfékezték a lángokat, nincs szükségük segítségre és a hajó sem került veszélybe. Személyi sérülés nem történt. Miruca szerint a rakománynél a Kuli hajó már több napja a tengeren várakozott. Az ügyvívő miniszter azt is közölte, hogy a hadsereg radarjai nem észleltek a hajó fele tartó drónt, de súlyosnak nevezte, hogy hasonló incidens történhetett Románia felségvizein.
10: Fordulatos gólgazdag mérkőzéseket rendeztek tegnap este a labdarúgó bajnokok ligájában. Az AEK Athén 3-1-re kikapott a Shakhtar Donyecktől a görög csapatban Vitális Milán kezdőként, míg a sérüléséből visszatérő Varga Barnabás csereként lépett pályára. A Liverpool 6-3-ra győzött a Linz otthonában, Szoboszlai Dominik sérülés miatt hiányzott, Kerkez Milos pedig nem kapott játék lehetőséget. A PSG 4-2-re verte a Manchester City-t, a Real Madrid pedig 4-3-ra nyerte az AS Róma vendégeként. A további találkozókon az Aston Villa 6-0-ra kiütötte a Fenerbahçét, a Bodo Glimt 1-0-ra legyőzte a Borussia Dortmundot, a Real Betis 3-2-re nyerte a Porto ellen, a Feyenoord ugyanilyen arányban múlta felül a Komót, míg a Stuttgart 3-0-ra győzett a Slovan Bratislava otthonában. A Román Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága utólag módosította a szeptember 15-én rendezett bukaresti CSM Marosvásárhelyi VSK női kézilabda mérkőzés végeredményét. A találkozót eredetileg 42-26-ra nyerte meg a fővárosi csapat, de egy jegyzőkönyv vezetési hiba miatt a hivatalos eredményt 41-26-ra javították. A tévedésért a mérkőzés megfigyelőt 2 fordulóra eltiltották. A bukaresti alakulat 5 forduló után 10 ponttal áll a bajnokságban, míg az újonc marosvásárhelyiek legutóbb a jászvásári csapat 25-24-es legyőzésével szerezték meg első pontjaikat.
9: A szakemberek szerint ma is változékony égboltra számíthatunk adáskörzetünkben, a felhők mögül időnként a nap is kisüt, a délután folyamán elszórtan kisebb esők is előfordulhatnak. 9-12 fok körül várhatók a nappali csúcsértékek.
8: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Elkezdjük a születésnapi játékközönt, jó reggelt mindenkinek 8 után. Gyulai Hőforrás Üdülőszövetkezet és Hotel, egy darab páros hosszú hétvége. Ez a tét kérem.
1: Ja, és milyen jó lesz valakinek. Valakiknek párostól, mindenestől benne a nagyon jaj, de jóban. Hárman vagyunk, Berecki Szilit hallottátok, Máté Kincső. Itt van én, Nagy Endre. Indul a mai nagyszüli nap további része.
2: Ó, igen, csobbanunk, és gyertek, csobbanjatok velünk, regisztráljatok a játékra, várjuk a véleményeket, üzeneteket is ugyanakkor, és mindeközben Joel Carré érkezik az óránk legelejére. Szól a Lonely.
3: Ez a hármas szabály. A maga nem

0: Danceteria Madonna idei albumáról. Van neki ilyen, biza-biza, mekkorát szólt, még júniusban jött ki a Confessions második fejezete. A két Confessions album között, ha jól tudom, egy félen belőltő eltelt, de hát Madonna karrierét ismerjük. Ez volt tehát a Danceteria, itt vagyunk 8:12.
1: Yes, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, és köszönjük szépen ezt a rengeteg üzenetet, ami itt van az SMS falunkon, tényleg, tehát hogy igazából azt sem tudom, hogy honnan kezdődik, vagy hol a vége, vagy szokták ezt mondani, nem látszik a tömeg vége. Na ez van most nálunk itt az SMS falunkon.
0: Csak megnézte, hogy Madonna hányban született.
2: Azt a mindenit, jó. De a legkomolyabb bejutatás, hogy gyors fejszámolásra kiderült, hogy mindjárt 70 éves, Istenem. Na, de Isten éltesse sokáig, csak hogy annak kapcsán, hogy új albummal rukkol elő, még mindig Bocsi Szili, nagyon szeretünk, meg szeretjük a köszöntéseket küldő hallgatókat is, de köze 70 évesen Tati új albumot nyomni még ki, hát ez zseniális. Na.
1: Hát még kell az unokáknak valami. Máni? Vagy valahol, na, még
0: igen,
1: kell
0: most már lassan a dédunokák is egyetemre készülnek, kell.
1: Igen, kell valami sziget, még Korfu mellett, egy lakatlan sziget valahol. Mi kellett egy új album. Ezt már egy pára meglovagolták, de nincs ezzel semmi baj, hozzászoktunk már. Olvasottuk SMS-t?
2: Igen, befogtuk. Tam.
1: Jaj, nem kell, csak azért kérdem, hogy akkor menjünk ezzel. Erika írja nekünk, kedves kép, szép jó reggelt, imádlak titeket, annyira jó veletek. Kívánom, hogy dupla fizetést adjon nektek születésnap alkalmából, millió puszi a 11. kerület. De jó vagy, Erika? Nagyon, még a felhők is szépek felettet, olyan szépen kívántál.
2: A legszebb jó kívánság, amit kaptunk szerintem az elmúlt hetekben. Nagyon boldog születésnapot, Rádió Gaga, írja Margit. Pont a fiammal egyidősek vagytok, nagyra nőjön a nagyfiad is ez esetben. Köszönjük ugyanakkor Gyurinak, aki Bükk-Zsércből hallgat bennünket. Azt írja, jó reggelt, sziasztok, a reggeli kávét most nem a kotyogóval főztem, két napra hazaszaladtam a családhoz, és egy nagyon jóféle elektromos kávéfőzőről mutat nekünk fotót akkor a kávés bögrével, hogy abban még egy frappé is elfér.
0: Hí, mekkora kávé lesz ebből, Gyuri, melyik a kedvenc azért, melyik a szívedhez közelebb ír majd meg? A kotyogós vagy a pittyegős érintő ekrános? Közben Vihar hazaért és ír nekünk, hogy a megmaradt tökfesztivál helyszínéről jelentkezik, Szovátáról ölel is, viszont a másik irányba is.
2: Így van.
1: Gyula Kutáról is kapunk üzeneteket. Elképzelhető, drága hallgatók, hogy egy idő után neveket és titulusokat fogunk mondani, csak ahogy mondani szokták, mert tényleg elolvashatatlan ez a rengeteg üzenet, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. De tényleg itt van Gyula Kutáról is az egyik hallgató, aki boldog születésnapot kíván, és velünk indul mindennapja, illetve Gyöngyi, aki szintén a 27 éve hallgat minket, és ott volt a megnyitón magam részéről. Jó kívánság, hogy még 10 évig hallgathassalak titeket, tisztelettel, Gyöngyi. A mi kívánságunk pedig az, hogy ne 10 évet, hanem még egy következő 27-et, vagy még egy 50-et, vagy még egy bármennyit.
2: Vagy amit itt ne Tomi kíván, és ír is nekünk üzenetben, meg se tudom számolni, hogy hány nullást tesz, de hogy ilyen 2 milliárd évig legyen még Rádió Gaga, írja. Köszönjük szépen neki is a szülinapos köszöntést, meg a rengeteg szupervagány passzántos emojit. Edit is nagyon boldog szülinapot kíván nekünk, jó, hogy vagytok, írja csak így tovább, illetve köszönjük Anikónak is, aki boldog születésnap mellé írja, hogy csókos csütörtök reggelt kívánok nektek, csupasz szeretettel, legyen csodálatos napotok.
0: Ugyanilyen jó kívánságok érkeznek még Csabától, aki ír nekünk, egymásért csak jókat és szépeket halljunk, milyen szép ez a gondolat, kerülő szentpárról is köszönjük Jolinak a szülinapi jó kívánságot, és Andrea is azt írja, hogy Isten éltessen sokáig benneteket. Köszi.
1: Mindenkinek egy óriási nagy köszi. 0-30-54-88-88, viszont azt ne felejtsétek el, hogy a sok köszi mellett azért nekünk is van egy-két dolog, amit szeretnénk nektek odaadni, úgyhogy regisztráljátok a nyeremény játékainkra, ma tele vagyunk fődíjakkal, és még az isztambuli nyaralás, meg kirándulás, meg mindenféle, hajjajjaj, úgyhogy hajrá, 3-ig lehet regisztrálni.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: 3 szabály, 7-től 11-ig.

0: Nem hagylak egyedül, mondták Honey Beasties és a New Level Empire közösen. Az utóbbi évek egyik legkedvencebb dala ez, muzsikája, nótája. Köszönjük szépen a zeneszerkesztő kollégának, és egészségedre, nagy Endre. Igazat mondtam, mert rátüsszentettél.
1: Le is húztam a mikrofonomat.
0: Hát az én mikrofonom, ha én beszélek, ezt tudod, az beveszi. Igen, ezt még a vásárhelyi mikrofon is hallotta. No, mindeközben gyönyörű, kedves, csodaszép, nagyon aranyos gondolatokkal és köszöntésekkel leptek meg bennünket. Íme itt egy hosszabbacska üzenet, Csille írja, boldog születésnapot, Rádió Gaga. Köszönöm, hogy minden nap mosolyt csaltok az arcomra, feldobjátok a napjaimat a jó zenékkel, a vidám hangulatotokkal és a kedves hangotokkal. És idézet következik, vannak hangok, amelyek nem csak a rádióból szólnak, hanem egyenesen a szívünkhöz érnek, ti minden nap szebbé és vidámabbá teszitek a napjaimat. Kívánom, hogy még nagyon sokáig szóljatok nekünk, hozzatok örömet, nevetést és rengeteg jó zenét az életünkben, maradjatok mindig ilyen fantasztikusak. Isten éltesse, Rádió Gaga írja, tehát Csilla, nagyon szépen köszönjük, drága Csilla, ez komolyan. Aki ilyen hosszú, kedves üzenetre időt szán, az bemászik a jó értelembe vett, bemászik a bőrünk alá, úgyhogy köszi, pusz.
2: Igen, most ez picit az, aki ilyenkor még a negatív oldalát látja, meg olyan tipikusan ilyen nagyon magyar mentalitásra próbál hozzáállni, persze dicsérjétek magatokat nyugodtan, mert van lehetőség erre, mert annak, hogy kicsit üzennénk, hogy az a helyzet, hogy mi ilyenkor találkozunk azokkal a helyzetekkel, történésekkel, ahol mi igazából megszólalunk, és amit teszünk, az valakihez elér. És ezek azért olyan jó szembenézni ezekkel, és nagyon bízom benne, hogy ez építő annak is, aki ezt hallgatja mind. Erzsébet írja, jó reggelt, Isten ért, azt nem írta, jó reggelt, azt én tettem hozzá, nem tudom miért. Isten értesen sokáig, Rádió Gaga, jó, hogy vagy nekünk. Köszönjük szépen, drága Erzsébet.
1: Dezső is ír nekünk, ők vetőmagcsávázásban vannak, peregjen bőven, legyen jövőre is, amiből Dezső is, persze minden egyéb a reggeli rutinból. Közben Elemér ír nekünk, boldog születésnapot Milton Keynesből, United Kingdom, nélkületek nehezebb lenne az idegen.
0: Jaj, ez de jó, nekem jó. Ez a libabőrözős mondat ma reggelre. Elemér, köszi nagyon szépen.
2: Na, a sírás lesz.
0: Komolyan mondom, meg fogjuk bőgetni saját magunkat, illetve ti bőgettek meg bennünket, ami talán egy fokkal még jobb. Köszönjük nagyon. Írja, hogy Bogica írt nekünk, és írja, hogy boldog születésnapot kívánok, a dupla fizetés mellé kívánok nektek dupla szabadságot is, a legszebb jó kívánság, köszönjük szépen. Illetve engedjétek meg, hadd mondjam el Bogica kapcsán, képzeljétek, tegnap műsor után képzelt Szili, tegnap műsor után meglepett bennünket itt a stúdióba, akkora tál saját készítésű zserbó tésztát hozott.
1: Zserbó,
0: úgyhogy mi ma így vagyunk, kedvé, vagy zserbó. És elmesélte, hogy ő készítette saját kezüleg, meg hát vele

0: tudjuk, várandós kismamáról van szó, úgyhogy jó egészséget kívánunk neki, és köszönjük nagyon szépen.
1: Megkívánta Zser, bocs, megsütötte nekünk.
0: Igen.
2: Nagyon jó. Ez egy nagyon jó opció. Ezt szeretjük, az ilyen opciókat. Közben ide kedves nekünk, hogy Kincső, milyen helyzet az ácsokkal, végül akkor népdal-e vagy nem? Most már engem is érdekel.
0: Tényleg, elmaradtam, de most csekkolom. Addig tudsz, nem tudsz olvasni, Endre, úgyhogy tessék, akkor olvasd.
2: Nem, vagy én tudok.
1: Közben, igen, Sanyi taxis régenből írja, hogy boldog szép napot, a Baktaló jelentése jó szerencsét. Igen, de általában jó kívánságra is használják mindenféle környezetben. Igazad van egyébként szó szerinti jelentésben.
0: Így van, Csilla írja, Isten éltessen benneteket sokáig, minden szépet és jót kívánok nektek, legyen csodaszép csütörtökötök, illetve boldog szüli napot kíván nekünk Üvegcsőrről Szabi. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, írja ugyanakkor Gyurika, jó, hogy vagytok nekünk, Isten éltessen még sokáig, Rádió Gaga, az autózás könnyebb veletek. Hát könnyebb az idegen, könnyebb az autózás, könnyebb nekünk a létezés.
1: Még a nehéz is könnyebb.
0: Ah, nagyon jó.
2: Így van, így van. Kaptunk még közben egy üzenetet, azt írja az egyik hallgató, hogy remélem, hogy a Gaga sosem egy nyugdíjba, boldog szülinapot, Gaga. Hát 27, hát hol vagyunk még a 27 a nyugdíjtól, aztán addig úgyis kitolják majd a nyugdíj korhatárt. Beszélgetünk még, és várjuk az SMS-eket, 0730 54 88 88, írjatok, hajrá!
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Jaj, fél kilenchez érkezünk.
1: Valaki Lizát csókolja már meg.
0: Ó, szép tortát kaptunk, torta fotót tegyük hozzá, és gyanúm szerint AI-jal generált fényképről van szó, de hát az én olvasatomban mindent visz. Nagyon szépen köszönjük, és egyébként hosszadalmas üzenetet is írt Anikó, amire nem biztos, hogy lesz már idő, hogy érdemben végig is olvasuk, de hadd meséljem el, hogy a torta fotó az a Dumadubát ábrázolja. Oldalán ez a fotó rólunk, amit az életben nem fogunk tudni szerintem már lemosni magunkról. Emlékeztek, drága hallgatók, amikor ilyen drasztanapot tartottunk, és valamiért úgy gondolt a szosoros kolléga, hogy mindannyiunknak jól fog állni a jamaikai friszkó. Na szóval, hogy ott vagyunk a Dumaduba oldalára felrittyentve. Én egy ilyen tortát tényleg elfogadnék szülinapra.
1: Mert a kést a képenbe, ugye, ahogy a múltkor
0: persze,
1: mondtam.
0: Persze.
2: Kellemes kis dolog, de ezt ér tényleg vagány. A mikrofon az vajon miből lehet? Piskóta van belül, vagy az csak egy ilyen sima kis marcipán?
0: Hát, hogyha én kellene elkészítsem, akkor valószínűleg a nyele, a szára az piskóta lenne, de a gömbrész, maga a belebeszélőke, az valószínűleg valami ilyen zselatinos zselés. Esetleg zselés kekszalám is alappal keverve. Na, meg lehetne ezt jól csinálni.
2: Oh my god. Igen, és csak kaptunk egy hosszú üzenetet is mellé Anikótól, nagyon drága vagy, köszönjük szépen. Mindenféle jó dolgot elmond itt az elmúlt 27 évből, úgyhogy tényleg jól esik. Jó érzés az ilyen üzeneteket elolvasni, köszi.
1: Igen, Csillutól is érkezik egy jó kívánság üzenet, a torta emoji, pezsgő emoji, csokorvirág, minden azt ír, amikor felkerült egyetemre, Vásárhelyre, akkor volt friss, és akkor még csak helyben sugárzott, és állandóan szólt, azóta is mindig szívesen hallgatja. Köszi, Csillu!
0: Köszönjük Csillunak, és köszönjük Melindának, és ugyanakkor a kedves köszöntését, illetve Éva üzenetéből hadd emeljek ki egy gondolatot, azt írja, minden más mellett köszönjük szépen, hogy maradjatok mindig ilyen vidámak, minden reggel sikerült, mosolyt csapjatok az arcunkra. Nem csalunk, Tati, mi már oda rittyentjük a vigyort a képetekre, ha tetszik, ha nem. Ez jó, tetszik, köszönjük.
1: Oda van a mosolyt,
2: Igen, közben írja nekünk Sándor, boldog születésnapot Rádió Gaga, mióta megszólalt, hallgatom, Sándor vagyok, aki ritkán írok, köszönjük szépen, drága Sándor, illetve Réka, Isten éltesse a Rádió Gagát, főleg titeket, akik minden nap szebbé, vidámabbá is elviselhetőbbé teszitek a napjaimat, reggeltől estig velem vagytok. Réka, jaj de jó,
1: köszönjük,
2: tényleg
1: szépen.
2: Olyan jó.
1: De most már tényleg mi a helyzet az ácsokkal, s a forgácsokkal?
0: Jaj, tényleg.
2: Ja. Mondom. A Túl a Tiszán faragnak az ácsok. Egy egyszerű, magyar, népies műdal, azaz nóta.
0: Ki szerezte? Akkor várjunk, mert ha ez műdal, akkor kell legyen neki a szerzője.
1: Az sem mindig világos, vagy nem mindig maradt fent teljesen a neve egyébként. A műdaloknak sem vannak, akik így a feledés baladai homályába eltévednek. De találtam egy népdalt, ami az alapjánál áll. Na. Az eredeti szövege így van a népdalnak, hogy kertek alatt faragnak az ácsok, azt kérdezik, hol van a szeretőm. A rímet képzeljétek oda. És a második két sor már rímel, itt van a szobába, rózsás paplanos nyoszójába.
2: Jaj. Elő van készítve. Elő van a vacsora tálalva.
0: Ne haragudj, Endre, nekem ebből a hasonlóság az ács szakma.
1: Az első sor teljesen jó formán.
0: Hát nem, mert túl a vízen faragnak az ácsok, kertek alatt faragnak.
1: Hát kertek alatt megy a patak, ott aztán azon túl.
0: Nem, összehozott te a rímet.
2: Kertek alatt
0: fők
2: a Tisza.
1: Kertek alatt a Tisza, a papan alatt a szeretőm.
2: Megvan a szerző, érdekel?
0: Igen, van szerző, na mondjad.
2: Igen, Matok Béla és Galambos Lajos.
1: Galambos Lajos.
2: Nem, valamelyik
1: felvételnél szerintem fel van tüntetve, mint előadós, lehet onnan suppant ide.
0: Lehet, hogy ő adta elő valóban. Na, megfejtjük itt a dolgokat jobbra-balra, minden esetre az már önmagában egy egész mély csalódás, hogy nem tőzsgyökeres, ősi, székely magyar, vagy éppen magyar népdalról van szó. Mindegy, feldobom a kedvemet egy kis játékkal, mit szóltok hozzá? Sőt, gyertek, legyetek ti is partnerek ebben. Szülinapi játékkal jövünk nem sokára, regisztráljon, aki még nem tette meg. Rádió Gaga. Mindenről dumál.

0: Reklám.
1: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szem alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
2: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
0: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel. A tökéletes helyszínt keresed? Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények. Areohotel.ro. Tökéletes rendezvények. Areó.
3: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád? Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben. A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
4: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
5: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
4: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betervesztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Fások utca 14.
8: Black Friday a Gammában.
9: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Parajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
8: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
10: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
11: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
15: A reklám után
16: ismét lágere.

0: Na kérem szépen, hát hova érkeztünk? Mi van ma? Mi Szerint nem hallunk? Október 15. Happy birthday van ma, kérem szépen, menjünk Gyulára, vagy valakit küldjünk inkább.
1: Hát mennénk mi is, jó szívvel, de tény és tagadhatatlan, hogy most Beátának adjuk meg az esélyt annak, hogy részt vegyen egy nagyon jó kis üdülésen, többet magával, hiszen páros belépőről van szó, ugye, úgyhogy megpróbáljuk most Beát elérni telefonon, lássuk sikerül-e, illetve hát lássuk, hogy mivel lepne meg minket szülinapunk apropóján.
2: Igen, és lássuk, hogy egyáltalán sejti-e, hogy mekkora szerencse az ajtóban. Itt most a kicsi a rakást fordítva játszuk, nagy a rakás nyeremény, és kicsi lesz belőle a nap végére majd.
3: Halló,
2: Beátához van szerencsénk? Szia!
3: Igen.
1: Szevasz, Beáta, jó reggelt kívánunk neked!
3: Sziasztok!
1: Nagy Endre, Berecki, Szili, Máté Kincső, szülinapos a Rádió Gaga, a hármas szabály minden egy csomagba gyűrve, úgyhogy valószínűleg sejtett, hogy miért jelentkezünk, miért hívunk téged, ugye? Na miért? De jó, itt vagyunk!
2: Akkor követted a születésnapi nyeremény sorozatot, tudod, hogy hol tartunk?
3: Igen, követlek titeket.
1: Nagyon jó, akkor viszont egyetlen fontos kérdés van. Milyen nagyon kreatív, eddig el nem hangzott ajándékkal lepnél meg bennünket?
3: Hát azt nem mondanám, hogy el nem hangzott, de viszont én elsősorban egy 27 emeletes tortával lepnélek meg titeket, és egy teljes szabad nappal. Én meg beülnék helyetek a stúdióba.
1: Nagyon jó!
2: Tehát igazából te felel egyensúlyozod a lépcsőn, vagy bejössz az ajtón a 27 emeletes tortával személyesen?
3: Persze.
1: De akkor az ajándék lényege maga, hogy mi foghatjuk a cokmokunkat, miután megettük a tortát persze, és elhúzhatjuk a csíkot szabad napozni, mert te tartod a frontot helyettünk egész nap.
3: Igen.
1: Szerintem ez a legszebb ajándék. Egy talpra esett vagány belevaló új kolléganő, aki bármikor helyettesít bennünket, a legjobb ajándék, amit eddig kaptunk.
0: Köszönjük szépen. Nagyon drága vagy. Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy velünk vagy akkor minden egyes nap. Figyelj, lassan térünk rá nyereményre, arról még azért sokat kell beszéljünk. Ma mai mindjárt fődíjaink vannak, úgyhogy az első kérdésem az lenne, hogy jártál-e már Gyulán?
3: Gyulán?
1: Nem a szomszéd Gyulán, a másik.
2: Szomszédországban
1: lévő Gyulán. Voltam
3: szerintem, de még gyerekkoromban.
1: Jaj, de jó.
0: Jaj.
1: Szeretnéd-e feleleveníteni a gyerekkori élményeket?
2: Egy nosztalgia király.
3: Szeretném.
1: Jaj, de nagyon jó. A bugybarékos vizet szereted-e?
3: Imádom,
1: tömeg
3: ezekben a hideg időben nagyon.
0: Na jó, figyelj, hát akkor az a helyzet, Beáta, hogy az a jó hírünk van mára neked, hogy képzeld el, milyen ügyes, mivel ilyen ügyes vagy, és ajándékot adtál meg, fel is vetted a telefont, ezért a Gyulai Hőforrás Üdülőszövetkezet és Hotel egy darab páros hosszú hétvégét ajánlott fel neked, úgyhogy irány, Gyula!
3: Wow! De jó, nagyon
1: örülök! Mi is örülünk veled, hogyha bármit is nyom alatba, lehet, hogy én nagyobbat újjongok, mint most kellene, de nagyon örülünk, hogy örülsz, és annak is nagyon örülünk, hogy akkor ezt érdemben ki fogjátok tudni használni. Egy gyors kérdés, de nem érdekel, a szomszéd Gyulát viszed-e, vagy a férj uradat, vagy kivel mész?
3: Meglássuk, lehet, hogy
1: csajos
3: hétvége lett.
1: Csajos hétvége! Te vagy az
0: én. A férjed most hallgatott, ez az menj Gyulára, rá csajos hétvége, nem áll. Jó van, figyelj, érezzétek jól magatokat, ez a lényeg. Pontosan érezzétek jól magatokat, és gyertek sok-sok élménnyel haza, és hallgass minket még sokat-sokat.
3: Köszönöm nektek.
1: Köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük a köszöntést, és szép napod legyen. Szia-szia!
2: Szia, Beáta, szia!
4: Gratulálunk a Gyulai Hőforrás Hotel nyertesének! Hőforrás Hotel Gyula, ahol minden korosztály jól érezheti magát.
5: Ébredj minden hétköznap reggel
6: a Rádió Gagával
5: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
6: Ez a hármas szabály.

0: nagy gratuláció Beátának, és köszönjük nagyon szépen a fiktív ajándékot. Így kell szép és boldoggá tenni a rádiós műsorvezető napját, ajánlj fel szüli napjára egy szabad napot. Én kész vagyok már. Jó.
1: Így van, köszönjük szépen. Ezért nagyon örültünk mi is, igen. És hogyha azt hittétek, hogy ez a fődíjunk, akkor ez az egyik fődíjunk, mert még rengeteg van a mai napon, úgyhogy a következő órában is játszunk majd.
2: És persze nyitva áll a regisztráció délután, 3-ig lehet SMS-ben 0735 48 88 88, vagy WhatsAppon, vagy az applikáción keresztül regisztrálni. Várunk, mert még szerencsétek lehet. Hírek jönnek most mindjárt, 9-kor utána folytatjuk a mai kiadást nyereménnyel, meg minden egyébbel.
3: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
4: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
5: Nagyon szépen köszönöm.
4: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kény nyelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasológépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyel. Esért.
7: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
8: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
9: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
10: Blautec.
9: Melegre tervezve.
11: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
12: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
13: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
14: A tél nem kérdezi meg, felkészültél-e. Mi igen. Vásárolj téli gumit az Impárnál, és az ajándékokról mi gondoskodunk. Két vásárolt gumi mellé jégoldót és jégkaparót, négy gumi mellé téli szélvédő mosót és jégkaparót adunk ajándékba. Várunk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 225 szám alatt. Impár. Felkészítünk a télre.
15: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok. Ez egy ház. Vagy...
5: Örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Tartós élelmiszereket gyűjtenek a nagy családosoknak. Sok dolguk volt a rohammentősöknek az elmúlt 9 hónapban. Változékony lesz az égbolt, délután csapadék is érkezhet elszórtan. Jönnek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! 11 peszedes és 6 technokrata miniszter lehet a Niculescu kabinetben. A szociáldemokraták miniszterjelöltjei között is találunk volt tárcavezetőket, visszatérne például az egészségügyi élére Alexandru Rogobete, a munkaügyet pedig ismét Florin Manó levezetné, Radu Marinescu az igazságügyet, Florin Barbu az agrártárcát, Stefan Radu Oprea a védelmi minisztériumot, míg Natalia Intotero a környezetvédelmi minisztériumot irányítaná. Mint ismert, a tegnap délután döntött a PESZEDE, hogy részt vesz a Luca Niculescu vezette kormányban. Idén is megszervezték a jótékonysági gyűjtést Székelyudvarhelyen, amelynek célja a nehéz helyzetben élő családok támogatása, valamint az élelmiszer pazarlás és az éhezés problémájára való figyelemfelhívás. A szervezők elsősorban tartós élelmiszereket, jó állapotban gyermekjátékokat és gyermekkönyveket várnak. A felajánlásokat az udvarhelyszéki nagycsaládosok egyesületének juttatják el. A kezdeményezéshez a város több pontján is csatlakozhatnak a segíteni szándékozók. A központi gyűjtés október 16-án pénteken 10 és 16 óra között lesz a Kisszentterész plébánián, a Forrás utca 2-es szám alatt, olvasható a Rotary Klub udvarhely felhívásában. A vajudás és a szülés teljes ideje alatt joguk lesz kísérőt választani a várandós nőknek. Az erről szóló törvénytervezetet tegnap döntőházként fogadta el a képviselőház. Az új szabályozás értelmében a kismamák maguk dönthetik el, ki legyen mellettük a szülés során. A kórházaknak biztosítaniuk kell ennek feltételeit, ugyanakkor gondoskodniuk kell a szülő nők magánéletének és intimitásának védelméről is. A kísérő jelenlétét kizárólag indokolt orvosi vagy járványügyi okokból lehet korlátozni. A jogszabályt a képviselők egyhangulag 262 támogató szavazattal fogadták el. A törvény most Nikus Ordán államfő elé kerül kihirdetésre. Az év első 9 hónapjában 369 ezer esethez riasztották a rohammentő szolgálat egységeit Romániában. A legtöbb bevetést Bukarestben és Ilfov megyében jegyezték, közölte a katasztrófa védelmi felügyelőség. A tájékoztatás szerint a január és szeptember közötti bevetések során összesen 377.100 személyt részesítettek sürgősségi ellátásban. Műszaki mentésre 1757 alkalommal volt szükség a vizsgált időszakban, ezekben az esetekben 2400 embernek nyújtottak segítséget. Rátámadtak egy testnevelő tanárra egy 5. osztályos tanuló szülei tegnap Temesváron. Az incidenst a 112-es segélyhívón jelentették. A Temes megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a vizsgálatok alapján azért alakult ki konfliktus a szülők és a tanár között, mert a szülők sérelmezték, hogy a pedagógus a tanórai viselkedési szabályok betartására figyelmeztette gyermeküket. A rendőrség folytatja a vizsgálatot az eset pontos körülményeinek tisztázására és a szükséges jogi intézkedések meghozatala érdekében. A Temes megyei tanfelügyelőség elítéli az iskolai erőszak minden formáját és támogatásáról biztosította a pedagógust. Hűvös idővel borongós égbolttal indult a reggel adás körzetünkben, de a szakemberek szerint ma a napsütésben is lehet részünk hosszabb, rövidebb időre. Általában azonban felhős marad az égbolt, a délutáni órákban csapadék is érkezhet. Elszórtan 10-12 fokos maximumokat mérhetünk.
3: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro

0: Szülinap, játék, nyeremény. Ez továbbra is a hármas szabály, és ebben az órában a Gamma Electronics felajánlásával egy 109 cm-es Full HD okos tévé keresi a gazdáját 1200 leértékben.
1: Megmondtuk, hogy még lesz egy csomó jó nyeremény, és ez még mindig nem minden. Na nem baj, várjátok csak ki, mi itt vagyunk veletek, Máté Kincső, Nagy Endre és Berecki Szilvi.
2: És jó zenénk is van, óra végén is volna, de most óra elején vagyunk, ezért van itt jó zenénk. Tim Burke dalol a következőkben szól, a Seek Romance, romantikusok, ne kíméljetek.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemi.

0: Sombre és a My Body Isn't Ready. Köszönöm szépen.
1: Ready 11 percet. 9-15.
0: Így vagyunk, jó reggelt. Október 15-én van csütörtök, és amellett, hogy naptárilag az ősz kellős közepén vagyunk, csak szólok,
2: tényleg,
0: hogy innen már csak a december 1-ig fogynak a napok, az augusztus végéhez képest. Igen, ezt is kell mondani, hogy mihez képest. Szóval ettől függetlenül ma születésnapozunk, mert a Rádió Gaga 27 évvel ezelőtt, képzeljétek el, 27 évvel ezelőtt, 1999-ben úgy döntött, hogy elindítja magát, és aztán most itt vagyunk még mindig.
2: És elindította magát.
1: Úgy elindult, hogy még mindig megy.
2: És még mindig megy, hál' Istennek, és maradjon is ez így. Engedjétek meg, hogy ide szúrjam Istinek az üzenetét, ugye Isti mostanában rengeteget ír nekünk, visszatérő rendszeres hallgatunk, és úgy emlékszem, ő korábban már jelezte ezt felénk, de ma nagyon is aktuális, hogy a kisfiának is ma van a szülinapja, azt írja, jó reggelt Rádió Gaga, Máriusz szülinapja is van, úgyhogy boldog születésnapot a Rádió Gagának is, és szeretnénk, ha élőbe felköszöntenétek Máriuszt is. 6 éves lett, apa és anya szereti Isti és Beatrix ilyen alapon. Boldog szülinapot. Nagyra nőjön. Ugye Isten Máriusz is, boldog szülinapot neki is.
1: Így van, közben el kell azt is mondjuk, hogy itt szünet alatt olyan meglepetésben lett részünk, amit majd meg is mutatunk egyébként, érdemes majd a Facebook oldalra is felkattanni, mert igyekszünk, hogy mindenki lássa ezt. Olyan Rádió Gagás születésnapi tortát kaptunk,
2: én kifondom,
1: hogy én nem merem megenni.
2: Én ki fogom mondani, és bocsánat mindenkinek, aki esetleg nem tudom, akinek borsot török a bajsza alá, hogy cégnév meg márkanév, de tényleg a Diószegi Pékség munkaközössége, vagy cukrász részlegének munkaközössége egy ilyen hatalmas nagy 27. szülinapos Rádió Gagás tortával lepett meg. A sofőrbácsi érkezett meg itt szünet alatt hozzák. Hát azt se tudjuk, hogy nyeljünk-e, köpnyünk-e, sírjunk-e, kacagjunk-e itt Endrével, mert tényleg engem rég lettek meg ennyire, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk a teljes munkaközösségnek, és nagyon-nagyon szépen köszönjük. Küldünk vásárhelyre is a tortából.
0: Köszönjük, a
1: mester cukrász minden tudását beletette. Tehát olyan gyönyörű, olyan, mintha egy fotó lenne. Kérdezem is, hogy ez biztos, hogy ehető?
2: Tényleg úgy néz ki, hogy az ember fél a kézbe levágni.
0: Igen, nyomtatók, biztos, hogy olyannak készült. Nagyon menő. Én csak félfülle kaptam el a beszélgetést, ugye, mert azért van 200 km köztünk, de félfülle elmondta bácsi, hogy már egy hete azon gondolkodnak, hogy na vajon mivel tudnák meglepni. Hogy nem egy ilyen szalaggyártmány, hogy ma reggel az egyik tortára dobjatok fel egy logót, aztán beviszem, hogy szerencsétlenek egyenek tortát, hanem tényleg már egy hete ezen gondolkoznak, hogy akkor hogy lenne, s mi lehetne, s mi lenne vagány. Úgyhogy nagyon-nagyon drágák, nagyon szépen köszönjük, jól esik az ilyen.
2: Nagyon hálásak vagyunk, és azon gondolkodom, hogy itt ugye a szülinapi nyereményjáték kapcsán olyan sokszor szóba került már, hogy a hallgatók tortával lepnének meg bennünket, és akkor hopp így a semmiből. Tényleg a maga, hát nem hús, vér, de cukros marcipános voltában megérkezik egy valódi torta, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönjük még egyszer a diószegis csapatnak. Tesszük hozzá, nagyon finomak a sütijeik, ugye, mert nem ez az első alkalom, hogy meglepnek bennünket, köszönjük.
0: Igen, és akkor itt le is zárjuk ezeket a marketing köröket, jó? Tehát minden pékség ne, hogy megérkezzen egy tortával, mert nem fogjuk mindenki elmondani, hogy jaj, de finom a sütije. Ez nem erről fog szólni. Úgyhogy köszönjük szépen ezt tényleg így ebben a formában, és drágák vagytok nagyon.
1: Így van, jönnek további felköszöntések, alig tudom sorba venni. Dávid köszön szintén Milton Keynesbe onnan, tehát Angliában alig ismerik, vagy nem ismerik egymást, de mindketten Gagát hallgatnak. Nekik is lehet, hogy könnyebb így az idegen, ahogy korábban fogalmazott valaki. Köszönjük, Dávid, hogy gondoltak egymásra, na meg ránk is. Lajcsi is nagyon sok boldog születésnapot kíván nekünk. Pesgős paras emojival.
2: Réka üzenete, így szó, boldog szülinapot, Rádió Gaga, Isten éltessen nagyon sokáig minden kedves alkalmazottat, a műsorvezetőket is, meg mindenkit, aki egy kicsit és hozzátesz ahhoz, hogy nekünk hallgatóknak szebb legyen a napunk. Köszönjük nagyon szépen Rékának is, és mindenki másnak is ezeket a kedves üzeneteket. Lassan más műsortémát nem is kell keressünk. Megteszitek ti helyettünk, hogy kitöltitek ezt tartalommal. Megyünk tovább jó zenével, Hooligans érkezik.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Beautiful People, méghozzá David Guetta Sia-val együtt 9-22. Annyi a jó kívánság, hogy lassan nem tudunk kimenni az ajtón, mert elrekesztette a kiáratot. Katalinnak köszönjük a hosszú üzenetét, ugyanígy Józsefnek, hogy rímbeszedte, amit gondol és amit érez a mai gagány szülinappal kapcsolatban. Erikának is köszönjük a köszöntést. Pisti, még egyszer minden jót kíván nekünk, hű, milyen sokan vagytok. És akkor Erika is megint boldog szülinapot kíván. Úgyhogy mindenki itt van, és mindenki szülinapi buliba szeretne részt venni, Katalint és Józsefet is közben olvastam, de mégsem olvastam végig, mert egyszerűen nem fogtok mind sorra kerülni, ha mindent elolvasunk.
1: Így van, tehát az az igazság, hogy ha sorra vennénk az összes üzenet, minden egyes sorát, gondolatát, szavát és fontos üzenetét, akkor valószínűleg nem az, hogy a műsoridő nem lenne elég, hanem este a vagány-vágányos fiúkkal együtt köszönnénk el. Nagyon-nagyon zseniálisak vagytok, és tényleg hálás szívvel köszönjük a rengeteg kedves szót. Higgyétek el, minden üzenetet elolvasunk, úgyhogy el is jut a megfelelő helyre. A cél az üzenet és a szándék. Jó, ez a szülinap, fiúk, te. Olyan mondom, hát
2: jó, persze.
1: Nagyon szeretem ezt a mai napot, és főleg úgy, hogy közben mi is ugye értékes nyereményekkel egy kicsit viszonozhatjuk ezeket a kedves köszöntéseket, így aztán majd kerek a perec, vagány.
0: Akartok egy cukihírt? Hoztam egy cukihírt mára. Olyan cuki persze. Ez a hír, a maga a szereplője is cuki önmagában, hogyha nem azt nézzük, hogy mennyi kár tud okozni, de így szól a nem szalag cím, de a lead, akkor fogalmazunk így. Cuki hír, hódok rágták ki a hódok által okozott károkra figyelmeztető táblát.
2: Jaj, de jó, ez annyira magány.
0: A hódok van kirágták, egy tábla? Igen, volt.
1: Kiraktak egy táblát, hogy a hódok itt károkat okoznak, tessenek figyelni.
2: Ja, értem.
1: Aztán mit csináltak a hódok? Például. De mit csináltak az okos hódok? Oda mentek és kirágták a táblának az oszlopját, a cölöpjét, amire fel volt téve.
0: De szerintem ez meghívás volt keringőre, vagyis rágcsálásra azok által, akik kirakták, mert az erdészet minek utána tudja, hogy a helyi tölgyfákat rágcsálják a hódok. Képzeljétek el, tölgyfából készítette a táblát. Akkor mire számítottak?
2: Igen, tehát van egy kicsi ilyen félrecsúszás itt. Ez kb. Olyan, mint amikor a betörő, az kinyomozza előre, hogy hol van a biztonsági kamera, és akkor azt úgy kilövi, vagy kiiktatja, nem? Tehát, hogy ez ellenünk akartok valamit? Na nem, vagy gyere, meg kirágjuk. De olyan szépen, én annyira szeretem, hogy a hódok dolgoznak, mert hogy valószínűleg azért nem volt, mert személyes káron belőle. Tisztek
0: egy patak mellett gyümölcsösed, igen.
2: Ezt akartam mondani, de hogy nézzük, az a tábla is milyen gyönyörűen kerekre, simára, puhára van lerágva.
1: Tehát, hogy nagyon profi, mármint csajocskámék is, meg csávocskámék is, mint gondolom a hódoknál is vannak fiú hódok, meg lány hódok.
0: Úgy lesznek a kicsi hódok.
1: Így lesznek a kicsi hódok, pontosan. De egyébként ők, amilyen munkát végeznek a szó legszebb és legnemesebb értelmében, az a legprecízebb, legpontosabban mérnöki precizitással kiszáll.

0: elromolt emberi kéz munkáját is felül tudják múlni adott pontokon. Be kell valljam, ott Vargyas környéken nálunk is néhány esztendővel ezelőtt ho-ho betelepítettek egy csomó hódot. Igen, és én ott láttam először, hogy milyen munkát is végeznek ezek a kicsi, én nem is tudom, rákcsálóknak mondjuk.
1: Rákcsálók félék,
0: igen.
1: Vízrákcsálók, igen.
0: Igen, de igen. Tényleg rákcsáló, nem emlős a hód?
1: Hát a rákcsáló
0: mint, hogy úgy érve, hogy a nagyobb emlősök közé sorolván.
1: Attól még rákcsáló.
0: De csak azért, mert hogy rágja a fát?
1: Szerintem azért nevezték el a rákcsálókat rákcsálóknak, mert rákcsálnak, de lehet, hogy meg kéne keresünk egy biológia.
0: De mi van, ha a hódok nem rákcsálnak, hanem faragnak?
1: Rákcsáló faragnak.
2: Persze. Ezek a székely hódok, tudod, egy székely kapunak állítsátok neki hátba.
1: De milyen jó lenne.
0: Kopja fát, kitermelik.
2: Kicsit olcsó munka.
1: Kiraknád így a nagy cserefagerendát, jönnek hódok.
0: Nem lehetne valahogy, nem tudom, ilyet illik-e vagy nem illik mondani, és bocsánat az összes állatvédőnek, hogyha véletlenül rosszat szólok, de értsétek a viccet, kérlek, de hogy nem lehetne valahogy megmutásítani valahogyan a hódokat, hogy tényleg,
1: mekkora
0: biznisz lenne.
1: Felül, ahol van a nagy fő, mesterkerenda írná, hogy Isten segedelmével rákcsált a hódjóska az úr 2026. esztendejében.
0: Például. Na, tetszik-e az ötlet, ezt írjátok meg, és hogy egyáltalán mit tudtok a hódokról? 07 30 54 88 88, ide írhattok.
3: Ez a hármas szabály.

0: Ja, és a szamszéje szólt a gagám, nagyon jó mulatunk. Kereken 9:30 a csütörtök délelőttben másodperceken belül ott tartottunk, hogy Lengyelországban a hódok kirágták a táblát, ami a hódokra figyelmeztetett. És hát itt, amikor a fagyi visszanyal, vagy ez esetben a hód visszarág, ez úgy néz ki, hogy hazai környezetben is megtörténik, amikor nagyon-nagyon az élet írja az abszurd drámát. Csaba azt írja: vásároltam egy vakondriasztót a kertbe, pár nap után kitúrták.
1: Ez kész van.
2: Jó, én ezt úgy szeretem, olyan, tudjátok, nem tudom, mint hogyha így szembe vigyorogna vele tükörképgyanánt az élet maga egy-egy ilyen helyzet. Mondanám, hogy szembe köpne, de olyan szeretetteljes köpés lenne ez akkor, hogy na nesze, neked fog meg jól. Amikor az égék is úgy kavarják.
3: Vakondriasztóban a legjobb, hogy kiad ugye egy idegesítő, borzasztóan idegesítő hangot, aminek van egy ilyen nagyon magas frekvenciája. Mm-hmm. Ez nem tudom, ilyen macska, hód, minden egybe riasztó, ez beszúrod a földbe. És kb. Az embereket el tudod kergetni vele. Szerintem az emberekre, vendégekre, ott lakókra sokkal jobb hatása van, mint a vakondokra. Vakondokat nem kergeti el, de az embereket igen.
0: Miért nem így árulják?
2: Emberriasztó?
0: Igen, ilyen szociófób embereknek, vagy akik esetleg mizantrópiában szenvednek, uh-huh, akkor egyszerűen bedugod a konnektorba, és senki nem jön közel.
2: Igen,
0: hozzá.
2: Szomszéd távol tartó masináta.
0: Én van ezzel... az a bor.
2: És a jó hír, hogy csak egyszer kell megkínálni, jobb esetben belőle a szomszédot, és többet arra fele sem megy, ugye. De egyébként most már viccet félretéve is, hogyha ilyen mindennemű rágcsálókat, távol tartó cuccokat kitalálnak, és ez mondjuk elektromosan, vagy bedugva a konnektorban működik, ez emberekre vajon tényleg miért nincs eddig kitalálva, kifejlesztve, specifikusan, hogy a narcisztikusokat szeretném a távol tartani, és akkor programot állítasz.
0: De van ilyen eszköz, ami szelektálja az embereket. Tehát amikor valaki például van ilyen, be kell dugni a konnektorba, és hangosan megengeded a manélét rajta, kevesen maradnak, akik maradnak, meg tudják, hogy miért.
2: Mondasz,
3: igen, ilyen indítod a manél, és kifutsz te is
0: az
3: a házba.
0: Az is egy ilyen nagyon magas frekvenciát nyom, mint ahogy te mondtad, ami zavaró tud lenni.
3: Nagyon jó, nagyon jó. Tehát a Nikolaj Gucciától után nem mersz bemenni, te a házba kikapcsolt. Ez egy jó megoldás, ez egy jó megoldás, Endre.
0: Tényleg próbáltak már rágcsálót riasztani manélével, vajon? Nem jönne össze?
2: Te lehet, hogy megtaláltad a piaci részt, Endre. Bár én némi nemű, legalábbis hangulatában, érzésében némi nemű hasonszörűséget vélek felfedezni rágcsálás és manéle hallgatás között. Lehet, hogy sőt, a vártnál jobban kijönnének egymással.
0: De egy kicsit túl könnyen elsiklottunk a fölött, hogy az imént még megpróbáltuk idomítani a kártevőket, hogy hasznosat végezzenek. Mert így, ahogy már megfaragtattunk egy székelykaput a hódokkal, nem is olyan rég, hogy megpróbálkoztunk vele. Miért ne lehetne, hogyha minden kártevőt tudnánk egy kicsit hasznosabb dologra fogni, a szó is milyen szép dizájnosra tudná rágni az asztal lábát, ha tudná, hogy merre kell rágni.
3: Hát az rágja is.
2: Én ezért kérdeztem ezt a mutánsos dis dolgot, de ugye a szó szép és továbbfejlesztett változatában, hogy tényleg kicsit annyi mindent tudunk már manipulálni, hogy nem akarjuk ezt egy kicsit bevezetni. Hogy
3: de mi nem tanítjuk meg őket? Miért kell mutálni? Tanítsuk be a hódokat. Hát képzeld el, valaki egyszer neki fogott a kutyát is tanítani, az ő pörögjön a farka körül, ha ezt kéred.
2: Nem, azt ösztönből csinálja.
3: Tehát csak az ember tudott csinálni.
2: Ahogyan a hód is.
0: Látom már a népfőiskolai faragóműhely hódoknak.
3: Tehát például, látod, tanítsuk meg őket.
2: Szerintem nem lehet
3: tulipán mintet.
2: De nem tudom.
3: Attól függ, hol született a hód. Tehát, hogyha egy szép kis háromszéki hód születik, akkor ő már valószínűleg zsigerileg érzi azt, hogy székelykaput, hogy kell faragni.
0: Lehet, hogy a lengyeleknél lett a népi minta te.
2: Mire gondolsz?
3: De harmadikos, buzgó iskolás koromban nem tudtam ilyen szépen ceruzát helyezni, mint ők azt a táblát. Tehát, hogy azért ez így jó előnyben vannak. Na, de tanítsuk be, én azt mondom, nem utáljuk.
2: Jó. Jó, csak most van egy kicsit más
3: mondani
2: dolguk.
3: Akarsz valamit.
2: Igen. Hogyha már itt tartunk, akkor rövid szünet erejéig tartsunk, igen, valóban némi nemű gondolkodós percet adjunk magunknak a faragás ügyében, mert hogy feladatunk van, nyereményjáték, jövünk vissza, tehát nem sokára jó kis nyereménnyel is, hogy potenciális nyertesse.
4: Mindenről dumál.

0: Reklám. Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
1: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
2: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
1: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
2: Viking Kft. A te biztonságodért.
3: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
5: Blautec.
4: Melegre tervezve.
6: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Pársak utca 14.
9: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
10: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lejértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
11: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
12: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét lágere.

0: Újabb fődi. Hát ezt is sorsoljuk, és ezt is odaadjuk. Szívesen, nagy-nagy szeretettel nektek. Lássuk, hogy kinek?
1: Jaj, Csongornak szeretnénk, és nagyon-nagyon szeretnénk odaadni ezt az 1200 leértékű Full HD TV-t, amiről korábban már beszéltünk, ugye, a Gamma Electronics felajánlásával. Szerintem ennek nagyon, de nagyon fog tudni örülni Csongor, csak hát érjük elő telefonon.
2: Fel kell venni a hívást, Csongor. Haló, szia, halljuk egymást?
3: Haló.
2: Csongorhoz van szerencsénk, szia.
3: Igen.
2: Szia, Csongor, a Rádió Gagától hívunk, Máté Kincsőt, Berecki Szilit, Nagy Endrét hallod. Azért hívunk téged, hello, mert a neved egy listán volt, és a szerencse téged nagyon szeret.
3: Köszönöm szépen.
1: Regisztráltál ugye egy nyereményjátékunkra, a szülinapos nyereményjátékra. A jó hír, hogy egészen zsenomenális, mondhatni fődi, főnyeremény. Ma mind csak ilyeneket osztogatunk, tehát szóval ez lenne a tied, amennyiben valami jó kis fiktív ajándékkal meglepsz bennünket.
3: Hát fagyis kürtős kalács, mit szóltok hozzá?
2: Fagyis kürtős kalács?
1: Az nem volt.
2: Ettél már ilyet?
3: Persze.
1: Igen, és melyik a kedvenced ebből a fajtából?
3: Hát nincs kedvenc.
0: Amikor fagyit eszel, akkor milyen szoktál választani? Inkább gyümölcsös, savanykás, inkább az édes, hát csokis, inkább, vaníliás?
3: Inkább gyümölcsös.
0: Uh-huh. Inkább gyümölcsös. Akkor gyere, rakjunk össze egy ilyen kürtős kalácsot, ez lenne a feladat. Adott a kürtős kalács, az milyen? Cukros, fahéjas, diós, milyen?
3: Fahéjdió, az a kedvencem.
2: Fahéjdió, ez akkor a külső része, ez a cső, és mivel töltjük meg?
3: Hát akkor legyen két gombóc, mondjuk ilyen, legyen pisztáciás, és valami gyümölcsös.
1: Mondjuk egy kis pisztáci málna.
0: És málna, az jó.
3: Málna, az jöhet, igen.
1: Nem más, csak jó, a málna az jól kérdez. Mutat a kürtös kalácson is, mint ugye feltét, vagy minek nevezik ezt. Jó, engem megvettél ezzel az ajándékkal, vagy én abszolút adom, meg tudnám majszolni, sőt, akár ebben a pillanatban is, úgyhogy köszönjük nagyon szépen, szerintem ezt így elfogadhatjuk.
2: Elfogadjuk, jó lesz, finom lesz, úgy, hogy nem csak egyet, hanem egyet-egyet, ugye, mint hármunknak.
1: Természetesen.
3: Csak is.
1: Sőt, hármat a biztonság kedvéért, mert Endre úgyse szereti az édeset, ami azt jelenti, hogy én 6-ot kapok, én az alul rendben lennék.
2: Jó.
0: Négy és fél. Hello.
1: Messze vagy, nem tudnám odaadni.
0: Nem, baj, van azért. Van, amiért leküzdjük a távolságot. Csongor, van egy nagyon-nagyon-nagyon jó hírünk, ugyanis egész jó volt így az ajándék, és szerencsés is vagy a mai napon, meg ma van a Gaga szülinapja, úgyhogy fődíjakat sorsolunk, képzeld el. Van-e tévé otthon?
3: Van.
1: Szeretnél egy nagyobbat? Az a kérdés.
2: Vagy egy okosabbat.
1: Na, mert hogy az a helyzet, tényleg egy zseniális nyereményünk van a Gamma Electronics felajánlásával. Kérlek, Alásod, egy 109 centis Full HD okos tévét nyertél ebben a pillanatban, úgyhogy gratulálunk neked.
3: Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm szépen.
2: Elfér a falra, helyet kell csinálni.
3: Köszönjük,
1: köszönjük szépen.
2: Egy kicsit tedd arrébb a nagy faron a családi csoportképet, és akkor elfér a tévé is majd oda.
3: Így van.
1: Na jó van, Csongor, szép napod legyen, köszönjük szépen még egyszer a köszöntést.
3: Köszönöm szépen, és nagyon szépen az ajándékot, és istenültesse még egyszer titeket is, meg a Rádió Gagát.
1: Köszönjük szépen. Szia.
3: Sziasztok.
4: Gratulálunk a Paradi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig. Náluk mindent megtalálsz. Gamma. Stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.
5: Mindenről dumál.

0: Csongornak nagy-nagy gratuláció, minőségi és jóféle filmeket, meg sorozatokat kívánunk ehhez a tévéhez, hogy legyen igazán sok öröme benne.
1: Így van, ugyanakkor hadd köszönjük meg Beátának azokat a videókat, amiket küldött nekünk Messengeren, és icipici nagy fiát látjuk, ahogyan gügyögve, gagyogva mondja, hogy a Rádió Gaga, hát ez a cukiságfaktor nagyon kellett a hódok mellé. A mai hármas szabályban tényleg hála köszönet.
2: Azt kell mondani, hogy versenyben vannak cukiság szempontjából, majd nem tudom ki édesebb, a torta vagy a gyerkőc. Ez itt a nagy kérdés. Ami nem kérdés, hogy hírek jönnek-e, mert igen, mindjárt 10 óra jönnek a legfrissebb információk, utána folytatjuk.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a www.avazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépek

0: Hungaroring.ro.
1: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borokka lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a Borokka kötőjel lakópark.ro oldalon. Borokka lakópark, az én házam, az én várom.
2: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
3: Csak 250 hely, egyetlen éjszaka. Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzi játék és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
4: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badagoz Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badagoz Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
5: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika, egészséged szolgálatában.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
7: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Medve támadt egy juhászra tegnap Telekfalva határában, kigyulladt egy hajó tegnap este Szulina közelében. Változékony égboltra számíthatunk ma is. A hírek következnek, én Hadnagy Iva vagyok, köszöntöm Önöket! A Szociáldemokrata párt úgy döntött, hogy belép a Lucani Culescu vezette kormányba, jelentette be sajtótájékoztatóján Szoring Rindianu. A pártelnök ismertette a leendő kabinet 10 prioritását és a PESZEDE miniszterjelöltjeinek névsorát is. A célkitűzések között szerepel a költségvetési hiány és az elhalasztott állami tartozások ismertetése, a 2027-es adópolitika kiszámíthatóvá tétele, valamint a kórházak és a létfontosságú közszolgáltatások finanszírozásának biztosítása. A PESZEDE emellett a gazdaságélénkítő intézkedések felgyorsítását, a nyugdíjak, köztük a minimálnyugdíj emelését, az anyák és veteránok, illetve a fogyatékkal élők egészségbiztosítási járulékának eltörlését is szorgalmazza. Tegnap egyébként a Nemzeti Liberális Párt szenátusi és képviselőházi frakciói úgy határoztak, hogy megszavazzák a Niculescu kormány beiktatását, illetve hogy a párt ellenzékbe vonul. Korábban hasonló döntést hozott az RMDSZ is. Medve támadt egy juhászra tegnap délután a Felső Boldogfalva községhez tartozó Telekfalva határában. Az alsó víg tagjain sérült meg a juhász, aki combján, térdén és lábszárán szenvedett sérüléseket, állapota azonban stabil, nincs életveszélyben. Felső Boldogfalva község polgármestere a Székely Honnak elmondta, a juhász a falu közelében az erdő szélén haladt a nyájával, amikor a nagy vad rárontott. A medve támadás után összehívta a beavatkozó csapatot, hogy a helyszínre menjenek arra az esetre, ha az állat visszatérne a helyszínre. Tűz ütött ki tegnap este egy Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő hajón Szulina közelében, írja az Ager Press. Rádumir utca ügyvívővédelmi miniszter késő este azt nyilatkozta, hogy vizsgálják, drón csapodott-e a vízi járműbe. A hajó rádió jelentette a fedélzeti tüzet, ezért mentőhajót indítottak a segítségére. Röviddel később a legénység jelezte, hogy megfékezték a lángokat, nincs szükségük segítségre és a hajó sem került veszélybe. Személyi sérülés nem történt. Mirúca szerint a rakomány nélkül repülőgépi hajó már több napja a tengeren várakozott. Az ügyvivő miniszter azt is közölte, hogy a hadsereg radarjai nem észleltek a hajó fele tartó drónt, de súlyosnak nevezte, hogy hasonló incidens történhetett Románia felségvizein.
0: Új gólrekord született a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában, a 18 mérkőzésen összesen 78 találat esett. A Liverpool 9 gólos mérkőzésen győzött, az Aston Villa pedig történelmi 6-0-ás sikert aratott a Fenerbahce ellen. A Real Madrid fordulatos találkozón 4-3-ra verte a Rómát, míg a PSG 4-2-re nyerte a Manchester City otthonában. Erling Haaland megszerezte pályafutása a 60. BL gólját, amivel minden korábbinál gyorsabban érte el ezt a mérföldkövet. Az első két fordulóban összesen 147 gól született, ami mérkőzésenként 4,08-os, szintén rekordot jelentő átlagot jelent. 4 mérkőzésre eltiltotta a spanyol labdarúgó szövetség Vinicius Juniort, a Real Madrid brazil szélsőjét. A játékost a Villarreal elleni bajnokin állították ki, miután meghúzta ellenfele Nathan Saliba haját. A fegyelmi bizottság 2 mérkőzéses eltiltást szabott ki a szabálytalanságért, további 2-t pedig a játékvezetőkkel szembeni agresszív viselkedésért és reklamálásért. A brazil támadó így a Barcelona elleni rangadót is kihagyja, és csak a novemberi válogatott szünet után térhet vissza.
8: A szakemberek szerint ma is változékony égbolcsra számíthatunk adáskörzetünkben, a felhők mögül időnként a nap is kisüt, a délután folyamán elszórtan kisebb esők is előfordulhatnak. 9-12 fok körül várhatók a nappali csúcsértékek.
7: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Utolsó órája a mai hármas szabálynak, de nem utolsó nyeremény, ami a mai Gagaszuli napot illeti, mert lesz majd még a későbbiekben, de ebben az órában a Smart Business Management felajánlásával egy darab páros két éjszakás hétvégét lehet nyerni a Bordür Hotelben. Hajrá, regisztráljatok, figyeljétek a telefonokat!
1: Így van, itt vagyunk veletek mind a három ebben az órában is. Máté Kincs, a Nagy Endre és Berecki Szilvi.
2: Jó reggelt, szép napot, vidám délelőttöt és boldog szülinapot, mindent is egy kalap alatt kívánunk nektek és magunknak. A mai műsor utolsó óráját a Balkán Fanatikkal indítjuk, ugyanakkor jön a Feljött a nap.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nem

0: el a lefty. Lefty és a Boston című
1: dal. Balkezes, mint te.
0: Jéééé! A legkirályabb arcok, mint balkezesek. Na mindegy, 11 perccel, lassan 12 perccel vagyunk 10 óra után, és itt vagyunk veletek az utolsó órájában a mai hármas szabálynak, és még mindig nagy-nagy köszi nektek azért a rengeteg üzenetért, amit írtok a 27 éves rádiógal a születésnapjára, nagyon vagányok vagytok is. Az egész stáb nevében mondhatom, mindenestől, műsorvezetőstől, értékesítési osztálytól, marketingtől, menedzsmenttől, adminisztráció, mindenkin keresztül hírszerkesztőkig, hogy nagy-nagy-nagy-nagy pacsi és nagy-nagy köszi nektek, hogy ezeket így mind leírjátok, és ilyen vagány kis élménybeszámolókat tartottuk ma reggel.
1: Igen, jönnek itt még fotóval is mindennel egybekötött jó kívánságok, egyszerűen nem győzzük a neveket, azért gyorsan mondjuk el, Zsuzsanna meghívna egy flekkenezésre, Erika is boldog szülinapot kíván, Norbert is azt írja, hogy kíván nekünk egy 2 hónapos fitness bérletet. Ennyi torta után ez a minimum, tehát ő már azért aggódik, hogy hány kilót szedtünk fel a sok tortázásban.
2: Ja, igen, köszönjük szépen Melindának is a nagyon kedves szavakat, Levinek is, Csabinak pedig az, hogy 1 millió 1 hallgatót minden napra, ezt kívánja nekünk, nagyon jó fejek vagytok. Judit is beköszön, és neki is nagyon szépen köszönjük a köszöntéseket, ahogyan Szabinának is. Szerintem lassan, hogyha a hallgatók nevét kell felsoroljuk csak és kizárólag csak a neveket, akkor sem érünk a végére. Gyulának is nagy puszi, nagy ölelés.
1: Volt még itt egy sztorink előző órában, arról beszéltünk, hogy Lengyelországban a hódok kirágták a táblát, ami a hódokra figyelmeztetett, és elkacagtuk ezt a dolgot egy kicsit, és nem véletlen, van tapasztalat itthonról is. Azt írja nekünk, ha a névtelen hallgató, hogy volt kb. 3 éve az Olt mellett egy kisebb kukoricásunk, és annak 70%-a a hódok úgymond mind learatták, úgyhogy nem csak faragni tudnak, hanem aratni is.
2: Azt mondom, hogy milyen multifunkcionálisak ezek a hódok. Én nem tudtam, hogy ezek ilyen ügyesek, de egyébként most már viccet félretéve is én szeretek ide okosodni, járni a hármas szabályba. A hód, komolyan lehet butaságot kérdezik, de a hódok egyáltalán miért állnak neki fát rágcsálni, és akkor ilyen alapon igen kukoricát.
1: Tudok, abból építkeznek, ők ilyen vízi építményeket építenek, és kell a sok faág nekik.
2: Én ezt értem, de hát nézzétek meg ezt a cölöpöt, mert ugye onnan indultunk, hogy mennyire görbe tükröt tart elénk néha az élet. A hódok rágták ki azt a táblát, illetve annak a táblának a cölöpjét, ami jelezte, hogy itt a hódok károkat tudnak okozni, de nem vitték el a fát.
1: Nem, a cölöp ott volt, a hód volt, és akkor kirágta.
0: Megszokásból.
1: Megtetszett. Lehet, hogy van ilyen...
0: Mi rágjuk a körmünket?
1: Hát kétféle rágás van a
2: hódoknál. Stressz helyzet miatt.
1: Szerintem.
0: Lehetünk is stressz helyzetből.
1: Kétféle rágás van, így van. Van a rendes munkaszerű rágás, amiből építkeznek, és van a rekreációs, kikapcsolódós rágás.
2: Rekreációs
1: ez az
2: rágás.
1: Volt szerintem.
2: Igen, de végülis ez olyan, mint nálunk a táplálkozás, hogy eszünk azért, hogy életben maradjunk, rágunk azért, hogy ugye táplálék jusson a szervezetben, de sokszor rágunk azért is, mert mit tudom én, a filmet nézni jobb úgy, hogy van nachos és...
0: Lehet csak simán szó szerint berágott az asszonyra. Például, és akkor azt mondta, elment a hódpapa, és azt mondta, hogy felcseszte az asszony a cukromat, elmegy, kirágom ezt a hódtáblát. És akkor elment, és kirágta a hódtáblát.
1: Ja, mert ha a hód berág, akkor valamit kirág.
2: Ilyenkor nem gondoltok arra, nekem van egy ilyen kicsit futurisztikus elméletem, de megfordul a fejembe, el kell mondjam, hogy látom és elképzelem magam előtt, ahogy a hódok egymás közt megbeszélik, hogy láttatok azt a táblát, amit kiraktak ide a sorokra, ember. Gyertek, szedjük ki, hát aztán, nehogy már nem tudom. Tehát nem lehet az véletlenül, hogy annyira intelligensek, csak nem tudunk erről, hogy ezt így megbeszélték, és tiszta buszúból csinálták.
1: Azt mondták egyébként,
0: elolvasták.
1: Azt írta a lengyel erdészet is a Facebookra, akik feltették ezt a fotót, hogy kirágták a hódok a hódos táblát, hogy egyértelmű, hogy a hódok nem szeretnék, ha tudnák róla, hogy milyen titkos tevékenységet végeznek az erdőben.
2: Tehát hát azért nem titkolják, hogy nagyon szó köztünk maradjon. 0730548888 hódokról, rágcsálásról, bármi kapcsán írjatok nekünk még bátran.
3: Székelyföld velünk ébredt.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Virágok, virágok, ugye, ahogy a Miley Cyrus is mondja, na nem virágokról, viszont fáról fogunk érdemben beszélgetni még a mai hármas szabályban, hiszen okosodunk, és Zitának kell megköszönjem ma reggel, ma délben lassan, hogy ilyen ügyesen elmagyarázza, hogy mi miért történik a nagyvilágban, túl a mindennemű szülinapi történéseket. Mert ugye felmerült, hogy miért mind rágják össze-vissza a fákat a hódok, akkor is, amikor mondjuk nem akarnak mondjuk építkezni belőle. Zita azt mondja, hogy koptatják a fogaikat, a rágcsálók mind ezt teszik, mert folyamatosan nőnek a metsző fogaik. Boldogságos szülinapot, Gaga.
1: Mit csinálnak a hódok, nem?
0: Én azon gondolkodom, hogy valamikor 6. osztályban, amikor az állattant tanultuk biológia órán, akkor valószínűleg ez el volt mondva, ugye, hogy a rágcsálóknak nő a metsző foga mindig. Úgyhogy köszönöm Zitának akkor, hogy ezt felelevenítette egy kalap alatt, ugyanitt tisztes bocsánatkérés az egykori biosz tanárnéninek.
1: Igen, ez úgy van, hogy mindent tanítanak bioszból, aztán 7. elkezdik tanítani a szaporodást, mindent elfelejtünk, amit előtte tanítottak. Az kisüti az agyunk.
2: Igen, ha megtanítják. Na mindegy. Azt írja Trisztán nevű hallgatunk. Gátat építenek, táplálkoznak, koptatják a fogukat. Ezért van az, hogy aki sokat beszél, azt szokták mondani, hogy koptatja a száját.
0: Igen.
2: És aki nem beszél sokat, azért lesz ilyen dús ajka. Mert nem koptatja eleget a száját.
0: Nem, az elment feltöltetni, de az egy másik teltészta.
1: Az két opciótól lehet dagadt ajkad, vagy botox, vagy pofox.
0: Á, meg nem, mert most már a botoxon kívül annyi minden. Egyszer egyébként nem akarunk műsort csinálni ezekről a szájakról. Csak óvatosan kérdezem. A magunk polkorrekt, mindenkire is odafigyelő, kicsit sem cinikus, szarkasztikus módján.
1: Jaj, teljesen pozitívan és objektíven állunk hozzá a kérdéshez. Lesz pro, kontra, de főleg
0: nem más, én csak nézek egy tévéműsort, az egyik szereplőnek olyan a felső ajka, mint a folyamatosan csípkednék a méhecskék, és ki van fordítva.
2: De lehet, az nem méhész.
0: Nem méhész, az kedves, aki méhész. Hát, de kedvesnek még szép a szája, tehát hogy nem csípték szét a méhek, nem tudom.
1: Ha annyi méhész lenne, ahány dagadt ajkú ember járkál a világban, akkor nagyon olcsó lenne a méhész.
2: Jó, de ne sértsük meg őket, mert van, akinek nagyon jól áll. Tehát van, amit nagyon jól eltalálnak, és szépen
0: hát ezzel is az van, gondolom, hogy nem szabad túltolni. Na, de ne vesézzük ki most a témát, hanem akkor egyszer tényleg érdemben beszéljünk akár erről is. Köszönjük szépen, hogy mondtad, Endre, Trisztánnak a tisztán leírt sorait ilyen szempontból okosodunk, és szépülünk az egészen. Fussunk egy kört a szülinapos köszöntések kapcsán újra, hiszen nem tudjátok abba hagyni, nagyon zseniálisak vagytok. Levének köszönjük nagyon-nagyon szépen a köszöntést Edónak, illetve Abigailnek is, és a kislányának, vagy fordítva, nem is tudom, ki lesz itt az anyuka, jaj, Kincső az anyuka írja, Kincső Drusszám küldött fotót a kislányáról, Abigailről és magáról, köszönjük a kedves szavakat nekik.
1: Így van, érkezik még köszöntés Kingától is, köszönjük, napsütéses heteket kíván, ez tényleg jól esik, ezen kívül Jócó is boldog születésnapot kíván, Levente is azt kívánja, hadd szóljon az egész világon.
0: Jaj, nagyon jó.
2: Ó, hát szól az egész

0: világon applikáció, meg weboldal, úgyhogy tessék, kérem. Csabának köszönjük szépen a verset, hát egy komoly rimbeszedett dolog itt beleolvasgattam. Vagány, köszönjük szépen, illetve Irénnek is, aki mindenféle jót kíván nekünk egészségben, boldogságban, szeretetben. Legyen ez így, drága Irén, hasonló szépeket kívánunk.
1: Így, és hasonló szépeket Zsuzsinak is, aki szintén kedves köszöntéssel lep meg bennünket szép hosszú üzenetben, visszacsatolva csak egy gondolat erejéig itt a fotóra, amit ugye egyrészt Kincső küldött kislányáról és önmagáról, Abigailről, hogy egy nagyon jó ajándékötlettel ruggolt elő, nézzétek meg, hogy egy időgéppel ajándékozna meg bennünket, amivel visszarepülhetnénk 99-be beszélgetni az akkori énünkkel.
2: 99-ben.
1: Jó.
0: Na akkor... nagyon jó jelne.
1: Neked a pelenkádat kéne kicserélni saját
2: magad. Az jó lenne, mert
0: én már azért nem voltam pelenkás.
2: Nem? Én már akkor tudnék pelenkát cserélni.
1: Na, akkor már tudnál.
2: Ja, nem akarom Cilinek, nem. Cili, nem, vissza a stornó, bocs, nem fogom a pelenkádat cserélni.
0: Te voltál.
2: Gyorsan hallgassunk zenét, Regenbond menjön, és a Skin.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Rag and Bone Man, Skin, ezt hallgattuk 10:30 múlt egyetlen árva percecskével. Itt vagyunk a csütörtök délelőttben a műsor utolsó 100 méterén lassan, és milyen jó, mert olyan ez a rádiós műfaj, mint egy ilyen varázspálca. Valamit mondunk, és hoppá, megtörténik. Arról beszéltünk, hogy a méhészekkel hogy van, erre Attila azt írja, boldog szülinapot. Ha bejelentkeztek, meghívlak egy mézes citromos teára a katrosai méhész tanyánkhoz.
1: Ó, de jó. Én nem voltam még olyan rendes, valódi méhészetben, ahol tényleg komolyan is gondolják a dolgokat, úgyhogy nagy örömmel megnézném, hogy hogy működik a dolog.
0: A komolytalan méhészetben voltál?
2: Nem, azt ilyen akartam, hobbi, ez milyen a komolytalan méhészet?
1: Hobbi méhészkedésre gondolok én, mert én például nagybátyám, ő éveken keresztül hátul a kertben, ilyen kaptárokban méhészkedett. Tehát lehet ezt így komolynak gondolni. Persze, csak hitem szerint ő is úgy vallaná, remélem, hogy visszaigazol, hogy azért ez nem volt ez egy hű, de komoly. Nem tudom, ami ezt ő hobbi szinten csinálta, viszont sokszor, amikor így, tudjátok, főleg nálunk útszélén ki vannak állva a méhészek, mézet árulnak, stb., mindig belegondolok, hogy mennyire komoly munka lehet azért emögött, hogy én a vajas kenyeremre rá tudjak csorgatni egy kevéske ilyen fincsi aranyat, szóval, hogy kíváncsi lennék rá. Köszi, Ati, a meghívást!
2: Így van, köszönjük szépen, illetve Edónak nagy-nagy köszi, aki ezt írja, boldog születésnapot, én egy életműdíjat ajándékoznék. Életműdíjat annak ítéljük oda, aki ennyi éven át képes volt ébren tartani egész Erdélyt, és nem csak. Tellenő, olyan jók vagytok, nagyon jó, köszi.
0: Ébren tartó életműdíj. Ezen osztozunk, ahányan csak tudunk, szerintem mindenki benne van a pakliban. Egyébként az a vagány, hogy jönnek a köszöntések, hogy egy-egy üzenetből kiderül, hogy milyen élethelyzetben, vagy milyen mondjuk életfázisban, milyen körülmények között hallgattok, és nagyon vagány, ennyi helyre elmegy ez az egész.
1: És nagyon szeretem egyébként azt is, hogy a kreativitás kreativitást szül, most nem feltétlen azért, hogy milyen horderejű, vagy milyen minőségű ajándékokkal, fiktív ajándékokkal rukkoltak elő, drága hallgatók, de tényleg öröm ezt olvasni. Tehát például Nóra szerintem nagyon rájött és ráérzett arra, hogy bennünket hármunkat a luxus kérdésköre igencsak foglalkoztat, de mindeközben szeretünk rádiózni, mert ő például azt mondja, hogy ilyen 2 hónapos hajós utazást ajándékozna nekünk teljes luxusellátással, de úgy, hogy a világ különböző pontjairól bejelentkezhetnénk a Gagába. Te dolgozzunk
2: nagyon
1: ugyanúgy,
2: jó,
1: csak hogy közben mindent is megkapunk nekem. Ez abszolút tetszik. Köszi, Nóra.
2: Igen, köszönjük szépen, illetve köszönjük tényleg a jó kívánságokat Mónikától, Bernadettnek, Orsolyának, akik itt vannak, és leírják, hogy mikor hallgatnak minket. Azt azért engedjétek meg, ha még van egy pici időnk, gyorsan elmondjuk, hogy nagyon kedvesek vagytok a játékban, és nagyon sok minden fiktív dolgot kaptunk mi tőletek, de hogy amellett, hogy van 8 olyan műsorvezető, aki reggeltől estig ugye itt van a mikrofonok mögött, mi nagyon kis szelete vagyunk ennek az egésznek, és pont ekkora nagy köszi jár azoknak is, akik hírszerkesztők, akik másfajta szerkesztők, akik tényleg az értékesítésen dolgoznak, marketingen, adminisztráción, nélkülük nem működne ez az egész, és szerintem egy csapatként tud működni ez úgy, ahogy van, úgyhogy nagyon nagy pacsi nekik is, persze.
1: Abszolút, és hadd támasztam alá egy lopott gondolattal, nemrég volt egy ilyen interjús podcast helyzetem, ott tanultam ezt a szót, a filmgyártás kapcsán hangzott el, de hogy azt mondta az illető, akivel beszélgettem, hogy a filmgyártás egy nagyon komoly csapatsport, és ezt érzem én is rádiós ügyben, hogy ez egy komoly csapatsport, hogy akár mi magunk is hebegve, habogva, dadogva megköszönjük a kedves gondolatokat, amiket ti, drága hallgatók, felénk tolmácsoltok, de ezzel a lendülettel és erőbedobással tágítjuk ezt a kört, és üzenjük a kollégáknak is, hogy bátran bárki vegye magára. És üzenem ugyanakkor, hogy olyan kevesen vagyunk itt, sepsin, az a torta nehezen fog elfogyni, tehát aki a környéken van még a csapatból, az jöjjön tortát tenni.
0: A brit királyi tortákat, mennyegzői tortákat évszázadokon keresztül őrzik, úgyhogy nem kell sietni, finom lesz, őrzünk, vigyázunk belőle nektek is.
2: Igen, és talán még ha valakit kértem a csapatból, azok az a technikus csapatunk például, akiknek köszönhetően vagyunk most ott, hogy talán a világon egyedüliként vagy kevésként dolgozunk, úgyhogy több stúdióból egyszerre élőben. Úgyhogy szerintem egész menő csapatunk van így 27 évesen is, hogy köszi nektek. Mi van egy vagány nyereményünk erre a mai műsorra, úgyhogy ezt is szeretnénk nektek odaadni. Na figyeljetek csak, és a telefont is nézzétek.
3: Mindenről dumálunk.

0: Reklám.
1: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
2: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
3: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Pieszkavica burgert a Stationben.
2: Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már! A Szeptémiában nem kell választanod.
4: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a Szablak, Barlak, Alkotlak, Méterárú rövidárú üzletbe Székely udvar helyen. Kisköved utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Pársak utca 14.
7: A vadászatban a siker, a tudáson és a megbízható felszerelésen múlik. A tudás a tiéd. A felszerelést az LH Outdoor biztosítja. Sportvadászfegyverek, prémium hőkamerák, optikák, ruházat és kiegészítők. Vásárolj most és nyerj egy prémium távcsövet. LH Outdoor, Székely udvarhely, Tábor utca 18, a vadásztársulat épületében.
8: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
9: Black Friday a Gammában.
10: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Parajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
9: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét lágerek,

0: valakit el szeretnénk küldeni nagyon messze, nagyon-nagyon-nagyon messze másodmagával egyet nyaralni, olyan vagány lesz, jó kis pihenés, vagy te
1: igen. Hát figyeljetek, melegebb éghajlat helyett melegebb hangulat adódhat meg Kingának, egész pontosan őt próbáljuk ugyanis elérni. Telefonon lássuk, sikerül-e konzultálni, értekezni vele.
2: Egy nagyon vagány ajándékot várunk tőle. Persze, képzeletben, haló-haló Kingához beszélünk, jó reggelt.
3: Igen.
2: Szia Kinga, Máté Kincső, Berecki Szilin, Nagy Endre vagyunk, a Rádió Gagától hívunk, mert hogy születésnapi ajándék közön van a mai napra sok-sok főnyeremény, és szerencsés lehetsz te is.
3: Sziasztok.
1: Szuper, tudod-e, kedves Zavarunk-e? Kinga, hogy mi a dolgod? Zavarunk-e nagyon? Igen, ez az első
3: igen,
1: és fontos
3: nem
1: kérdés.
3: Nem, kijöttem a munkahelyemről közben.
1: Ja, jó, nem tehát hogy az igen az annak szól, hogy tudod, hogy miről van szó, a nem pedig annak, hogy jó, hogy ne keverjük, kavarjuk össze a dolgokat. Kedves Kinga, szeretnénk, hogyha nagyon-nagyon kreatív lennél, meglepnél bennünket valami vagány kis fiktív ajándékkal, mert ma ilyen fődíjsósolós jó kedvünk van, és téged is szeretnénk meglepni, nem is akármivel nyereményként.
3: Igen, én arra gondoltam egy tortát mindenképp, és egy George Clooney, és egy Bruno Mars produkciót.
2: Egy produkciót kettejükkel?
3: Igen.
2: Melyik énekelne és melyik táncolna?
3: Nem tudom, ez Bencsel Kincső.
1: Na várjál, mert én itt kicsit fennakadtam, nem értettem, hogy Clooney és kicsoda?
0: Bruno Mars.
1: Jaj, Bruno Mars! Jaj, na. Kinga, ezzel a tortával, gyere, engedd meg, hogy őszinte legyek. Ezzel a tortával egy kicsit kezdett felszaladni a szemüldököm, de úgy megállt félútos, úgy visszafordult a két név hallatán, főleg, hogy csak na, hogy ki táncolna és ki énekelne, te legyen az, hogy Clooney énekel és Bruno Mars táncol, az lesz a legjobb felállás, legalább egyedi lesz. Engem megvettél ezzel a nyereménnyel, vagy ezzel az ajándékkal. Köszönöm.
2: Mi majd nézzük.
1: Mondd azt, hogy nem élveznéd Nagy Endre.
2: Dehogy nem, én aláíratnám magam. Tejszínhabbal írnál rá a nevét, Clooney, a hátamra.
0: Hova?
1: Azt meg én nem szeretném látni. De írogassák egymás hátára, hogy boldog szülinapot, Gaga, és akkor úgy teljes lesz a kör. Drága Kinga, te is nagy Clooney rajongó is vagy, meg Bruno Mars rajongó is vagy, vagy csak szeretnél nagyon a kedvedben járni?
3: Igen, de főleg szerettem volna.
1: Nagyon kedves vagy, köszönjük, tényleg. Mondom, nekem áldásom, én adnám az összes fődíjat most neked cserébe.
0: Igen, de csak egyet tudunk adni, viszont azt is hidd el, hogy megéri. Ugyanis képzeld el, nem tudom, mennyire vágysz egy jó kis hosszú hétvégére, feltöltődésre, utazásra, egybekötött valamivel, egy olyan jó pihenős néhány napot eltölteni. Képzeld el, hogy a Smart Business Management felajánlott neked egy darab páros két éjszakás hétvégét a Bordür Hotelben, és ez a Bordür Hotel, ez nem máshol van, mint Békés Szent Andráson, a hajt messzi Nagy Magyarország területén, úgyhogy egy vagány kis páros hétvégét két éjszakára most már a tied, úgyhogy jó pihenést kívánunk neked majd!
3: Köszönöm szépen!
2: Megvan-e már, akit viszel magaddal, barátnőt, pasit, hogy lesz ez?
3: Igen, a páromat.
1: Na, hát pedig gondoltam, elmegyünk ketten, Kinga, ilyen csajos hétvégére, ha már egyszer szóba került a mai műsorban. És meghívjuk, figyelj, meghívjuk Clooney-t, meghívjuk Marsot, és nem biztos, hogy ott lesznek, de legalább a szándékot
0: is meg.
1: Ha ők nem jönnek, visszük Endrét és Szilit. Jó, nekem ez így rendben van. Drága Kinga, érezzétek jól magatokat majd, amikor élvezitek a nyereményt. Nagyon-nagyon szépen köszönjük az ajándékot, meg a ránk szánt időt is. Jó munkát neked!
3: Köszönöm, szép napot nektek is!
1: Szép napot!
2: Szia!
4: Gratulálunk a Smart Business Management által felajánlott páros hétvégi utazás nyertesének. Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
5: Ébredj minden hétköznap reggel
6: a Rádió Gagával
5: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
6: Ez a hármas szabály.

0: Jaj, de nagyon köszi a mai szülinapi partit, bulit. Ez egy szülinapi buli volt, ez a mai adás egyértelmű, és az is lesz az egész nap. Kingának gratulálunk, lesz még nyertes a mai nap folyamán, mert a főnyeremények nem fogytak még el. Ma van a záró napja a szülinapi játékunknak.
1: Így van, és még egyszer nagy köszi Hajnalnak, Orsolyának, Bernadettnek, Mónikának, illetve Gizellának, valamint Plutiko is azt írja, hogy sok születésnapot, remélem sokáig maradtuk ebben a csapatban, így a reggeli műsorban. Mi megtesszük, amit kell, azt találjuk az életet.
2: Rajtunk ez nem fog múlni, jól mondja Szili, és tényleg köszönjük a legőszintébben, a legnagyobb szeretettel, a legnagyobb csücsökszorítós puszpusszal, meg cuppcuppal, meg nyamnyammal, meg öleléssel. A jó hír, hogy holnap reggel itt leszünk, szürke péntek lesz, majd párban várunk titeket Szilivel, mert Endrét elengedjük picit pihenni. Na de megy minden tovább, legyen szép napotok, csókos csütörtököt mindenkinek, sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Szevasztok!
3: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves!
4: Nagyon jó! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
5: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Kérem, itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
7: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
8: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
9: Megérkezett az ősz, a Roland Suite-ba is. Új kollekciónkban az elegáns öltönyök mellett casual nadrágokat, pulóvereket, szakókat és stílusos kabátokat is találsz. Látogass meg és fedezd fel őszi-téli újdonságainkat Székely udvarhely szívében, a Városháza tér 6 szám alatt. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
10: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
12: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
13: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
14: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
15: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzériában.
13: pizzéria és étterem. Az ennivaló barát.
5: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
15: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Tartós élelmiszereket gyűjtenek a nagycsaládosoknak. Sok dolguk volt a rohanmentősöknek az elmúlt 9 hónapban. Változékony lesz az égbolt, délután csapadék is érkezhet elszórtan. Jönnek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! 11 beszédes és 6 technokrata miniszter lehet a Niculescu kabinetben. A szociáldemokraták miniszterjelöltjei között is találunk volt tárcavezetőket, visszatérne például az egészségügyi élére Alexandru Rogobete, a munkaügyet pedig ismét Florin Manó levezetné, Radu Marinescu az igazságügyet, Lorin Barbu az agrártárcát, Stefan Radu Oprea a védelmi minisztériumot, míg Natalia Intotero a környezetvédelmi minisztériumot irányítaná. Mint ismert, a tegnap délután döntött a PESZEDE, hogy részt vesz a Luca Niculescu vezette kormányban. Idén is megszervezték a jótékonysági gyűjtést Székelyudvarhelyen, amelynek célja a nehéz helyzetben élő családok támogatása, valamint az élelmiszer pazarlás és az éhezés problémájára való figyelemfelhívás. A szervezők elsősorban tartós élelmiszereket, jó állapotban gyermekjátékokat és gyermekkönyveket várnak. A felajánlásokat az Udvarhely Széki Nagycsaládosok Egyesületének juttatják el. A kezdeményezéshez a város több pontján is csatlakozhatnak a segíteni szándékozók. A központi gyűjtés október 16-án pénteken 10 és 16 óra között lesz a Kisszent Teréz plébánián, a Forrás utca 2-es szám alatt, olvasható a Rotary Klub Udvarhely felhívásában. A vajudás és a szülés teljes ideje alatt joguk lesz kísérőt választani a várandós nőknek. Az erről szóló törvénytervezetet tegnap döntőházként fogadta el a képviselőház. Az új szabályozás értelmében a kismamák maguk dönthetik el, ki legyen mellettük a szülés során. A kórházaknak biztosítaniuk kell ennek feltételeit, ugyanakkor gondoskodniuk kell a szülő nők magánéletének és intimitásának védelméről is. A kísérő jelenlétét kizárólag indokolt orvosi vagy járványügyi okokból lehet korlátozni. A jogszabályt a képviselők egyhangulag 262 támogató szavazattal fogadták el. A törvény most Nikus Ordán államfő elé kerül kihirdetésre. Az év első 9 hónapjában 369 ezer esethez riasztották a rohanmentő szolgálat egységeit Romániában. A legtöbb bevetést Bukarestben és Ilfov megyében jegyezték, közölte a katasztrófa védelmi felügyelőség. A tájékoztatás szerint a január és szeptember közötti bevetések során összesen 377.100 személyt részesítettek sürgősségi ellátásban. Műszaki mentésre 1757 alkalommal volt szükség a vizsgált időszakban, ezekben az esetekben 2400 embernek nyújtottak segítséget. Rátámadtak egy testnevelő tanárra egy 5. osztályos tanuló szülei tegnap Temesváron. Az incidenst a 112-es segélyhívón jelentették. A Temes megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a vizsgálatok alapján azért alakult ki konfliktus a szülők és a tanár között, mert a szülők sérelmezték, hogy a pedagógus a tanórai viselkedési szabályok betartására figyelmeztette gyermeküket. A rendőrség folytatja a vizsgálatot az eset pontos körülményeinek tisztázására és a szükséges jogi intézkedések meghozatala érdekében. A Temes megyei tanfelügyelőség elítéli az iskolai erőszak minden formáját és támogatásáról biztosította a pedagógust. Hűvös idővel, borongós égbolttal indult a reggeladás körzetünkben, de a szakemberek szerint ma a napsütésben is lehet részünk hosszabb, rövidebb időre. Általában azonban felhős marad az égbolt, a délutáni órákban csapadék is érkezhet. Elszórtan 10-12 fokos maximumokat mérhetünk.
17: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most...
18: Szép napot mindenkinek, sziasztok! Pompozunk mi is egy jó adagot, hisz október 15-e, és ez a mi napunk.
19: Ez a Rádió Gaga 27. születésnapja, István Szidónia, Győr Dávid Csaba a mikrofonnál. Ünneplőbe öltöztünk tehát mi is, és Már most is köszönjük az ajándékokat, amikkel elleptetek bennünket, de már előre köszönjük azt is, amit fogtok adni nekünk, és játszunk rengetegszer a mai nap folyamán. Rengeteg értékes nyereményünk van utazások többnyire.
15: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
7: Színes hírek,
15: helyi aktualitások,
7: interjúk,
15: játékok
7: és sok-sok nyeremény.
15: Ez a Színes Órák.

akció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le széles világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neked van. A Gaga vele.

0: Marshmallow és az Another Drink, innivaló az nincs, maximum egy kis víz, viszont üzenetek, jó kívánságok SMS-ben, WhatsAppon, applikáción, Facebookon. Hú, csak így nézzük, mindegyiket még nem is tudtuk elolvasni, és még csak néhány perce jöttünk műsorba, de gyakorlatilag elleptek minket üzenetekkel, és ez már megint nagyon jól esik, így 27-ére is.
1: Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk a rengeteg köszöntésért, amit tőletek kaptunk. Tényleg folyamatosan jönnek a Facebook oldalunkra, privát üzenetben, a posztjaink alá, SMS-ben, WhatsAppon, és csak kapkodjuk a fejünket, pont most is egy befutott, és jelezte is itt a telefonom. Szóval kapkodjuk a fejünket, hogy kinek válaszoljunk, és előre elnézést, ha valakinek nem tudunk válaszolni, de elolvassuk, jó? És jól esik nekünk.
0: Igen, nagy valószínűséggel azért nem fog mindenki választ kapni, ahogy Csaba mondja, de ettől eltekintve nálunk ünnepi a hangulat, és gondolom reggel a hármas szabályban a műsorvezetők már elkezdték, most itt nálunk folytatjuk, illetve a délután folyamán is, hát csak erről fog szólni nálunk a műsor, és hogyha mi születésnapozunk, akkor természetesen nem üres kézzel vagyunk itt, mert hogy lesz játék jócskán, és főnyeremények, értékes nyereményeket fogunk osztogatni, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni, minket hallgatni, és akár még így az utolsó 100 méterben is regisztrálni.
1: Úgy vártalak, ez már a Back to Black dala.

0: Tesülj első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Wiz Khalifa és a See You Again itt a Rádió Gagán Csári Póccal együtt. 27 év, nem olyan kicsi idő azért egy ember életében, és itt a Facebook oldalunkon feltettük például azt a kérdést is nektek, hogy 27 évvel ezelőtt, 1999-ben, amikor indult a Rádió Gaga, ki hány éves volt? Itt rengeteg minden kirajzolódik ebből, mármint a válaszokból, és az is látszik, hogy így együtt telt az idő, együtt öregettünk veletek, drága hallgatóink.
1: Közben azon kezdtem el én gondolkodni, hogy

0: 27 év, azt mondtad, hogy nem is olyan kicsi idő, de ha visszamegyünk 1999-ig, akkor így nagy vonalakban mi történt a világban? Hát szerintem majdnem azt lehet mondani, hogy teljesen átalakult. Ugye volt itt időközben egy ezredforduló, hát megérkeztünk a 2000-es évekbe. Valamikor a 2000-es évek elején megjelent a Facebook is, ma már annyira természetesnek vesszük, de amikor a rádiógoga alakult, akkor még nem volt Facebook. Aztán közben, nem tudom, megjelentek az Apple telefonok, Oroszország elfoglalta a Krím-félszigetet.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy egyáltalán megjelentek a telefonok. Nekem az első telefonom 2002-ig nyúlik vissza. Persze nem volt akkor még okos telefon, talán egy Nokia 3310-es volt. Nagyon-nagyon jól éreztem magam a telefonomban. De hát ez is az elmúlt 27 évben alakult, mint ahogy mi is alakultunk, mi is változtunk és csiszolódtunk.
0: Igen, és reméljük, hogy még egy 27 év távlatában is azt tudjátok ti mondani, és ezeket a visszajelzéseket kapjuk, úgyhogy igen, kicsit megvan a kérdésünkre a válasz is, de hogy még mindig elfogadtok minket, még mindig szerettek velünk ébredni, velünk menni munkába, velünk ebédelni, és hogy nagyon-nagyon sok élethelyzetben azért ott van a rádiógoga az életetekben, ezt pedig köszönjük nektek, és természetesen hálával tartozunk ezért, úgyhogy játékra fel, nem sokára csörög a telefon.
1: A nyeremény pedig, itt említettük óra elején, utazás lesz, kirándulás, kikapcsolódás, a Hőforrás Hotel Gyula jóvoltából érkezik, úgyhogy lehet majd menni pihengetni.

0: Arról van szó, hogy Gyulea egy olyan fürdőtelepülés, amit szerintem nem nagyon kell bemutatni. Ott van a Várfürdő, rengetegen felkeresik, gyógymedence, termálvíz, minden, ami kell, jó kis szállodák Gyulán, és ide küldünk valakit hamarosan.
1: Igen, az lett volna a kérdés, hogy miért beszélünk mi most erről pont a Gyulai Várfürdőről? Azért, drága hallgató, mert hogy lehet, hogy pillanatokon belül pont a te kezedbe fog kerülni ez az utalvány, hiszen születésnapozunk, és ez alkalommal ismételten értékes nyereményeket adunk, ezekkel lepünk meg titeket, és így fejezzük ki hálánkat, hogy az elmúlt 27 évben itt voltatok mellettünk.
2: Reklám. Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betervesztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
3: Fások utca 14.
4: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
6: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Melegre tervezve.
7: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
8: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
7: De szuper ötlet!
8: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
7: Indulok is a fenyét egy szám alá. Viking Design.
9: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek, óriási választéka, szakszerű kivitelezése a székelyudvarhelyi térkő centrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
10: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 leértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
11: A biztonságát keresi, riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
15: A reklám után
16: ismét lágerek és új zenék.
15: Rádió.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: 4Street, és a tudom, hogy mire vártál. Hogy Alida mire vár, azt nem tudjuk, de hogy fog örülni, szerintem ez nem kérdés. Hello, szia, György Dávid, Csaba István, Szidóni, a Rádió Gogától hívunk, Alida.
1: Sziasztok, jaj, de jó.
2: Na hello, na hogy vagy, mi a helyzet?
1: Jaj, nagyon jó, feldobtátok a napom, köszi.
2: Nem is mondtuk el, mit nyertél, mindjárt elmondjuk azt is.
0: Ez csak a kezdet, Alida. Reméljük, hogy tényleg tetszeni fog majd a nyereményünk, de addig is, mivel foglalkozol éppen, mi a munkád?
1: Rezidens vagyok.
0: Rezidens
1: orvos. Fertőző klinikán, Vásárhelyen.
0: Műszakban.
1: Igen.
0: Nem fogunk sokáig zorgatni.
2: Nem, csak még engem érdekelne, hogy mennyi idő a rezidens év, hány év volt az egyetem, és hát nagyon jó, csak viccelek. Na figyelj, ez egy olyan játék, ami a születésnapi játékunk, valójában pont ma van a Gagának a születésnapja. Na, de a lényeg, hogy...
1: De jó.
2: Nagyon jó szerintünk is. A lényeg, hogy várunk valamilyen képzeletbeli ajándékot tőled, és mindjárt elmondjuk, hogy azért cserébe mit adunk. Na, mit adnál nekünk, ha tehetnéd például?
1: Hát én orvosként inkább ilyen egészségügyi ajándékot adnék nektek, a nőknek ingyenes ményakrák szűrést, és a férfiaknak
2: prostata
1: pedig
2: ingyenes
1: prostatarák szűrést.
2: Így van, egyből tudtam, látod.
0: Jó, hát akkor jó. Majd csapatosan megyünk, a nők beállnak egyik sorba, a férfiak a másik sorba, és mondjuk, jöttünk, egy prostata szűrésre, ményakrák szűrése. Köszönjük szépen az ajándékodat, ugye a mai világban fő a prevenció és az elővigyázatosság, úgyhogy ha nem is kapjuk meg ajándékba, de azért időközönként el szoktunk járni milyen szűrésekre.
1: Mindenképp.
0: De akkor jöhet a lényeg. Készen állsz?
1: Igen.
2: Jó, na figyelj, a nyereményünk Gyula ismerős, ugye nem a férfi, nem az ember, a Gyula, hanem a határon túli üdülőváros, Gyula városa.
1: Igen.
0: Gyulai hőforrás, üdülő szövetkezet és hotel jóvoltából egy darab páros hosszú hétvége a tiéd.
1: Azt a mindenét, wow! Azt a nagyon szépen köszönöm, hát megleptetek.
2: Nagyon-nagyon szívesen. Ez volt a célunk, hogy meglepjünk, és a másik persze, hogy örömet okozzunk, úgyhogy egy 3 csillagos szállodába nyertetek a kedves pároddal egy hosszú hétvégés lehetőséget. Jó kikapcsolódást kívánunk neked, és akkor kitartást a
1: műszakban. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Szia, Alida, vigyázz magadra.
0: Hello. Minden jót kívánunk.
1: Minden jót.
3: Gratulálunk a Gyulai Hőforrás Hotel nyertesének. Hőforrás Hotel Gyula, ahol minden korosztály jól érezheti magát.

0: NSYNC és a Bye Bye. Hát Bye Bye 26, Isten hozott 27. És hogyha kérhetek valamit a régiektől, vagy attól, aki gondoskodott arról, hogy 27 évig működjön ez a Rádió Gaga, hogy akkor a továbbiakban is álljon mellénk, és segítsen a munkánkban. És köszönjük nektek is a hűséget. Természetesen nem üres kézzel jöttünk a munkában.
1: Nem, rengeteg dolgunk van. Sok-sok nyereményt adunk, például majd újabb hotel ajánlatát szórjuk szét a hallgatóink között.
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. 27 év nagy idő, még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Reklám.
6: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészség. Adunk.
7: Septimia Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Septimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Septimia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Septimiában nem kell választanod.
8: A vadászatban a siker a tudáson és a megbízható felszerelésen múlik. A tudás a tiéd. A felszerelést az LH Outdoor biztosítja. Sportvadászfegyverek, prémium hőkamerák, optikák, ruházat és kiegészítők. Vásárolj most és nyerj egy prémium távcsövet. LH Outdoor, Székelyudvarhely, Tábor utca 18, a vadásztársulat épületében.
9: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A Székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik. A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
10: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
2: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betervesztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben. Fások utca 14. Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Elkezdődött az aszfaltozás az Ócfalva és Petek közötti szakaszon. Újabb légtérsértés történt az éjszaka, záporokra számíthatunk a délután. A részletek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Luka Niculescu miniszterelnök jelölt ma benyújtja a parlamentnek leendő kabinetjének miniszterei névsorát és a kormányprogramot. Az elmúlt napok tárgyalásai nyomán egy vegyes összetételű kabinet körvonalazódik, amelyben a PESZEDE 11 miniszterrel vesz részt, a többi tárcát technokraták és függetlenek irányítják majd. A szociáldemokraták tegnap úgy döntöttek, hogy belépnek a kormányba, miközben a PENERE és az RMDS jelezte, kész támogatni a kormány beiktatását anélkül, hogy részt venne a végrehajtó hatalomban. Az USZERE várhatóan a kormány ellen szavaz. A miniszterjelöltek parlamenti meghallgatására és a beiktatásról szóló szavazásra a jövő héten kerülhet sor. Elkezdődött az aszfaltozás Ócfalva felől, és várhatóan egy hónap múlva elér a munkálat Petekre is, jelentette be közösségi oldalán Bíró Barna Botond Hargita megye tanácsának elnöke, a LOT 3 néven ismert projekttel kapcsolatosan. Félsávos rendszerben dolgozik a kivitelező, ezért az autósok fokozott figyelmét kérik az érintett szakaszon. A dájai úgynevezett középső szakaszra jóváhagyta a megyei önkormányzat az alvállalkozói szerződést, így még ebben az évben az alapozási és szélesítési munkálatokat is elvégzik. Drónrajt észleltek, a hadsereg radarjai mára virradóan a Kígyósziget közelében. Az egyik drón körülbelül egy percre behatolt Románia légterébe, Szuninától délkeletre a román felségvizek fölött. A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a légi célpontot 1 óra 34 perckor észlelték a román légtérben, majd körülbelül egy perc elteltével eltűnt a radarokról, ismerteti az Ager Press. A helyzet megfigyelésére felszállt a Mihály Kogalnyicsánó légibázis a spanyol légierő két F-18-as vadászgépe, miután további légi célpontokat észleltek a Kígyó-szigettől mintegy 77 kilométerre keletre, két román F-16-os vadászgépet is riasztottak a fetesti légibázisról. Ugyanakkor Tulcsa megye északi és keleti részének lakosságát 4 óra 57 perckor Roalert üzenetben figyelmeztették a lehetséges veszélyre. A légiriadót 5 óra 48 perckor fújták le. Tegnap egyébként 4-szer figyelmeztették a Tulcsea megyeieket drónbeszélyre.
12: Magabiztos 38-28-as győzelmet aratott a Van Veszprém a szerb Partizan Belgrád ellen a férfi kézilabda bajnokok ligája negyedik fordulójában. A magyar csapat már az első fél időben vezetett, a szünetben 18-15 volt az állás, majd a második játék részben fokozatosan növelte előnyét. A Veszprém 4 győzelemmel vezeti csoportját, következő ellenfele a német Füchse Berlin lesz. A közelmúltbeli támadások miatt elhalasztották a jövő hétre tervezett Riyadi Six Kings Slam férfi tenisztornát. A szervező közlése szerint a verseny december 27-e és 30-a között rendezik meg, többek között Carlos Alcaraz, Novák Djokovic és Alexander Zverev részvételével. A torna győztese mintegy 6 millió dolláros pénzdíjra számíthat. Alasztás hátterében a jemeni huszi lázadók támadásai állnak, akik a múlt hét óta 4-szer mértek csapást a Riyadi repülőtérre.
11: A nap további részében is túlnyomó részt felhős lesz az égbolt, csapadék is érkezhet záporok, zivatarok formájában. 10-12 fokos nappali csúcsértékek várhatók.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
1: Sziasztok, hello mindenkinek, köszönjük szépen, hálásak vagyunk a rengeteg üzenetért. Pont ma vagyunk 27 évesek, és aki hallja a mai napon a műsorainkat, az egy kicsit részese is lehet ennek a születésnapnak.
0: Én úgy szeretnék most énekelni.
1: Jaj, most?
0: Várd, hogy fejezzem be. Nem tudok énekelni, úgyhogy nem is fogok. Rábízom ezt azokra, akik sokkal jobban értenek a műfajhoz, mint én. Úgyhogy itt is van Diaz és Menta. Jön a méreg egy újabb óra nyitányában. A mikrofonoknál György Nevi Csaba és István Szidó.
2: Most pedig Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
13: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
13: interjúk,
2: játékok és sok-sok nyeremény.

0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Mi a teendő, ha éjszaka vagy mondjuk hétvégén megbetegszik a kis házi kedvencünk? Van-e Marosvásárhelyen állatorvosi sürgősségi ellátás? Hogyha igen, akkor hova fordulhatunk, és mikor nem szabad megvárni mondjuk a másnapot? Többek között ezeket a kérdéseket teszem fel Burger Ős állatorvosnak, a Muresvet munkatársának. Szia, köszöntelek újra!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És kezdjük a legfontosabbal, van-e Marosvásárhelyen állatorvosi sürgősségi ellátás, és hogyha igen, akkor ezt hol kell keresni?
1: Igen, van egy ilyen sürgősségi ellátás. Ez úgy működik, ezt mindenki kell tudja, majd a később majd el is fogom ezt magyarázni, miért. Tehát ez úgy működik, hogy van 10 rendelő, és felváltva mindegyikünk egy hetet bevállalja a sürgősségi eseteket hétköznap este 8-tól másnap reggel 8-ig, és hétvégén pénteken este 8-tól hétfő reggel 8-ig. Sürgősségi ellátás az úgy működik, hogy van egy telefonszám, azt most el is mondanám, ez a 0733-44-9966. Lényegében ez egy telefon, ez nem egy rendelőhöz fog becsörögni, hanem ez egy telefon, amit mindig a következő rendelőnek továbbadja az, aki azon a héten volt az ügyeletes.
0: Tehát, hogyha a héten te vagy az ügyeletes, akkor a telefon hozzád kerül, és nálad fog csörögni.
1: Így van. Uh-huh. Így van. Ez a telefonszám a legtöbb rendelő ajtaján is megtalálható. Gyakran előfordul, telefonálnak, hogy itt vagyunk a rendelő előtt, de hát be van zárva, és akkor ez kínos, mert nyilvánvaló sürgősségekről van szó, és akkor el kell mindig mondjam, hogy, vagy kollégák el kell mondják, hogy jó, de hát ez azért van kitéve, hogy mindenki tudjon róla, hogy ezt a számot lehet bármikor hívni, viszont felváltva ezt bevállaljuk, de a hét az nagyon fárasztó.
0: Tehát mielőtt valaki még útnak indulna, és például a Muresvetet keresné fel valamelyik éjszaka, amikor mondjuk Isten őrizze, probléma van a házi kedvenccel, mindenek előtt telefonálni, és akkor megkérdezni, hogy most ezen a héten, ezen az estén, ezen a napon melyik rendelő működik non-stop vagy 0-24 ellátásban.
1: Így van, így van. Ez így kell csinálni. Mindig kell tudni, hogy mivel ezt önkéntesen csináljuk, mi ez a 10 rendelő, Romániában még egy ilyen fajta sürgősségellátás nincs, tehát Vásárhely az egyetlen az országban, ahol ez így működik, és már éveken keresztül szerintem ez már több mint 10 éve van. Az elén kevesebb rendelő volt, azt hiszem 3-4 rendelő indult, most 10-en vagyunk ebbe a rendszerben.
0: Hogyan alakítottátok ki akkor ezt a rendszert, ezt az együttműködést, ezt a kollaborációt? Volt rá igény?
1: Úgy kezdődött, vagy ez annak a igénye volt, hogy a rendelők általában 7 és 8 körül már bezárnak. Viszont este 8-tól vagy este 7-től másnap reggel 8-ig nem volt kihez fordulni, hogyha valami sürgősségi eset jelentkezett. Legtöbben vagy Kolozsvár, vagy Brassóba, ahol van még ilyen éjjel-nappali rendelő, vagy sürgősségi ellátás, szoktak menni, és akkor ennek az igénynek akartunk eleget tenni. De ennek sok hátul ütője is van, mivel sürgősségi ellátás nem egy részükről, nem egy kötelező valami, hanem önkéntesen csináljuk.
0: Tehát nem egy kötelező szolgáltatás.
1: Így van. Lemondunk a szabadidőnkről, lemondunk az éjszakákról, lemondunk sokszor a családról, a családi rendezvényekről, tehát ezek kimaradnak, hogyha pont karácsonykor vagy szilveszterkor, vagy ünnepkor kerül valamelyikünk sorra, akkor ezt legtöbbször rendelőbe töltjük, és nem mindig van ez meghálálva.
0: Lehet, hogy anyagiakban nem, viszont ilyenkor az a tudat motivált titeket, hogy mégis valami jót tesztek. Élő lényekkel, jelen esetben házi kedvencekkel, amelyek nagyon sok esetben egy-egy család tagként foglalnak szerepet bizonyos emberek életében. Mindjárt mesélsz nekünk arról is, hogy mit jelent a sürgősségi eset, illetve mi magánemberként, laikusként, hogyha észrevesszük, hogy valami baj van, akkor hogyan segíthetünk a házi kedvenceken, de mindenről csak a soron következő sláger után.

0: Egy állatnál is vannak olyan helyzetek, amikor minden perc számít, de mit tehet egy gazdi, amíg eljut egy állatorvoshoz? Melyek azok a dolgok, amelyeket jobb elkerülni, de mégiscsak hogyan tudnánk beavatkozni? Erről beszélgetek a Muresvet munkatársával, Burger Őrs állatorvossal. Melyek azok a dolgok, amelyek valóban arra utalnak, hogy most sürgősségi eset van, minden perc számít, és azonnal nem számít, hogy ének évadján vagyunk, hétvége van, de állatorvoshoz kell fordulni.
1: Sürgősség az azt jelenti, hogy az állat élethalál között van.
0: Ezt hogyan döntsük el, mi átlag emberek?
1: Tényleg van ennek is egy hátránya, hogy a gazda sokszor nem tudja eldönteni, viszont autóbalesetek, ha két kutya összeverekedett, mérgezés esetén.
0: Tegyük fel, történt egy autóbaleset. A kutya vagy a macska feláll, ugyanúgy viselkedik, mint az eddigiekben. Akkor is javallod felkeresni egy állatorvost?
1: Igen. Habár legtöbb esetben rögtön a baleset után, ha az állatot úgy érte az ütés, hogy nem tört el semmi, lábra áll. Viszont ilyenkor majdnem mindig van belső vérzés, ami vagy egy aortát ért, vagy máj, vagy lép, vagy sőt a húgyhőeg is megrepedhet, robbanhat, hogyha meg van telve. Per pillanat az állat jól van, de ha túl későn jönnek már, mikor a tünetek már nagyon nyilvánvalók, akkor lehet, hogy túl késő, és nem tudjuk őket megmenteni. Viszont ha időben jönnek, akkor nagy az esély, hogy az állat életben maradjon.
0: Például a kutya, itt említetted a mérgezést, vagy a macska lenyel, megeszik, megiszik valamilyen mérgező anyagot, folyadékot, akkor kell várni a tünetekre, esetleg meg kell próbálni hánytatni az állatot, vagy ismételten azonnal állatorvoshoz kell fordulni.
1: A legfontosabb, hogy 3 órán belül meghánytassuk kutyát, macskát. Ez be kell hozni a rendelőbe.
0: Ja, hogy akkor ezt állatorvos végzi,
1: vannak
0: nem
1: otthon. Ilyen házi kogyfasztások is, mint az oxigénes víz, vagy sós víz, de inkább behozni, mert miután a hatóanyag felszívódott, utána legtöbb esetben már túl késő. A beavatkozás is már legtöbbször sikertelen, mert lényegében a méregnek az a szerepe, hogy hasson, ha nem hat, akkor az nem jó, akkor nincs mér a piacon legyen, és nem megvárni a tüneteket, tehát rögtön, minél hamarabb hozni.
0: Embereknek szánt gyógyszert fájdalom esetén adhatunk-e az állatoknak?
1: Vannak bizonyos gyógyszerek, gyulladáscsökkentők, fájdalomcsillapítók, amiket lehet adni, nem mindegy, hogy kutyáról vagy macskáról van szó, viszont amit kihangsúlyozok, és mindig, amikor lehetőség van, elmondom, az ibuprofen hatanyagú gyulladáscsökkentőket sem esetre se adunk se kutyának, se macskának, mert kis mennyiségben is halálos lehet.
0: És ha már állatsürgősségi, akkor a legjobb lenne az imént elhangzott telefonszámot hívni. Most van-e lehetőség ezt megismételni, mert lehet, hogy van, aki később csatlakozott be, úgyhogy kérlek szépen, hogy ezt még egyszer mondd el, csak azok kedvéért, akiknek talán a jövőre nézve szükségük lenne erre a telefonszámra.
1: Jó, tehát akkor ez a telefonszám a 0733-44-9966. Szerintem könnyű megjegyezni.
0: Milyen esetekben hívható ez a telefonszám?
1: Ezt a telefonszámot este 8-tól reggel 8-ig hétköznap, hétvégén, pénteken este 8-tól hétfő reggel 8-ig lehet hívni élethalál esetekben. Amit még hozzá szeretnék fűzni, hogy ez nem olyan, mint a smurt. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy beugrunk a mentőautóba, és kimegyünk az esetekhez. A sürgősségi eseteket be kell hozni a rendelőbe, mindegy kollega a saját rendelőjébe fogadja majd a sürgősségi eseteket. Nyilván a 10 rendelő nem ugyanúgy van felszerelve, de itt az a lényeg, hogy az első segélyt kutyáknak, macskáknak, pacienseknek meg tudjuk adni. Amit még kell tudjanak, akik a sürgősségi számot hívják, hogy ilyenkor felszámolunk egy sürgősségi díjat, ami egyesek számára tudom, hogy sokat jelent, anyagilag megerőltető, viszont az általánosok ezt kell tudatosítsák, hogy ezt mi önszántunkból csináljuk, tehát erre nem vagyunk mi kötelesek. És van mindennek úgymond egy ára, hogy mi éjjel vagy hétvégén bennülünk a rendelőbe, és a sűrűség esteket vállaljuk. Itt az a fontos, hogy mindenki tudatosítsa, hogy van egy szám, amit bármikor lehet hívni, és tudnak számítani egy állatorvosi szakkivizsgálásra, szolgálatra.
0: Tehát ez nem egy díjmentes segélyszolgáltatás, hanem egy bizonyos összeggel jár az, aki igénybe veszi ezt a sürgősségi ellátást. Ős, nagyon szépen köszönöm ezt a mély beszélgetést is. Burger Ős állatorvossal, a Muresvek munkatársával beszélgettem az elmúlt percekben.
2: Rádió Gaga udvarhelyszín. Slágerek és új zenék.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Elok Éva Max-el közösen, ez a Car Keys. Közben autók jönnek-mennek, itt például Marosvásárhelyen, a Kossuth utcában, és most állt meg valaki, nagyon-nagyon hűségesen integetett, észrevettem, és akkor mondta, próbáltam leolvasni a szájáról, hogy boldog születésnapot, Rádió Gaga. Hát köszönjük akkor az Opel tulajdonosának, így intettem vissza a szívecskét neki, remélem, hogy eljutott hozzám, és köszönjük nektek is, akik nem tudtok a stúdiók előtt elvonulni, de írjátok az üzeneteket egyre másra.
1: A 0730548888-ra, és hamarosan egy újabb jó kis kiruccanást, magyarországi kirándulást sorsolunk, hogy miről van szó, majd elmondjuk a megfelelő időben.
2: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a cincogás a kamrában?
2: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754-991-407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépe

0: vikingradio.ro. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
3: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
4: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
5: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
4: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Pásak utca 14. A reklám után
8: ismét slágerek

0: Zanzibár és a Szólj már, egyre másra még mindig szól a telefonunk. Igen, október 15-én ünneplünk és ünnepeltetjük magunkat, és szerintem ritkán szervez, vagy ünnepel az ember olyan nagy társaságban, társasággal születésnapot, ahogyan azt mi megtehetjük itt évről évre, ezért pedig köszönet nektek. Na de a lényeg az, hogy amíg mi itt nagyban bulizunk, és 27 gyertyát fújunk el a tortáról, addig történt valami lapföldön
1: is. Mi történt? Előkerült a Mikulás? Más nem tudok elképzelni.
0: De hát ott a Mikulás, lehet, hogy most kezd magához térni, és akkor nézem, október 15-e, nem sokára munkába kéne állni. Na lássuk, hogy akkor a to-do lista hogy néz ki. Nem tudok amúgy erről, nincsenek friss beszámolók, viszont lehavazott.
1: Ha, ne hülyeskedj.
0: Megjött a hó, de tegnap bizony.
1: Szóval akkor a Mikulás tényleg előkerült, mert lepalta, vagy ellapátult a havat a házikója előről. Ez szerintem arrafele Finnországban nem rendkívüli, hogy a október 14-én mondjuk lehull a hó. Nálunk fura lenne egy kicsit, de biztos vagy benne, hogy volt már olyan év, amikor itt havazott, vagy lehullott az első hó október közepén.
0: Hát ugye most igen, október közepén még nem kell fűteni, szerintem ez is nagy dolog, ha bár ott Csíkszeredában biztos,
1: hát
0: hogy már.
1: Bebegyújtogat az ember már.
0: Tüzelnek, mi még nem kellett, és ahogy elnézem az időjárást, következő hetekben sem kell még. Viszont, hogyha havat akartok, így október közepén, hát akkor lehet menni lapföldre. Biztos, hogy van az az ember, aki azt mondja, hogy mit nem adnék most egy kicsi hóért.
1: Lapföldre lapátolni a havat. Hú,
0: nem télen. Lapátolni, szánkózni, hógolyózni, hóangyalt készíteni.
1: Jó, nem kell havat lapátolni, tényleg nem kell, csak szánkozni, meg szórakozni. Na jó, gyere, zenéljünk tovább, jön most a To Love Somebody.

0: Add magad a bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: A Well Hello és a Disco Club Tidenivel együtt készült ez a dal. Apropó diszkó, apropó ilyen klubok, nem nagyon vannak diszkók a környékünkön. Elkopott. Régen voltak.
1: Szerintem mi vagyunk már túl vén legények, leányok ahhoz, diszkók, hogy tudjunk arról, hogy hol lehet diszkózni. De azért a mai fiatal hol szórakozik?
0: Házi bulikban, meg nem tudom, valami más helyen. Mi diszkóban nőttünk fel, bocsánat, sokat voltunk.
1: Mert hogy diszkó klubban a helyünk, van egy ilyen dal is, hogy hogy van? Nem, ma most mindegy. Drága hallgatók, arra akarunk titeket megkérni, hogy írjátok meg nekünk, hogy milyen egy igazán jó, fergeteges szülinap a ti szemszögetekből. 0730 54 88 88. Következő színes órában erről beszélünk, de addig is most újra hírek.
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
3: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
4: Reklám. Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1 szintjén.
5: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 leértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
6: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budolemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budolemna választás. Budolem, Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
7: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
8: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Társadalmi célú hirdetés.
11: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Mától igényelhető a fűtés támogatás Székelyudvarhelyen. Fokozódik a veszettségveszély a Csíki térségben. Fagyosan indult a reggel, a délután csapadék is kialakulhat. A részletek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Tegnap lépett hatályba az adóhatóság új rendelete, amely pontosítja, milyen feltételekkel kötelezhetők a cégek ügyvezetői, tulajdonosai vagy más felelős személyek a vállalat adótartozásainak megfizetésére. Az új szabályok szerint az adóhatóságnak a döntés előtt meg kell hallgatnia az érintettet, akinek joga van írásban védekezni és bizonyítékokat benyújtani. Az ANAF-nak minden esetet külön kell megindokolnia. Önmagában az, hogy egy vállalat fizetésképtelen, nem elegendő a személyes felelősség megállapításához. Igényelhető mától Székelyudvarhelyen is a fűtés támogatás. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a 226/2021-es törvény alapján november és március között a gázzal, villanyárammal, távhővel vagy fával fűtő családok fűtéspótlékban és energiakiegészítő támogatásban részesülhetnek, amennyiben az egy főre eső nettó jövedelmük kevesebb 1386 lejnél a családok és 2053 lejnél az egyedül élő személyek esetében. A formanyomtatványok nyomtatott formában átvehetők a tömbházlakások esetében a lakástulajdonosi társulásoknál, a magánházak esetében pedig a polgármesteri hivatal szociális igazgatóságán, de elektronikus formátumban is letölthetők. Az egyszer megítélt fűtés támogatás a fűtés szezon végéig érvényes, nem kell minden hónapban újra kérvényezni, csupán abban az esetben, ha a jogosultsági állapot változik. Csíkszeredában is igazolták a veszettséget. Pozitív lett a város nyugati végében található fuvarozási vállalat udvarán talált elpusztult róka mintájának labor eredménye. Egy csíkszenttamási rókánál szintén kimutatták a fertőzést, így 12-re emelkedett a veszettség gocpontok száma Csíkszéken. Hargita megyében több éves kihagyás után idén ősszel ismét megkezdődött a rókák veszettség elleni immunizálása. A vakcinát tartalmazó csalétkek repülőgépből történt, kiszórása már megtörtént, a kézi kihelyezés pedig ma kezdődik. A fertőzött állatok többsége szarvasmarha, de kutya és macska is akadt a betegséget hordozók között. 24 órára őrizetbe vettek tegnap este egy 39 éves férfit és egy 16 éves fiatalt az egyik temesvári iskola udvarán bántalmazott testnevelő tanár ügyében. A két gyanúsítottat a Temes megyei rendőrség fogdájába szállították, és garázdaság, valamint testi sértés és más erőszakos cselekmény miatt indult büntetőeljárás ellenük. Az incidens előzménye az volt, hogy a pedagógus figyelmeztette az 5. osztályos tanulót a tanórai magatartása miatt. A gyermek ezután hazament, majd családtagjaival visszatért az iskolába, ahol a konfliktus tetlegességig fajult. Fagypont alatti hőmérsékletekre ébredtek ma Csíkszeredában, Gyergyószéken és Háromszéken is. A leghidegebbet ezúttal Bodza fordulón mérték, ahol mínusz 3,9 fokot mutattak a hőmérők a hajnali órákban. Ettől mindössze 0,1 fokkal maradt el Csíkszereda, ahol mínusz 3,8 fokig csökkent a hőmérséklet. Székelyudvarhelyen éppen csak elkerülte a fagypontot a hőmérséklet. Hajnalban 0,4 fokot jegyeztek. A szakemberek szerint a nap további részében is túlnyomó részt borul marad az idő, csapadék is kialakulhat, de holnap is hasonlóan alakul térségünk időjárása.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Sziasztok, jó napot kívánunk, hello mindenkinek, itt vagyunk, folytatjuk tovább, és a kérdés aktuális. Szerintetek milyen egy jó születésnap? Legyetek házigazdák, vagy csak résztvevők, írjatok, meséljetek egy kicsit.
1: Vagy milyen volt a születésnapotok, amikor 27. életéveteket töltöttétek be? Most hirtelen ennyiben én nem tudnám megmondani, de jöhetnek az üzenetek. 0730 54 88 és 88. Györdávid Csaba, István Szidónia színes órák mikrofonjánál. Az órát nyitjuk Témin Palával, ez a Dracula.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
4: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
4: interjúk,
2: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a színes órák.

akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Hozier to Sweet, itt a Rádió Gagán. A kérdésünk így a Gaga születésnap apropóján adta magát, milyen egy jó szülinap, házigazdaként vagy résztvevőként? Akkor én mesélek egy kicsit házigazdaként, milyen egy jó szülinap. Én abban járok, hogyha a vendégeket ugye össze sikerült trombitálni, és minden klappol, és mindenki megérkezett, már ugye előtte megy a tervezés. Tudod, hogy vannak férfiak, akik alkoholmentes italt fogyasztanak. Van, aki vörös bort kedvel, van, aki fehéret, van, aki sört, és így azért próbálok egy kicsit, hogy is mondjam, kedveskedni számukra, és figyelek ezekre is. Na, te hogy vagy?
1: Igen, innivalón kívül még azért enni is kéne valamit.
0: Jó, azt megbeszéljük, hát most...
1: vagy az asszony feladata?
0: Nem, és ha van vegetáriánus, mert olyan eset is volt, akkor arra is figyelünk.
1: Persze, tudod, meg hogy... laktózérzékeny, meg gluténérzékeny, meg
0: hát
1: különböző diétákat követő vendégek, hát ez így most már sok.
0: Hát neked.
1: Én amúgy elég gyakran szoktam szervezni, és itt azért beszélek első személy egyes számban, hogy szoktam szervezni ilyen kis összeröffenéseket, ami már majdnem felér egy születésnappal, mert hogy a férjem azt mondja, hogy jó, rendben van, tessék itt a bankkártyám, és akkor menj, old meg, én majd részt veszek rajta. És neki nincs kedve, türelme, úgy, mint neked, hogy ő elmenjes, bevásároljon,
0: nem vagyunk
1: kigondolja, hogy hogyan kell ezt a felhozatalt megoldani. És akkor ilyenkor nálunk általában az történik, hogy az egész előmunkának, az oroszlán részét, azt én viszem a hátamon, és az utómunkában hát lehet, hogy marad egy-két személy, aki még besegít.
0: Na de most...
1: De általában...
0: Igen, nem a férjedről beszélünk, hanem rólunk, rólad meg rólam. Ja, megérkeznek hozzád a vendégek. Akkor mi történik? Megkínálod őket, gyere ki, mit iszik, vagy ott a pult, és szolgáljátok ki magatokat.
1: Utóbbi, én azt szeretem, megmutatom nekik itt a hűtő, nézzétek meg, tele van pakolva, és önkiszolgáló ettől arrafele.
0: De az első én kört azért odaadod, vagy megkínálod az első
1: kört, persze, amikor megmutatom, hogy így néz ki a hűtő, akkor mindenki eldönti, hogy mit akar inni, vagy hogyha koktélt kell készíteni, például nagyon szeretem az aperolt. És akkor megkérem, na aperolt kikér, és a folytatásban azt még elkészítem, amikor ürül a pohár.
0: Én pedig lesem, hogy ki mit, mennyit ivott meg, és én vagyok az, aki kiszolgálja újra és újra.
1: Folyamatosan?
0: Igen, nagyjából igen. Jó, fárasztó
1: ez
0: a dolog.
1: Ez elég fárasztó, így pontosan tud lenni.
0: Valamit valamiért.
1: Néhány órás buli alatt. Közben írja nekünk a hallgatónk, hogy egy jó bográccsal és hazai pörköltel. Ez is egy jó szülinap lehet, amikor 2-3-4 órán keresztül készül a bogrács, aztán pedig eszik egy jót a társaság. Jó ötlet.
0: És valamit még, hogy is mondjam, a szomját is oltja, ha érzitek, mire gondolok.
1: Erre vagy rácupanva, de nagyon.
0: Nem. Ugyanolyan fontos az étel is, az ital is. Az ital alatt most vízüdítő, meg ilyenekre is gondolok. Nem
1: finom,
0: feltétlenül alkoholra.
1: Forrásvíz.
0: Van, aki azt szereti, igen, többnyire a hölgyek, mert hazafelé ők szeretnek vezetni. Na.
1: Én pedig szeretem közben a jó zenét is, hogyha egy-egy összeröffenésen van zene. Ezt pedig biztosítjuk nektek a folytatásban is. Bob Sinclair, ez a Love Generation.

0: Luis Capaldi, Someone You Loved. Köszönjük a szeretetet és a rengeteg jó kívánságot, amivel elhalmoztok minket így a mai napon. És arról beszélgetünk, hogy milyen egy igazán jó fergeteges szülinapi parti. Vagy mondjuk van, aki nem szereti ezt a fergeteget, és csak szeretne egyet csillezni és lazulni, az is teljesen rendben van. Akkor itt próbáljuk kihámozni az üzenet egyvelekből azt, ami a témához vonatkozik. Például szerintem egy jó születésnap a szülinapos számára laza kéne legyen. Ne aggódjon a kaja, pia, süti és minden más miatt. Úgy volna igazi, hogy ne ajándékot kapjon, hanem kiszolgálást, lazulást. Legfontosabb, hogy mindezt olyan emberek társaságában, akik tényleg őszintén szeretik is őt. Figyelj, Edum, a szívemből szóltál, ezt ennél jobban, ennél precízebben én sem tudtam volna megfogalmazni. Pont az idei születésnapomon azon gondolkodtam, hogy de jó lenne, hogyha nem nekem kéne sürgülődni, forgulódni a vendégek körül, mert hogy az egy igazi szülinap lenne.
1: Így van, de azzal sincs baj, ha sürgülődni, forgulódni kell. Nyilván embere válogatja. Én korábban elmondtam, hogy szeretek házigazdáskodni, de vendégként is úgy gondolom, hogy az is egy jó helyzet, tudod? Szépen leülsz, szolidan beszélgetsz, nem követelőzöl. Van, amikor kicsit jelzett, hogy elfogyott az ital, jó lenne kicsit tölteni rá, attól függ, milyen közösségben. Tehát, hogy
0: üres a pohár.
1: Így van, nyilván egy közeli család esetében ezt megteheted, hogy poénkodsz. Ha nem vagy annyira közeli, akkor nyilván kiválod a sorodat, amíg olyan a házigazda, mondjuk mint én, hogy újra előtt beteszi, hogy kitölti, vagy megkínál, vagy megkérdezi, kérsz-e még társai. Meg van ugye az a verzió, amikor, amit mondtál te, hogy ott a pult intéz. Na, hát az is teljesen jó, az önkiszolgáló vonalon végig szaladsz, és megoldod magadnak.
0: Melinda szerint a legjobb szülinapozás az, amikor sok-sok-sok virágot kapsz, akkor ebből pedig azt olvassuk ki, hogy Melinda, szereted a virágot. Hogyha ismeritek, vagy ismertek Melindákat, akkor minden alkalommal virágot vigyetek neki.
1: Oké, így lesz. Jó, na, köszönjük szépen az üzeneteiteket, a témához, illetve a születésnapiakat nem győzzük köszöngetni, annyian írtok, és ez olyan jó. Folytatjuk tovább Tiesto és Tét meg Rédalával.

0: Tóth Abigail Hackcsent és a Sugar Daddy, nem sokára pedig irány, kis új szállás, hogy mi van ott?
1: Ez hol van?
0: Hát a Kumánia Hotel, hogy hol van? Berettyó Újfalut követve Szolnok irányába. Megvan?
1: Tehát akkor határmenti
0: településre
1: küldünk el egy szerencsés hallgatót másodmagával, méghozzá megy hétvégére, ne sorsoljuk ki azonnal.
2: Reklám.
3: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
4: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
3: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
4: Viking Kft. A te biztonságodért.
5: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
6: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
7: Blautek.
6: Melegre tervezve.
8: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a borokakötőjel-lakópark.ro oldalon. Borok lakópark, az én házam, az én várom.
9: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgenrész felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában. Csak 250 hely, egyetlen éjszaka. Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzi játék és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Főnix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
10: Megérkezett az ősz a Roland Suite-ba is. Új kollekciónkban az elegáns öltönyök mellett casual nadrágokat, pulóvereket, szakókat és stílusos kabátokat is találsz. Látogass meg és fedezd fel őszi-téli újdonságainkat Székelyudvarhely szívében, a Városháza tér 6 szám alatt. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
11: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
2: A reklám után
9: ismét lágerek,

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Jújjújjújjújjúj, vajon kinél és hol csörög a telefon?
1: Hello.
0: Mi már izgatottak vagyunk, és bízunk benne, hogy sikerül meglepni az újabb hallgatónkat, aki nem más, mint Csilla.
1: Szia. Igen, sziasztok!
0: Dávid Csaba, István Szidónia, Rádiókagától vagyunk, és éppen nagyban születésnapozunk, mert hogy október 15-e van, ez a mi napunk.
1: Igen, boldog szülinapot!
2: Szia Csilla, köszönjük szépen a kedves szavakat. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű játék, mindjárt adunk mi is nyereményt, előtte viszont, mekkora zajban ott körülötted, előtte viszont szeretnénk mi is legalább szóban valamit tőled kapni a jó kívánságok mellett, vagy jó kívánságok között, ha tehetnéd, mit adnál
1: hát
2: nekünk?
1: Hát először is egészséget kívánok nektek.
2: Köszönjük szépen.
1: Hogy tudjátok, a mindennapokat a rádiógagán átölteni, és kívánok minden jót nektek, az egész szerkesztőségnek is. Örülök annak, hogy hallgathatlak titeket, és feldobjátok a mindennapjaimat.
2: Nagyon köszönjük, nagyon-nagyon-nagyon kedves, hogy tényleg nagyon köszi.
0: Köszi, puszi, Csilla. És akkor, izgulsz? Mert mi igen,
1: nem minden nap kapok e fajta telefonálást.
2: Nagyon-nagyon jó nyereményünk van, ott van a gyerkőc is veled, azt halljuk, ugye?
1: Igen. Most jövünk az oviból.
2: A hangon egyből éreztem.
0: Koncentrál ránk, akkor jó, most egy 10 másodperc erejéig figyelj, jó. Hogy jár neked a Smart Business Management jóvoltából egy darab páros két éjszakás hétvége a Kumánia Hotelben. Elköltünk téged.
1: Azt a mindenit. Ez igen. Ez nagyon szuper, pont a tegnap volt a házasság évfordulónk.
2: Hú, de jó ajándék, kis új szállás Magyarország, tehát itt van a Magyarország romániai részén, úgyhogy a nagyon-nagyon sokat nem is kell utazni.
1: Hú, hát ez nagyon-nagyon szuper.
2: Csilla, nagyon örülünk, hogy örülsz.
1: Köszönöm.
2: Veled együtt örülünk mi is, vigyázzatok magatokra, kellemes napot, minden részletet mindjárt megbeszélünk, jó?
1: Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!
3: Gratulálunk a Smart Business Management által felajánlott páros hétvégi utazás nyertesének. Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.

0: Benson Boone, vele zártuk ezt a 60 percet, és a következő órában is játszunk. A változatosság kedvéért a célállomás újra kis újszállás lesz.
1: Megyünk?
0: Persze.
1: Nem én.
0: Küldjük a hallgatót, a nyertest
1: majd. Te hallgató, aki regisztráltál, lehet, hogy eljutsz ide. Ehhez pedig csak annyi kell, hogy most a következő percekben nagyon szorítsd a kezed, és bízz abban, hogy a szerencse rád tekint. Addig is most friss hírekkel lépünk tovább itt a Gagán.
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó! Te nagyon meglepődtem.
4: A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
5: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Megtem a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Reklám. Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
7: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára, és nem félsz. Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkezz az érettségire. Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
8: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
10: Pársak utca 14.
11: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
12: A tél nem kérdezi meg, felkészültél-e. Mi igen. Vásárolj téli gumit az Impárnál, és az ajándékokról mi gondoskodunk. Két vásárolt gumi mellé jégoldót és jégkaparót, négy gumi mellé téli szélvédőmosót és jégkaparót adunk ajándékba. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 225 szám alatt. Impár. Felkészítünk a télre.
13: Mitől bömbi a bömbi?
14: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
15: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
5: Új eszközökkel gazdagodott a Székelyudvarhelyi Városi Kórház újszülött osztálya. A gázolaj kereskedelmi árrésének korlátozását sürgeti a Romániai Fuvarozók Szövetsége. Változékony időnk lesz a folytatásban. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Hadnagy Éva, jönnek a részletek. Sürgősségi kutató mentő művelet indult ma reggel a Fekete-tengeren, miután tűz ütött ki egy hajón Szulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre. A román tengerészeti hatóság közlése szerint a fedélzeten tartózkodó 12 ember közül 4-en biztonságban vannak, 8-at pedig keresnek. A tájékoztatás értelmében a San Marino-i zászló alatt közlekedő hajó adott le vészjelzést a fedélzeten keletkezett tűz miatt. A román tengerészeti koordinációs központ azonnal mozgósította a kutatásra és mentésre alkalmas vízi és légi egységeit. Amint arról beszámoltunk, tegnap este is tűz ütött ki egy Komori-szigeteki zászló alatt közlekedő hajón Szulina közelében, ám a segélykérést követően a legénységnek sikerült megfékezni a tüzet, és a személy sérülés sem történt. Sikeresen pályázott a Székelyudvarhelyi Városi Kórház a Vodafone Románia Alapítvány évelei kiírására, amelynek köszönhetően az újszülött osztály intenzív terápiás ellátását korszerű életmentő eszközökkel fejlesztették. Az új eszközöket már használatba is vették, adja hírul az Örömhírt közösségi oldalán az egészségügyi intézmény. Mint írják, a projekt megvalósulásához saját forrásból is hozzájárultak, a pályázat önrészeként új bútorzatot és egy professzionális mászívó készüléket szereztek be, ezzel is javítva a kisbabák és édesanyáik ellátásának körülményeit. A támogatás értéke megközelíti a 300 ezer lejt. A gázolaj kereskedelmi árrésének korlátozását sürgeti a Romániai Fuvarozók Szövetsége és a kis- és középvállalkozásokat képviselő egyesület. Azt kérik, hogy a szabályozás az ellátási lánc minden szereplőire, így a finomításra és az importőrökre is terjedjen ki. A két szervezet közleménye szerint a törvénytervezetet annak ellenére visszavonták a képviselőház végső szavazása elől, hogy a parlamenti szakbizottságok kedvezően véleményezték azt. A Fuvarozók Szövetsége emellett azt kéri, hogy az olajválság miatt bevezetett intézkedéseket jövő március 31-ig hosszabbítsák meg.
10: Kacsó András szövetségi kapitány kihirdette a romániai teremlabdarúgó válogatott 14 fős keretét, amelyben 11 székelyföldi kluboknál játszó sportoló kapott helyet. A marosvásárhelyi VSK 5, a VSK Székelyudvarhelyi 4, a Sepsiszék pedig 2 játékost ad a válogatottba. Románia október 21-én 19 órától Marosvásárhelyen a korábbi világ és Európa bajnok Portugáliát fogadja, majd november 8-án Sepsiszentgyörgyön Dániával mérkőzik meg. A két találkozó a 2028-as futsal világbajnokság európai selejtező sorozatának része. Péter Csíki Csanáda, a Sepsiszentgyörgyi Sportol Sportklub sportolója is részt vesz a lengyelországi korosztályos karate világbajnokságon. A fiatal tehetség az MTK Budapest színeiben Magyarországot képviseli és a junior fiúk 61 kg alatti kategóriájában versenyez. Csanád sikeres kvalifikációs versenyek után a Budapest Open-ön szerzett ezüstérmével biztosította helyét a válogatottban. A világbajnokságon 114 ország több mint 2000 sportolója indul, az éremmérkőzéseket szombaton rendezik, olvasható a Székely Sporton.
5: Változékony idő várható a folytatásban is, adáskörzetünkben elszórtan csapadék is érkezhet, de a szakemberek szerint holnap is hasonlóan alakul térségünk időjárása, 8-10 fokos maximumokkal.
2: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most...
0: Sziasztok, jó napot kívánunk, hello mindenkinek, elmúlt 2, és újra a Kumánia Hotelbe küldünk el egy szerencsés hallgatót nem sokára.
1: Gyertek, szálljatok be a buliba, aztán pedig ráhúzzuk azt, hogy Hajmásik Péter, vagy a Cintányíros, vagy Szidonya teljesen más világon van jelen pillanatban. Nem, ezeket Mamba a dolgokat jelik. Életesszük, és elővesszük Taylor Swift-et.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
16: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
16: interjúk,
2: játékok
16: és sok-sok
2: nyeremény. Ez a Színes Órák.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tudti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ru. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Halott pénz és Olá Helena, ez a Szétszeretlek. Épp befutott hozzánk egy kürtös kalács, nem ide a stúdióban, hanem a WhatsApp oldalunkra.
1: De kár, hogy csak oda.
0: Írja Beáta, boldog születésnapot, hallgassunk még sokáig. Köszönjük szépen a jó kívánságot neked is, és mindenki másnak, aki írt a nap folyamán. És akkor lépünk tovább, itt Amy Winehouse.
1: Azonnal, még csak egy fél mondatot engedj meg, ma is van sport, ma is van foci, ma is van Európa Liga például, és a
0: Szinte elfelejtettem.
1: Szerencsére itt vagyok, a Székely Sporton ott vannak az infók. Na most akkor jön Amy Winehouse.

0: Mert hogy kémkedéssel volt vádolva.
1: Ajaj, vajon milyen büntetése lehetett annak idején, az 1900-as évek elején. Aztán 51-ben, szintén ezen a napon elindult az I Love Lucky, az egyik legendás amerikai televíziós vígjáték sorozat, és egy picit jövünk ide a jelenfele. 1997-et írtunk, amikor útnak indult a Cassini űrszonda, hogy felfedezze a Szaturnusz és annak a holdjait, és tudtátok, hogy ezen a napon született a többi között a világhírű német filozófus is?
0: Friedrich Nietzsche is, bizony, ezen a napon látta meg a napvilágot, de október 15-e bármennyire érdekes és rengeteg történelmi pillanatot, momentumot, nagy embert adott nekünk, azért mégiscsak számunkra az esemény, amely mindennél fontosabb ma, ami a legközelebb áll a szívünkhöz, hát ez nem más, mint 1999. október 15-e, a nap, amikor először megszólalt a rádiókagam.
1: Igen, és ez úgy rég is volt, meg nem is volt rég, de minden esetre 27 év, és azóta is itt vagyunk a mindennapokban veletek, a reggelekben, a délutánokban, az éjszakákban, és a nap bármely órájában. Megpróbálunk mosolyt csalni az arcotokra, és reméljük, hogy közösen írjuk tovább ezt a szép történelmet.

0: Olivia Dean és a Man I Need. Itt a Gagán hamarosan újra játszunk, a célállomás kis új szállás lesz.
1: Megint meglepünk egy hallgatót, aki másodmagával mehet egy hétvégére lazulni, pihenni, kikapcsolódni. Ez lesz az ajándékunk.
2: Reklám.
3: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
4: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
2: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád. Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben. A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
8: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
9: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
8: De szuper ötlet!
9: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
8: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
10: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
11: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
13: Pársak utca 14.
2: A reklám után
4: ismét slágerek.

0: Baby Rexha és Faithless közösen, ez a New Religion. Egy újabb játék, egy újabb hallgató, egy újabb szerencsés nyertes. Szilamér.
1: Szidi hívja Szidit. Vajon
0: mit csinálhat ebben az órában? Ő Szilamér.
2: Halló.
0: Halló. Szia. György Dávid Csaba, István Szidónia. Rádió Gagától vagyunk. Halló.
2: Honnan?
0: Halló, halló, Rádió Gaga. Halló. Szilamér. Tudod, regisztráltál egy
2: játékra. Jaj, igen.
0: Most már megvan összeálltok.
2: Nem értettem, jó, igen, megvan.
0: Az darabok. Mit csinálsz, Szilamér? Hol vagy, hol hallgatsz minket?
2: Most jelenleg dolgozok.
1: Szia, Szilamér.
2: Autót bontok.
1: Autót bontasz. Milyen autót bontasz?
0: Rossz.
2: Egy Ford Mondeo.
1: Aha, és meg szoktuk kérdezni néha a hallgatóinktól, hogy lássuk ki, merre mozgolódik Székelyföld, Románia szerte. Te honnan hallgatsz minket?
2: Brassó megye.
1: Brassó megye.
0: Meg ott is hallgatnak, de jó.
1: Na, szuper, jó. Figyelj, Szilamér, egy kicsit a bontással, hogyha meg tudsz állni és velünk szóba elegyedni, akkor mindjárt tudunk neked adni egy jó kis nyereményt, de előtte, mint mindenkitől, tőled is megkérdezzük, hogy mi lenne az a nyeremény, amit, mi lenne az az ajándék, amit te születésnapunkra nekünk szánnál, ha tehetnéd. Mert hogy azt mondta, egy jobboldali lámpa.
2: Mindenkinek egy jó két hetes szabadságot, egy nyaralást.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen. Hová megyünk?
2: Kicsit pihenjetek.
1: Hova? Hova megyünk?
0: Hova küldenél minket nyaralni, pihenni? Valóva messze, meleg éghajlatra.
2: Hát, messze, meleg éghajlatra.
0: Jó, és egy helyszínt meg tudsz nevezni?
2: Például Dalföldbe.
1: Jó, jó,
0: jó, megyünk,
1: jó,
0: megyünk, jó.
1: Köszi, na akkor mi csomagol neki. Küldheted
0: a repjegyet is.
1: Jó, na figyelj, Szilamér, mi is elküldünk téged valahová, nem Tájföld, hanem a szomszédos Magyarország, Kisújszállás egészen pontosan, ugyanis a Kumánia Hotelbe nyertél egy páros, két éjszakás, hétvégi kiruccanást.
2: Jaj, de jó.
1: Nagyon jó.
2: Jó, mennyit jelentkeztem, hogy nem nyertem most, az nagyon, nagyon örülök.
0: Jobb
1: jó.
0: Később, mint soha. Most jött el a te pillanatod, Szilamér. Nagyon szépen köszönjük, hogy minket hallgatsz ott a műhelyben minden nap jó hangosan.
1: Igen.
0: Halló.
1: Mondd, hogy igen.
2: Halló, megszakadt.
0: Jó, hát én inkább csendben maradok, jó? Akkor szerintem mindenki jobban jár, és hagyunk téged is dolgozni, mert ugye napvégén végül is ezért fizetnek. Örvendezz egy kicsit ennek a nyereménynek, és aztán majd a következőkben még jó szokásodat, hogy regisztrálsz a játékunkra, megtarthatod, mert
2: nagyon
0: sosem lehet tudni.
2: Köszönöm.
1: Szia, Szilamér, további
0: szia,
1: jó munkát.
0: Szia.
1: Hello, hello.
2: Sziasztok.
3: Gratulálunk a Smart Business Management által felajánlott páros hétvégi utazás nyertesének. Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.

0: Sziasztok! Hello mindenkinek! Elköszönünk, elengedünk, további jó születésnapozást kívánunk számotokra. A játék folytatódik, hiszen a srácoknál is maradt még nyeremény, kisorsolják ezeket a délután folyamán.
1: További szép napot nektek, Györdávid Csaba, István Szidónia vagyunk, viszont hallásra, sziasztok!
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
3: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
4: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
3: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
5: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badogos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
6: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
7: Égők, lámpák, lámpatestek a hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: Társadalmi célú hirdetés.
10: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Kevesebb a munkalehetőség Hargita megyében, mint a tavaly. Közvitára bocsátották a 2027-es középiskolai felvételi naptárának tervezetét. Változékony marad az időjárás. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Kimentették a Wine Trade nevű hajó legénységének 5 tagját, 7 szemét azonban továbbra is eltűntként tartanak nyilván, közölte a román tengerészeti hatóság. A San Marino-i zászló alatt közlekedő hajó csütörtök reggel 7 óra körül adott le vészjelzést, amely szerint lángok keletkeztek a fedélzetén. Az incidens Szulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre történt. A hajó fedélzetén 12 ember tartózkodott, rakományt nem szállított. A tengerészeti hatóság koordinációs központja azonnal megkezdte a kutatómentő műveletet, amelyhez hajókat és légi járműveket is mozgósítottak. Idén jelentősen kevesebb a munkalehetőség Hargita megyében, mint tavaly, derül ki a Hargita megyei munkaerőelhelyező ügynökség legfrissebb adataiból. Idén évelejétől szeptember végéig a regisztrált munkanélküliek közül 2100 személynek sikerült munkát találnia a Hargita megyei munkaerőelhelyező ügynökség közvetítésével, 596-tal kevesebbnek, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Idén az alkalmazottak közel fele 1100 fő 45 év feletti, illetve kiemelkedő, hogy 574 fő 30 év alatti fiatal volt. Jelenleg a megyében 98 betöltetlen munkahely szerepel az ügynökség listáján, többségük a kereskedelemben, a szolgáltatások területén elfoglalható állás. Közvitára bocsátotta a tanügyminisztérium a 2027-es középiskolai felvételi naptárának tervezetét. A dokumentum meghatározza, mikor tölthetik ki a 8. osztályt végző diákok a felvételi lapokat, mikor lesz az elosztás és mikor iratkozhatnak be a liceumokba. Újdonság, hogy a technológiai, illetve duális képzésre jelentkező diákok már májusban kiegészítő felvételi próbákon vehetnek részt, még az országos képességfelmérő vizsga előtt. Szorin Jon, az oktatás minisztérium államtitkára elmondta, a középiskolai felvételi továbbra is az országos képességfelmérőn elért átlag alapján történik. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség október 16-án megkezdi az agrártámogatások előlegének folyósítását, közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint az APA kiemelt feladatai közé tartozik a talajszárazság miatt károkat szenvedett gazdák támogatása is, illetve rendkívüli segítséget kapnak a közel-keleti válság következményei által érintett sertés és szarvasmarha tartók is. Ezeket az összegeket a meghatározott ütemterv szerint az év végéig folyósítják. Többnapos erdélyi körutat kezdett csütörtökön Tarth Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter. A Tisza kormány külhoni ügyekért felelős tárcavezetője a hivatalos program szerint Nagyvárad, Szilágycseh, Kolozsvár, Parajd és a Madarasi Hargita érintésével járja be a régiót. Ez már Tarth Zoltán második hivatalos erdélyi útja. A nap további részében is változékony idő várható, adáskörzetünkben elszórtan csapadék is érkezhet, de holnap is hasonlóan alakul az időjárás. 8-10 fokos csúcsértékek várhatók.
2: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.
12: Értitek, a világ vége az sosem péntekre esik. Tudjátok, mi esik péntekre? Mindenféle ünnepnap, például a Rádió Gaga 27. születésnapja, ami a mai napon van. Na ennek a jegyében indítjuk a vagányvágányt. Horváth Gábor és Kis Bence a mikrofonok mögött, hozzuk nektek a nyereményeket nagyon-nagyon nagy számban.
13: Bence, az nem probléma, ugye, hogy ma csütörtök van.
12: Ó, tényleg? Ne, ez a kis péntek.
13: Így van, a kis péntek. Figyeljetek ránk, ebben az órában a Smart Business Management ajánlott fel egy darab páros két éjszakás hétvégét a Bordőr Hotelbe, ezt lehet megnyerni, úgyhogy mindenképpen még lehet egy rövid ideig regisztrálni. Kezdünk Omival, itt a Hula-Hop.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
4: Vagányvágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: A mai nap 27 éves a Rádió Gaga, és tényleg rengeteg minden történt. Attól a pillanattól, hogy először megszólalt Marosvásárhelyen a Rádió Gaga, én úgy érzem, tudom, nem mindenki ért vele egyet, és nem is haragszunk azért, ha valaki nem ért velünk egyet, ez teljesen rendben van. Én úgy érzem, hogy az a lépés, hogy egy rádió túlnőtt egy város határain, és egy egész régiót lefed, az egy olyan dolog, ami megkockáztatom, hogy 20 évvel ezelőtt kellett volna legalább megtörténjen, ha nem több. Az erdélyi magyarságnak kellett egy ilyen átfogó valami, és azt hiszem, hogy még mindig nem vagyunk elég nagyok. Függetlenül attól, hogy most hogy hívnak. Lehet, hogy nem egy Rádió Gaga kéne ez legyen, hanem valami teljesen más. Ezt nem tudom megmondani, de kéne egy olyan médiaorgánum, ami minden erdélyi magyarhoz el tud jutni. Lehet ez tévé, lehet ez rádió, lehet ez újság. Az internet ugye az sok mindenre rásegít. És ha már szülinapunk van, el kell mondjam, hogy elfogyasztottam a tortáról a cseresznyét.
1: Jaj, de jó neked.
0: Mert
1: nekem
0: hogy
1: itt volt egy csoki.
0: Igen. Így van. Köszönjük szépen a diószegi cukrászatnak, hogy behoztak neki bazi nagy Rádió Gaga logós tortát. Egy Rigó Jancsi torta amúgy. És nem vagyok rigolyás, de nagyon szeretem a különböző. Vannak ezek az ilyen cukrozott cseresznye, nem tudom, az egy kicsit átlátszóvá válik, hogy az tényleg cseresznyéből van, vagy valami édesség, nem tudom, de megettem az egészet, 4 darabot.
1: Jaj, úgyhogy most nem hagytál nekem semmit belőle.
0: Nem kapsz belőle semmit, ezt mind én ettem meg, nem osztozom.
1: Hát, hihetetlen vagy. Na és hogyha már szülinapról beszélünk, azaz szülinaposok vagyunk, akkor úgy döntöttünk Bencével, hogy ebben az órában, aztán majd meglátjuk a következő órában, átsúszik ez a téma, a hallgatók bármit kérdezhetnek tőlünk, rólunk, mi megválaszolunk, bármire. Mindenről is véleményt mondunk. Hogyha, jaj, te, tudod mi jutott eszembe? Hát a születésnapunkon hoztunk egy román kormány, nem? Lassan meg fog alakulni, ha minden igaz.
0: Hát attól félek, hogy ez, nem akarok genya lenni, de szerintem az halottak napjára lesz meg, és ez egy kicsit azért erőben.
1: Ne csinál. Születésnapozunk, ne roncsd el, most mindenki kedvét. Szerintem meg lesz az a kormány most már.
0: Na nézd csak meg, Enikőnek olyan szép üzenete van. Olvasod, ahogy olvassam én.
1: Olvashatod nyugodtan.
0: Kívánok a Rádió Gagának, nagyon sok, csak ne játszottadjatok azzal. Nem tudok így olvasni, közben a monitoron mozog a kép. Szóval,
1: igen.
0: Nagyon sok boldog születésnapot, hogy még sok éven keresztül legyen a mindennapi életünkben. Utólag írom, az én ajándékom a Rádió Gaga minden alkalmazottjának egy neon színű pizsamát ajándékoznék, hogy vagy 27 éven keresztül hajnal 5-kor kell, és megérdemli, hogy pizsamába vezessen műsort. Megszabna bennünket, valóban ráadásul a sötétben is világítan, így technikus is látna őket. Még fél álomban vannak, boldog születésnapot.
1: Köszönjük.
0: Nagyon szépen köszönjük, Enikő. És sajnos kapunk közben ilyen nagyon-nagyon jó szöveget, és nem tudja mindenki elmondani nekünk ezt egy játék keretében, de hát a mai nap még 3 komoly nyereményünk van.
1: Nagyon-nagyon.
0: Ilyen hasznos és jó kikapcsolódást nyújt. Egyelőre csak ennyit, aztán beszélünk majd részletesebben erről.
1: Így van, úgyhogy feltettek olyan kérdéseket is, hogy Bence esténként miért van latex cuccban kint a kertben egy ostorral a kezében, és ehhez hasonló kérdések egész nyugodtan elhangozhatnak. Mi mindenre válaszolunk, hogy őszintén-e, az majd kiderül, de szerintem őszintén lesz.
0: Sosem hazudunk, kivéve amikor igen. Na de mindegy. Jó, Gábor, kérdezhetek én tőled valamit?
1: Legyere.
0: Mi volt a kedvenc születésnapi ajándékod? Volt-e ilyen dolog? Amit te kaptál.
1: Igen. Akkor törtem el a lábam. A gyerekkoromban kaptam, nagyon vágytam egy BMX-re. És meg is kaptam. Megkaptam születésnapomra. És az történt, hogy hát második vagy harmadik nap, amikor BMX-eztem itt körbe keresztül Kasul, én nem vettem észre, hogy egy parknál körbe volt kerítve a park, de nem volt rendes kerítés, hanem csak dróttal volt körbe kerítve, és én ezt a drótot nem vettem észre, annyira vékony volt. Na és akkor a BMX-el be akartam menni a parkba, mármint a füves felületre, és hát a küllő és a sárvédő közé beragadt ez a drót. Hát én olyan fejest vetettem, ott érted, hogy a lábam igen, nem is tört el, de a bokám az kiment. De ez volt a legnagyobb ajándék. Mármint amire vágytam, és meg is kaptam aztán végül. Neked?
0: Nincsen annyi időnk már, hogy elmondjam.
1: Ja, igen.
0: Volt valami adalékod ezzel a dallal kapcsolatban?
1: Igen, 99-ben jelent meg a Backstreet Boys-szól az I Want It That Way, amikor megszületett a Rádió Gaga, úgyhogy ezt hallgatjuk.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gaga Rock, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: Rózsa Magdolnát hallgattuk, és közben jönnek az üzenetek, várjuk a további kérdéseket is felénk. Bármit kérdezhettek ma tőlünk, és mi Bencével próbálunk nagyon őszintén válaszolni ezekre. Orsi írja nekünk, boldog születésnapot kívánunk, remélem még az ők unokáink is hallgatnak majd titeket, a Rádió Gagát. Nektek pedig fizetés emelést minden második hónapban, nekem pedig egy jó kis nyereményt az egész család imád hallgatni. Köszönjük szépen!
1: Ez jól esik, nagyon szépen köszönjük, de tényleg kérdezzetek dolgokat, lehet még huncutabbak, ezt most újra fogalmazom, lehet olyat is feltételezni, ami nem egyértelmű.
0: Írta is a hallgató amúgy, hogy kezdődik, rákérdeztem, hogy micsoda, a hülyeség, hogy miért állsz te a kertben, a latex cuccban.
1: Ja, igen. Jó, hát ez itt az a helyzet, ez nem kell komolyan venni. Nincs egy latex cuccom.
0: De, hogy is, ne tagad, jó?
1: Van latex kesztyűm.
0: És az minek?
1: Hát abból csináltam.
0: Gyere beszélgess, igen, mit csináltak abból?
1: Mondom, ma például vásároltam jalapeño paprikát, bele akartam tenni kolbászba, nem fogom, mert
0: de ezt
1: kérdeztem. Most igen.
0: Jó, oké, igen.
1: És azért használtam ezt a vékony latex kesztyűt, vékony latexből készült, hogy ne csípje az ujjam, mert utána biztos belenyúlok a szemembe, és kicsit nehéz lesz úgy műsort vezetni, hogy patakzik a könnyem.
0: És nincs olyan, hogy reflexzerűen a kesztyűvel úgyis a szemedbe nyúlsz?
1: Nagyon figyeltem, hogy ne csináljak ilyet, ja, de előfordult, megnyaltam. Hát figyelj,
0: mármint én...
1: Ne. A halapenyós kesztyűt tedjük ér.
0: Emese kérdi tőlünk, sziasztok, mindig is érdekelt, hogy amikor kikapcsoljátok a mikrofont, ugyanolyan sokat beszéltek, vagy végre csendben maradtok? És lenne, nagyon kacak.
1: Érdemes lenne eljönnöd egy...

0: figyelj, 4 óra úgy le tud fárasztani, hogy te, amúgy tényleg...
1: Hát főleg Bencével nem.
0: Kösz. Valahol ott van mellette Zsolt, sugafületben van.
1: Ne, Zsoltot nem akartam mondani, mert nincs műsorban akkor most.
0: Igen, tehát csak azt hívatjuk, aki itt van, ez jogos.
1: Így van, így van.
0: Tehát, hogy vannak ilyenek, mindig nem biztos, hogy a legjobb hasonlat. Egyik haver az Európai Parlamentben tolmács, egy ír csávi, és ő mondja, hogy ők maximum 2 órát dolgoznak. Egyébként nagyon jól fizetik őket. Nyilván, mert ott mellé megy a fordítás, akkor az régen rossz. Egy kicsit az van a rádióval is, tudjátok, hogy ha valami, egy kicsit olyan, mint a nem tudom, mihez hasonlítsam, mint amikor Pluschenko nekiáll, és tényleg valami olyan mozdulatot nyom le a jégen.
1: Ja, Pluschenko, olyan, igen.
0: Igen, igen, könnyűnek tűnik, tudod, de nem az. Kicsit velünk is így
1: van. Le, igen. Emese nagyon beindult, mert jön még egy kérdés a Facebook oldalunkra. Ki az, aki a legtöbbet beszél a stúdióban, de a magánéletben már nem hallgatja meg senki? Na jó, nekem van egy sztori. Itt sem kapok mindig szót. És képzeljétek el, Sepsiszentgyörgyön voltunk. Kijöttünk műsorból, elmentünk Bencéjékhez egyet vacsorázni, vagy már nem tudom, ebédelni. És hát ki nem kapott szót az asztalnál? Hát én. Mert ez a 2 okos annyit beszél, hogy hihetetlen. Mármint Bence is volt.
0: Konkrétan Gábor azt mondta, B plusz, az egy dolog, hogy műsorban nem hagytok, de legalább itt hagyjál szót.
1: Igen.
0: Tessék neked egy Lorin.

0: Mi volt a legdurvább dolog, ami valaha történt veletek élő adásban, kérdezi Tibi.
1: Röhögő görcs, semmi egyéb. De az viszont gyakran fordul elő mai percig.
0: Az hát azért volt olyan ó-ó is.
1: Meséld el az ó-ót akkor, ne jön legyek. Bár rólam szól a történet, ezt be kell vallani.
0: Elmesélheted? Tényleg?
1: Elmesélheted, igen. Itt az alkalom.
0: Az történt, hogy volt a megszólalásunk, és hát Bence nagyon sietett lezárni azt a megszólalást.
1: Konkrétan a gyomrom az nagyon-nagyon tiltakozott, és így

0: Éreztem, hogy már a homlokom gyöngyözött olyan szinten, éreztem, hogy én most futva kell menjek a WC-re, mert ha nem, bekövetkezik a tragédia.
1: És azóta elneveztük ezt az állapotot O-O-nak,
0: mert mondtam, hogy
1: Bence csak ennyit mondott, O-O. Ha már láthatunk, élő sportközvetítésben is ilyent, amikor talán MotoGP volt, és hirtelen leparkolt a motorversenyző, és futotta a toj-tojhoz. Úgyhogy na, ez nem meglepő. Minden szakmában megtörténhet az ilyesmi.
0: Igen. Margó, itt gondolom bejavította a szöveg, hogy ti mindig ilyen mókusok vagytok, ez mókásak akart lenni.
1: Mókusok is lehetünk.
0: Margó, az a helyzet, na, átlagban jó hangulatú emberek vagyunk, igen, köszönjük szépen a kérdésedet, és örvendünk is neki.
1: Közben jön egy újabb üzenet, kérdés.
0: Ez szerintem kisvörös lesz, ha jól sejtem, de nem tudom biztos. Csak kérünk egy nevet is tőled, vagy scrollozunk vissza, valahol előkerül.
1: Hát, nem nagyon írja a nevét az üzenetekhez, de nem
0: Leila,
1: baj.
0: Nem mindegy. Tudom, az a baj, nem. Kicserélted a profilképed, nem ismerünk meg, elmenjünk az utcán melletted.
1: Sziasztok, skacok, sok boldog szülinapot. Hogy született meg a vagányvágány? Mi az a kérdés, amitől egy rádiós még élőadásban is zavarba jönne? Hogy hogyan született meg a vagányvágány? Hát, egy személyes műsor volt régebb a vagányvágány,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen, és adott ponton, amikor megtörtént az, hogy összeboronáltak ezt a sok vidéki, vagy sok kicsi rádiót egy nagyobbá.
1: Helyi rádiót, mondjuk így.
0: Így van, a helyi rádióból tényleg lett egy erdélyi rádió, akkor az volt az elképzelés, hogy minél több emberhez jusson el, és nyilván két olyan sáv van, ahol nagyobb hallgatottságot lehet elérni, vagy olyankor csúcsosodik a hallgatós. Egyértelműen a legtöbben reggel hallgatnak, ez nem is kérdés, de van egy ilyen délutáni csúcs, amikor az emberek mennek hazafelé, általában ennek is nagyobb létszámú műsorvezetőt szoktak szentelni. Hát így jött létre ez a változás.
1: És hogy mi az a kérdés, amitől egy rádiós még élő adásban is zavarba jönne? Hát véleményezhetek, hogyha egy rádiós zavarba jön élő adásban, akkor nem biztos, hogy a legjobb rádiós. Valahogy kell kezelnünk minden helyzetet, minden kérdést, nem?
0: Nem, egyébként szerintem gyakran fordul elő, hogy zavarba jövünk, vagy elveszítjük a mondandónkat, vagy valami ilyesmi, tehát ez benne van. És megkockáztatom, hogy akár heti rendszeresség előfordul. Ideális esetben nem veszitek ti észre, de ez mondom, ez az ideális eset. Nem tudom, Rokmalacot így, annélkül, hogy meghallgatnánk előre, bemeljük el.
1: Rokmalac, beengedhetjük a hanganyagot? Írd meg nekünk, kérlek. Nem merjük amúgy. Közben ír nekünk Andrea is, nagyon boldog szülinapot kívánok a Rádió Gagának, még sok évet tudjuk hallgatni a kedvenc rádiómat, egy szívhez közel álló ajándékkal lepném meg a Gagát, na vajon mi lehet?
0: Nagyon-nagyon jó kérdés. Figyelj, akkor jöjjön a Rokmalac üzenete, kapaszkodjunk.
2: Igen. Sziasztok, titánok! Engedjétek meg, hadd köszöntsek fel én is a 27. születésnapotok alkalmával egy kis énekkel. Boldog szüli napot, boldog szüli napot, boldog szüli napot, boldog szüli napot.
1: Nagyon köszönjük, Rokmalac!
0: Köszi szépen!
1: We love you!

0: reklám.
1: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
2: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
1: De szuper ötlet!
2: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
1: Indulok is a fenyét egy szám alá. Viking Design.
3: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
5: Blautek.
4: Melegre tervezve.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
7: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Fások utca 14.
10: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a szablak, varlak, alkotlak, méterárú rövidárú üzletbe Székely udvar helye. Kisköved utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
11: Black Friday a Gammában.
12: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Parajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
11: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét lágerek

0: természetesen a mai nap a születésnapunkon.
1: Happy birthday to you!
0: Nem, happy birthday to us! Igaziból így kéne. Na kérem szépen, így van, boldog szülinapot magunknak. Van ebben azért némi elfogultság, de nem baj. A Smart Business Management részéről egy darab páros, két éjszakás hétvége vár a Bordőr Hotelben.
1: Ez a picculája.
0: Igen, hát a Smart
1: Business... Ez Békés Szent Andráson van, igen.
0: Így van, meg a Smart Business Managementük marketinggel, sales-szel, hálózatépítéssel foglalkozó ügynökség. Nézzétek meg őket, hogyha ilyesmi érdekel benneteket. Mi pedig sorsolunk.
1: Ágotát fogjuk hívni ebben a pillanatban. Ágota, lehet a szerencsés, hogyha felveszi a telefont és felköszönt bennünket.

0: Halló!
1: Szia, Ágata!
2: Szia, Ágata! Kis Bence és Horváth Gábor a Rádió Gagától keresünk. Mi jót csinálsz most?
0: Úristen, sziasztok!
1: Hello. Na, ezt még nem mondták nekünk, de rendben van.
2: Végül. Dehogy nem, nekem sokszor mondták, hogy úristen!
1: Ki ez a paraszt?
0: Bocsánat, de nem jutott szóhoz.
1: Semmi baj, nem is kell. Ágata, tudod, hogy működik a játékunk, ugye?
0: Igen, tudom, persze. Minden nap hallgatlak titeket.
1: Ennek örvendek.
2: Akkor azt kellene nekünk elmondanod, hogy a 27 éves Rádió Gagát, ugye ma van a születésnapunk, mivel köszöntenéd fel, milyen ajándékot szánnál nekünk?
0: Hát mindenek előtt egy 6 számjegyű csekkel mindegyiketöket, mind a 8-atokat megajándékozni.
2: Ez az! Végre valaki!
1: Honnan tudtad, hogy a kedvencünk az a pénz?
0: Hát, mert nekem is az.
1: Oké, rendben. Hallod, ette fene én vállalom az anyagias jelzőt, te se szégyeld.
0: Aztán ki mit szeretne, azt vesz belőle, és tudni fogja, hogy igenis ez tőlem van, és a 27. Gaga szüli napra.
2: Imádunk Ágata, köszönjük szépen.
1: Na tudod, Emit, ne haragudj, kell ilyen személyes kérdéseket feltegyek, hogy van-e párod?
0: Van párom is, gyerek is, család, minden, kerek.
1: Na, hát a gyereket azt lehet, hogy le kellett
0: asszolni. Kutya is, kocsi is, minden volt.
1: Az jó. Mondjuk, hogy mit nyertél. Az a helyzet, hogy a Bordőr Hotelben egy darab páros két éjszakás hétvégét
2: a Smart Business Management ajánlott fel, és ez Békés-Szentandráson van, ez a Bordőr Hotel. Oda tudtok majd elmenni és szórakozni. Úgyhogy gratulálunk, és köszönjük, hogy felköszöntöttél.
0: Úristen, köszönöm szépen! Életemben ez az első nyeremény, amit megnyertem mostanig. Soha semmit eddig nem nyertem. Úgyhogy millió köszönet, és Isten éltessen sokáig titeket!
3: Gratulálunk a Smart Business Management által felajánlott páros hétvégi utazás nyertesének. Smart Business Management. Eladás egyenlő minden. Magánvágány.
4: Pletykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: haza, apkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: 27 éves a rádió vaga, és ez annyira jó, mint hogyha péntek lenne. Az előbb egy kicsit ezt benéztem.
1: Igen, beköszönőben, igen.
0: Elmondom az őszintét. Senki nem kérdezte, de elmondom. A fejemben kolbászt töltök. Vasárnap kolbászt fogunk tölteni a barátaimban. Teljesen lefoglalja ez a gondolataimat.
1: Hát... Na de nézzük, hogy a következő órában mit lehet nyerni, mert értékes nyeremények vannak, még van 2 darab. A következő órában pedig a Gyulai Hőforrás Üdülő Szövetkezet és Hoteltől 1 darab páros hosszú hétvégét nyer valaki itt a Vagányvágányban. Úgyhogy figyeljetek, és most menjünk tovább a hírekkel.
2: Reklám.
3: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára, és nem félsz. Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkezz az érettségire. Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
2: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra. Megérkezett az ősz, a Roland Suite-ba is. Új kollekciónkban az elegáns öltönyök mellett casual nadrágokat, pulóvereket, szakókat és stílusos kabátokat is találsz. Látogass meg és fedezd fel őszi-téli újdonságainkat Székely udvarhely szívében, a Városháza tér 6 szám alatt. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
4: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi kötőjel term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, hogy keresd fel a www.pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lejértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
9: Csak 250 hely, egyetlen éjszaka. Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvény. Teremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzi játék és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
10: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség.
11: A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik.
10: A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapat modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
11: 0786 498 098
10: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
11: Mitől bömbi a bömbi?
12: Saját tejünktől, saját kezünktől és a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok csak saját tejből.
11: Tedd az asztalra kínált körbe.
12: Bömbi.
11: Új Tusnádról a közös falatok öröméért.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Elkezdődött az aszfaltozás az Ócfalva és Petek közötti szakaszon. Újabb légtérsértés történt az éjszaka, záporokra számíthatunk a délután. A részletek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Luka Niculescu miniszterelnök jelölt ma benyújtja a parlamentnek leendő kabinetjének miniszterei névsorát és a kormányprogramot. Az elmúlt napok tárgyalásai nyomán egy vegyes összetételű kabinet körvonalazódik, amelyben a PESZEDE 11 miniszterrel vesz részt, a többi tárcát technokraták és függetlenek irányítják majd. A szociáldemokraták tegnap úgy döntöttek, hogy belépnek a kormányba, miközben a PENERE és az RMDS jelezte, kész támogatni a kormány beiktatását anélkül, hogy részt venne a végrehajtó hatalomban. Az USZERE várhatóan a kormány ellen szavaz. A miniszterjelöltek parlamenti meghallgatására és a beiktatásról szóló szavazásra a jövő héten kerülhet sor. Elkezdődött az aszfaltozás Ócfalva felől, és várhatóan egy hónap múlva elér a munkálat Petekre is, jelentette be közösségi oldalán Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke, a LOT3 néven ismert projekttel kapcsolatosan. Félsávos rendszerben dolgozik a kivitelező, ezért az autósok fokozott figyelmét kérik az érintett szakaszon. A dájai úgynevezett középső szakaszra jóváhagyta a megyei önkormányzat az alvállalkozói szerződést, így még ebben az évben az alapozási és szélesítési munkálatokat is elvégzik. Drónrajt észleltek a hadsereg radarjai már a virradóan a Kígyósziget közelében. Az egyik drón körülbelül egy percre behatolt Románia légterébe, Szulinától délkeletre a román fennsíkvizek fölött. A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a légi célpontot 1 óra 34 perckor észlelték a román légtérben, majd körülbelül egy perc elteltével eltűnt a radarokról, ismerteti az Ager Press. A helyzet megfigyelésére felszállt a Mihály Kogalnicsánó légibázis a spanyol légierő két F-18-as vadászgépe, miután további légi célpontokat észleltek a Kígyó-szigettől mintegy 77 kilométerre keletre, két román F-16-os vadászgépet is riasztottak a fetesti légibázisról. Ugyanakkor Tulcsa megye északi és keleti részének lakosságát 4 óra 57 perckor Roalert üzenetben figyelmeztették a lehetséges veszélyre. A légiriadót 5 óra 48 perckor fújták le. Tegnap egyébként 4-szer figyelmeztették a Tulcsea megyeieket drónbeszélyre.
14: Fegyveres rablók törtek be Gulácsi Péter magyar labdarúgókapu spanyolországi otthonába, ahonnan közel 200 ezer euró értékű zsákmánnyal távoztak. A csuklyás elkövetők a kikapcsolt riasztórendszert kihasználva jutottak be a házba, majd fegyverrel fenyegették meg a kapust és feleségét. Rolex karórákat, luxustáskákat, ékszereket és készpénzt vittek el, miközben a házaspár két gyermeke az épületben aludt. A spanyol sajtó szerint a rablás mintegy 40 percig tartott, és az elkövetők a család telefonjait is elvették. Gulácsi végül a szomszédoktól kért segítséget, a családtagjai pedig szerencsére nem sérültek meg. A Ferrari új fejlesztési csomaggal készül a Formula 1-es amerikai nagydíjra, miután az elmúlt hetekben lemaradt a Red Bull és a Mercedes mögött. A szingapúri futamon Charles Leclerc második lett, de nem tudta megszorongatni a győztes Max Verstappent. Az austini újítások között átalakított padlólemez, oldaldobozok és motorborítás is szerepelhet, amelyekkel az autó teljesítményét és stabilitását javítanák. A csapatfőnök szerint továbbra is szoros az élmezőny, így egy sikeres fejlesztés akár az erőviszonyokat is megváltoztathatja.
13: A nap további részében is túlnyomó részt felhős lesz az égbolt, csapadék is érkezhet záporok, zivatarok formájában. 10-12 fokos nappali csúcsértékek várhatók.
15: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
1: Születésnapja van a Rádió Gagának, itt a Vagányvágányban is ünneplünk, 16 óra múlt néhány perccel, itt van Kis Bence és Horváth Gábor. Mondjuk el, még egyszer, hogy mit lehet nyerni ebben az órában?
0: Mondjuk el, mert jó dolgok vannak.
1: A Gyulai Hőforrás Üdülő Szövetkezet és Hotel ajánlott fel egy darab páros hosszú hétvégét, már kiráz a hideg, én már ott is lennék.
0: A következő órai díjunk pedig, én azt hiszem, hogy azért ez nagyon jelentős, a Panoráma Turista által felajánlott egy darab kétszemélyes 4200 lei értékű isztambuli utazás idén november 10 és 15 között. 5 nap Isztambul, az jó lesz. Na, nevezzetek a 0735488888, mi pedig indulunk Jason Brezzel. Have it all, nyerjétek meg mind!
15: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
16: Vagányvágány.
15: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Temper City és Self Aware. Egyébként majdnem csúnyát mondtam.
1: Igen, fel vagy véve. Igen,
0: azt akartam mondani, hogy bados nagy sláger, de annak, hogy nincs értelme, valószínűleg más irányba is elmetett volna a dolog, de mindegy. Nézzük Aliz üzenetét, olyan hosszú, mintha a parkolási büntetésemet látnám.
1: Igen.
0: Jó, hogy én olvasom, jó rendben. Várjál, mert
1: ahogy gondolod.
0: Csak rá kell másszak a monitorra.
1: Tudjátok, hogy Bence már idősebb, és ő már nem lát annyira.
0: Én azt mondtam, hogy megvárom a 45-ös születésnapomat mielőtt. Valami fokó, ezért tettél? Mákos tettél, Gábor?
1: Ne.
0: Nézd meg magad egy kicsit a képernyőbe, a fogínyed. Felsőt. Még fedd nem?
1: Nem tudom, mit tettem, mi a jó Isten. Tettem, na mindegy, majd meg.
0: Na jól van. Jó. Aliz írja. Boldog szülinapot, Gaga Rádió. Nem haragusztok, Rádió Gaga, de köszönjük szépen. Azért sok-sok boldog születésnapot kívánok nektek, rengeteg sikert, örömteli pillanatot, és még nagyon sok közös évet. Köszönöm a sok jó zenét, mosolyt és a vidám perceket, amelyeket nap mint nap adtok nekünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy így érzitek. Ez tényleg, amúgy tényleg jól esik. Ha ajándékozhatnék nektek valamit, folytatja Aliz, akkor egy hatalmas doboz boldogságot adnék tele szeretettel, egészséggel, sikerekkel és rengeteg jó kedvel, mellé pedig egy soha ki nem fogyó zenedobozt, amelyből a legjobb dalok szólnak, és amely még nagyon sokáig eljutatja a Gaga Rádió hangját minden hallgató szívéhez. Maradjatok mindig ilyen csodálatosak, és szóljon a Gaga még nagyon-nagyon sokáig. Istenetesen Rádió Gaga, szeretettel, Aliz. Aliz!
1: Köszönjük, Aliz! Egy nagy ölelés! Egy nagy ölelés!
0: Elnézést, hogy nyikorgatom ezt a mikrofon, de közben visszahajtottam, mert egy az egyben rámáztam a monitorra.
1: És a továbbiakban is várjuk a kérdéseiteket. Ugye említettük Bencével, hogy a mai napon kérdezhettek bármit tőlünk, és bármiről, hogyha a véleményünket szeretnétek hallani, akkor írjátok meg, hogy akár a jelenlegi román politikai helyzetről, bármiről megalkotjuk a véleményt.
0: Azt is megmondjuk, hogy milyen színű bugyi van rajtunk.
1: Igen. Csilla azt írja nekünk kérdésként, hogy mi volt az első benyomásotok egymásról, amikor megismertitek egymást. Nagy képű.
0: Jó, és Stréber, aki kötik a főnöknek.
1: Én?
0: Igen.
1: Nem már.
0: Tényleg ezt hát gondoltam.
1: Ez új nekem.
0: Nem szerettelek az elején.
1: De a Stréber, hogy jön össze azzal, hogy köpök a főnök?
0: Hát aki árulkodik, tudod.
1: Én értem, de a kettőt hogy hozod össze? A Stréber az ugye az, ami mindent megcsinál.
0: Igen, és, igen. És akkor utána
1: bőcsköd, tudja kezelni a táblázatot, utána a tématáblázatot.
0: És utána mondja a főnöknek, hogy de én megcsináltam, de ezek nem.
1: Jaj, te majom. Na én ezt nézzük. Azt gondoltam, hogy már egyből lejött, hogy én mennyire jó csávó vagyok.
0: Nem, kellett.
1: Na, jó.
0: Több idő kellett hozzá.
1: Én pedig azt gondoltam, az hogy igazság, egy képű hogy... vagy, aztán rájöttem, hogy igaz.
0: Az a helyzet, hogy mindezek mellett azt tudni kell, hogy a munkahelyen belül a BFF-em az Gábor, tehát ez most milyen csúnya szavakat mondott BFF, ez a Best Friends Forever, mondja az amerikai. Úgyhogy mindenkinek megvan a munka barátja, vagy tudod, az a kolléga, akivel ilyen nem beszélnek, csak így egymásra néznek, és már tudja ezt. Igen. De egyébként nagyon furcsa, mert nekem a jó barátságai mindig úgy kezdődtek, hogy én ki nem állhattam az illetőt. Éreztem, hogy van ott
1: valami. Ellentétek hozzák egymást? Igen, lehet valami is.
0: Hát a franc, nem tudom, nem vagyunk annyira ellentétesek.
1: Egyáltalán. Nézem, hogy ki írja, Edith írja nekünk, a nagyobbik lányom egyidős veletek, még most is elevenen ott van az emléke, az érzés, ahogy egy kis rádióban megy a zene, a drága kis babám. Tartson még nagyon sokáig a belőletek áradó jókedv, boldog születésnapot. Edith, köszönöm.
0: És Isten éltesse a lányodat is, Edith, az igazság, hogy pedig azt gondoltam, hogy Edith, ja, kinegyítjük a képét, akkor látszik, hogy több mint 20 éves. Nelly Furtado, I'm Like a Bird szól mindenkinek.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Na nézzük, hogy miket írnak a hallgatók. Az András kérdését nem olvasom fel, de a válasz az, hogy mínusz tartományban mozog.
1: Trendáló mínusz 10 perc.
0: Igen, rendben vagyunk.
1: Jó, jött egy újabb kérdés. Van olyan dal, amit titokban imádtok, de a kollégáitok előtt soha nem vállalnátok fel?
0: Biztos, igen.
1: Hát az a baj, én már felvállaltam a Backstreet Boys szót.
0: Ne, a Backstreet Boys az szerintem most már a coolba átlépett, tehát a nyárból.
1: Na jó,
0: coolba.
1: Akkor vallog, Zámbó Jimmy, ugye nem bántad meg. Meg tudom, hogy napig
0: mi?
1: Főleg amióta kijött a feldolgozás, Dr. Béres és Veri Tamás.
0: Jó, gyere, akkor köpök, kedves hallgató. Amennyire az elején utáltam, annyira beleült a fülembe a Nicasse Perimeno.
1: Ne hülyéske!
0: Komolyan.
1: De ez a John?
0: Nem, az ez eredeti. A feldolgozás, a megmocskolt.
1: Aha. Igen. Na de jött egy jó kérdés. Árpád írja, pontosabban a Kémenes család a Facebook oldalunkra. Boldog szülinapot, Rádió Gaga. Mit kértek az idén szülinapra?
0: Őszintén, azt, hogy hallgassatok és írjatok.
1: Így van.
0: Ennyi, tehát
1: mármint úgy hallgassatok, hogy a rádiót hallgassatok.
0: Így van, így van. Az a helyzet, hogy lehet, hogy ez így nem jön át, de tényleg nagyon jól esik, ha kapunk visszajelzést. A mi munkánknak az átka, hogy mondjuk amíg egy asztalos, vagy mit tudom, egy kazánszer, olyasmit csinál, ami kézzel fogható, a miénk nem. Ha van sok SMS, akkor azért úgy, az jól szokott esni a lelkünknek.
1: Hát, most van rengeteg, az biztos, igen.
0: Van egy üzenetünk Zolitól, de ezt rábízom, hogy megválaszolt. Sziasztok, nekem az lenne a kérdésem, hogy mit szívtok mindhárman?
1: Hát semmit.
0: Hát de néha cigarettáztok.
1: Igen.
0: Én még
1: jó, de gondolom a kérdés nem erre irányult.
0: Nem, tehát...
1: Hanem a jó kedvünkre.
0: Naturban vagyunk, hülyék, nem fogyasztunk drogokat. Tényleg ezt tudom mondani. Nem azért, mert rádióban vagyunk, hanem mert tényleg nem.
1: Mit kattingatsz össze-vissza? Látjátok, ezt nem tudjátok még Bencéről.
0: Igen.
1: Össze-vissza kattingat, hogy ha kell, ha nem.
0: Zsófiát olvashatom el?
1: Persze, meg van engedve.
0: Na. Na, nem egészen értem, hogy ez most hogy jön ide, de felolvasom. Sziasztok, idősek, 12-es bagyok és sokan mások, készülök a holnapi Gólya gálára, és tanulom, amikor rádió felvételi második, hát a másodikat írtál, az már nem jó, az második fordulójára a dalt, amit el kell szavalnom majd. Sok előtt is puszi a Székely Mikó kollégium 9. A-osztályából. Sok sikert neked, Zsófia!
1: Hajrá, hajrá! Aztán van egy másik üzenetünk is SMS-ben. Boldog születésnapot kívánok nektek, legyetek mindig ilyen vidámak, jók, vagytok a nap 24 órájában. Köszönjük szépen ezt!
0: Nem tudhatod, hogy milyenek vagyunk. Júliától. Ha van időn, Gábor, akkor kezdhetsz is. Neki van egy percünk, ebbe szerintem belefér.
1: Sziasztok, drága rádiógagások! Elsősorban még legalább annyi boldog születésnapot kívánok nektek, amennyi év van még addig, míg én 100 éves leszek, 44 vagyok. Másodszorban imádlak hallgatni titeket, felvidítjátok a reggeleimet, veletek vagyok, valahogy jobban, könnyebben indul, és folytatódik, telik el egy munkanap. Reggel, amikor indulok dolgozni, beindítom az autót, de csak akkor indulok el, amikor már sikeresen bekapcsoltam a rádiógagát a telefonomon. A kérdésem pedig az lenne hozzátok, hogy hogyan tudjátok megoldani ugyanolyan vidámsággal vinni a műsort azokon a napokon, amikor épp ballábbal keltetek, vagy épp valami lehangoló problémátok van. Imádat van, éljetek és csináljátok még sokáig ugyanígy, puszi mindannyiatoknak, és egy hatalmas szívbéli ölelés, Júlia.
0: Egyébként a dologra egyszerű a válasz, hogy amikor valami igazán kellemetlen, vagy hogy mondjam, nagyon rossz dolog történik, mert velünk is történik, mint bárki mással, olyankor általában szabadságon vagyunk, és próbáljuk összeszedni magunkat. Többieken pedig a saját hülyeségünkön megröhögünk, úgyhogy ezért így le vagyunk fedve egészen hosszú. Mindig Blood Poop-ot olvasok, de igaziból csak Blood Papa kiénekel.

0: nem csak Blood Pop volt itt, hanem Justin Bieber is a Rádió Gagán, ezt még azért hozzátenném, hogyha a főszerkesztő szeretnél lenni egy... Ha főszerkesztő szeretnél lenni a vagányvágányban, akkor, akkor ezeket meg kell tanulni, érted?
1: Igen, megértettem főszerkesztőt. Rendben vagyunk.
0: Edith írja,
1: igen.
0: Ha minden igaz, az Isten éltesse a Rádió Gagát és vele együtt titeket. Én oktató vagyok, és sokszor mondom a diákoknak, hogy ha hibátlanul vezet, felhangosítom a rádiót. Nagyon szeretlek hallgatni, sokszor, mikor hamarabb végzek, mint ti. Rosszul esik, amikor a kulcsot kiveszem, és elhallgattok. Szülinapotok alkalmából annyi jót kívántak ma. Én nem is ismerlek, nem láttalak, nincsen Facebookom. Egy esküvőben a hangjáról felismertem Endrét, és olyan érzés volt, mintha sok év után találkoztunk volna. Az a kívánságom, hogy legyen lehetőségünk egyszer találkozni.
1: Közben szoktunk ilyen eseményeken részt venni, és olyankor tényleg amúgy örvendünk, hogyha odajöztök, és tudunk két szót váltani. Ez benne.
0: Simán.
1: Vannak még kérdéseink. Következőket írja az egyik hallgató, mégpedig Zsüli. Na hát, ilyen is van. Mi volt a legdurvább dolog, amit élő adásban mondtatok ki, mert azt hittétek, hogy le van halkítva a mikrofon?
0: Jú,
1: ezt nem merem elismételni, az a helyzet. Tehát, hogy...
0: Őszintén, láttátok volna, hogy utána hogy izzadtunk, hogy vajon hányan hallottak.
1: Isten igaziból általában az szokott lenni valami csúnya szó. A leginkább az a baj. Aztán, hogy milyen kontextus. Nem volt olyan, hogy valakit szittam volna, akit nem szittam volna az arcába, vagy valami hasonló. De tényleg volt olyan, hogy nagyon szígyeltem magam. Azért benne van.
0: Júlia kérdi tőlünk, hogy melyikötök keres rá saját magára a Google-on, és melyikötök nézi meg titokban, hogy hányan lájkolták a Facebook posztját. Hát ez én vagyok. Google-on nem kerestem magamra rá, de meg szoktam nézni, hogy hányan lájkolgatják a Facebook posztját. Hát persze.
1: Nagyon ritkán posztolok mostanában, egy bő egy éve. Ugye tavaly volt egy ilyenünk Zsolttal, hogy telefonnál lekorlátozni a közösségi, igen, médiát, és Isten igaziból átszoktam az Instagramra, de csak reeleket nézek. Elkerülök mindenféle helyi vagy politikai tartalmat, mert tényleg azon mérgelődni, hogy most egy bicikliút mellett hol van a pad, én erre nem vagyok hajlandó. Tehát én nem ezért akarok dili házba kerülni, úgy érzem, hogy van erre egyéb másokon, inkább azokat.
0: Júlia még érdeklődik, hogy melyikötöknek van a legfurcsább zenei ízlése a rádióban.
1: Zsolt.
0: Szerintem Benci. Nem.
1: Mert? Mi Zsolt, furcsa az enyémem? Zsolt szokott mindenféle ilyen ízéket hallgatni. Tehát ő képes olyanokat...
0: Hát nem, ő countryt hallgat inkább.
1: Meg mit tudom én, kísérleti zenéket, meg minden anyagaját.
0: Ja. Igazat lehet, így van.

0: Én?
1: Csak te vagy az olyan alter, olyan... Habár nem.
0: Én aztán végig nem.
1: Láttátok, milyen arcot vágott Bence? Nem is alter, inkább a hard rock fele.
0: De mondhatod, nyugodtan metálnak is. De tudom, hogy Zsolt is hallgat elég sok metált, ezzel nincsen semmi gond körül. Én blues-t, nem tudom, én amúgy mindenevő vagyok tulajdonképp. Uh-huh. Szerintem Manelit egyik se hallgat. Ennyi. Ami jó.
1: Szerencsére igen. Mi az a tulajdonságotok, kérdi Tibor, amit a hallgatók imádnak, de a család tagjaitok már kevésbé
0: tolerálnak? Hát az, hogy beszélünk, hát egyértelmű.
1: Az, hogy beszélünk, és mindenben igazunk van. Igen, ez. Igen, ezt nagyon nem szeretik.
0: Érdekes, de igazunk van mindenben.
1: Viszont know it all. Igen.
0: Igen, olyan is van. Jól van. 0730 88 88. Itt lehet kérdezni tőlünk, vagy a Rádió Gaga alkalmazásban, vagy a Facebook oldalunkon. És hát az az igazság, hogy már amíg kettő nyereményünk van hátra, mind a kettőt érdemes elmondani. A Gyulai Hőforrás üdülőszövetkezet részéről van nekünk egy gyulai kiruccanásunk, egy hosszú hétvége, és 5 nap Isztambulban a Panoráma Turiszt jó voltából, úgyhogy érdemes bennünket.
1: 4200 leértékű isztambuli utazás, képzeljétek el. Játszatok!
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és

0: Reklám.
1: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
2: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
3: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
4: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
5: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
6: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
7: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Bádogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
0: A vadászatban a siker a tudáson és a megbízható felszerelésen múlik. A tudás a tiéd. A felszerelést az LH Outdoor biztosítja. Sportvadászfegyverek, prémium hőkamerák, optikák, ruházat és kiegészítők. Vásárolj most és nyerj egy prémium távcsövet. LH Outdoor, Székely udvarhely, Tábor utca 18, a Vadásztársulat épületében.
8: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
9: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
10: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
11: A tél nem kérdezi meg, felkészültél-e. Mi igen. Vásárolj téli gumit az Impárnál és az ajándékokról. Mi gondoskodunk. Két vásárolt gumi mellé jégoldót és jégkaparót, négy gumi mellé téli szélvédőmosót és jégkaparót adunk ajándékba. Várunk Székely udvarhelyen, a Bethlen Falvi út 225 szám alatt. Impár, felkészítünk a télre.
0: Társadalmi célú hirdetés. Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
12: ismét lágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: még két darab nyereményünk van. Ebben az órában a Gaga szülinapi játékában meg lehet nyerni a Gyulai Hőforrás üdülő szövetkezet és hoteltől egy darab páros hosszú hétvégét, úgyhogy fel kell készülni, valakit magatokkal kell vinni, és jól kell majd éreznetek magatokat, mert hát mit lehet csinálni egy szállodában?
1: Milyen dolog most lenne az, hogy elmész Gyulára egy hosszú hétvégére, és rosszul érzed magad? Hát a gannyerevel itthon is ülhetsz.
0: Hát figyelj, na Melindát hívjuk.
1: Igen?
0: Mert őt sorsolta ki a számítógép, igen, közben itt, miközben duruzsoltunk, meg is van Melinda.
1: Hát, sajnáljuk.
0: Sajnos akkor...
1: Így megy el egy nagy nyeremény, de nézzük, hogy kinek lehet még szerencséje. Akkor a sorsológép Áront sorsolta ki. Amúgy furcsán cseng időnként a telefon, azt észrevettétek?
2: Igen.
1: Szevasz Áron!
0: Hello Áron!
2: Szia Bence!
1: És van még egy Gábor.
2: Sziasztok.
1: Is. Akkor, szia, Gábor. Akkor nem mutatkozunk be, ezek szerint tudod, hogy kik vagyunk. Mi jót csinálsz, igen, Áron?
2: Most értem az a munkából.
1: Nagyon jó. Figyelj, Áron, a játékunk ugye elég egyértelmű. Egy nagyon nehéz kérdést teszünk fel mindenkinek, aki érdekelt a kérdésben, hogy születésnapunk van, mégpedig a 27-dik, és hát ilyenkor azt várjuk, hogy valami szépet mondjál nekünk, hogy mivel lepnél meg bennünket. Nem kell megtenned konkrétan, csak egy gondolatot.
0: De megteheted, hogy a gondolat.
2: Nektek mi fiúk, striptisztáncosokat, a lányoknak meg csipérdékiukat gondoltam.
1: Jó van, oké, rendben.
0: Elfogadjuk, hát most ebben nem kötünk bele. Hát
2: mindenki tortát, meg ilyen-olyan ajándékokat, szerintem az
0: elmenne lehet. Feldobná a napunkat.
1: Én láttam, hogy valaki tud egyszer azt mondja, hogy kiugrik egy csaj a tortából. Még olyant is láttunk filmen. Nem tudom, hogy ezt... Manapság, ha berakják a sütőbe, hogy jön ki a csaj, na mindegy, nem értek én ehhez. Áron, az a helyzet, hogy van egy kis ajándékunk a te számodra is.
0: Igen. Áron, nyertél a Gyulai Hőforrás üdülő szövetkezet és hotelbe egy darab páros hosszú hétvégét.
2: Nagyon szépen köszöntöm.
1: Voltál már Gyulában? Volt
2: nem.
1: Ilyen hőfürdő?
2: Nem voltam még.
1: Kit viszel magaddal?
2: Feleségemet.
1: Én úgy érzem, hogy a gyógyvizes medencében egészen november végéig lehet menni, vagy pedig ugye tavasszal, úgyhogy jó dolgotok lesz. Gratulálunk hozzá!
2: Oké, nagyon szépen köszöntöm.
3: Gratulálunk a Gyulai Hőforrás Hotel nyertesének. Hőforrás Hotel Gyula, ahol minden korosztály jól érezheti magát.
4: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
5: A Vagány-vágány.
4: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: ide figyeljetek. Következő órában jön az utolsó Gaga szülinapos nyeremény. A Panoráma Turisztól egy darab kétszemélyes 4200 lei értékű isztambuli utazás lehet megnyerni, amire idén november 10 és 15-e között kerül sor, úgyhogy figyeljétek a telefonkészülékeket.
1: És remélem, hogy örvendeni fog az illető annak. Néha azért, hogy gondolom, szóval reagál. Nem lehet. Erre színes.
0: Olyan robbantunk, figyelj.
1: Hát figyelj, hogyha 5 napig engem elvinnének Isztambulba, én nagyon jól érezném magam. Tudod, amikor a múltkor elküldtek melegebbre, akkor is lebarnulva sütőmágnesekkel jöttem vissza.
2: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépe

0: www.dezinpro.ro.
1: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
3: Blautek.
2: Melegre tervezve.
4: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
5: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
6: Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
5: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
7: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
8: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Fások utca 14.
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Mától igényelhető a fűtés támogatás Székelyudvarhelyen. Fokozódik a veszettségveszély a Csíki térségben. Fagyosan indult a reggel, a délután csapadék is kialakulhat. A részletek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Tegnap lépett hatályba az adóhatóság új rendelete, amely pontosítja, milyen feltételekkel kötelezhetők a cégek ügyvezetői, tulajdonosai vagy más felelős személyek a vállalat adótartozásainak megfizetésére. Az új szabályok szerint az adóhatóságnak a döntés előtt meg kell hallgatnia az érintettet, akinek joga van írásban védekezni és bizonyítékokat benyújtani. Az ANAF-nak minden esetet külön kell megindokolnia. Önmagában az, hogy egy vállalat fizetésképtelen, nem elegendő a személyes felelősség megállapításához. Igényelhető mától Székelyudvarhelyen is a fűtéstámogatás. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a 226/2021-es törvény alapján november és március között a gázzal, villanyárammal, távhővel vagy fával fűtő családok fűtéspótlékban és energiakiegészítő támogatásban részesülhetnek, amennyiben az egy főre eső nettó jövedelmük kevesebb 1386 lejnél a családok és 2053 lejnél az egyedül élő személyek esetében. A formanyomtatványok nyomtatott formában átvehetők a tömbházlakások esetében a lakástulajdonosi társulásoknál, a magánházak esetében pedig a polgármesteri hivatal szociális igazgatóságán, de elektronikus formátumban is letölthetők. Az egyszer megítélt fűtés támogatás a fűtés szezon végéig érvényes, nem kell minden hónapban újra kérvényezni, csupán abban az esetben, ha a jogosultsági állapot változik. Csíkszeredában is igazolták a veszettséget. Pozitív lett a város nyugati végében található fuvarozási vállalat udvarán talált elpusztult róka mintájának labor eredménye. Egy csíkszenttamási rókánál szintén kimutatták a fertőzést, így 12-re emelkedett a veszettség gocpontok száma Csíkszéken. Hargita megyében több éves kihagyás után idén ősszel ismét megkezdődött a rókák veszettség elleni immunizálása. A vakcinát tartalmazó csalétkek repülőgépből történő termelő kiszórása már megtörtént, a kézi kihelyezés pedig ma kezdődik. A fertőzött állatok többsége szarvasmarha, de kutya és macska is akadt a betegséget hordozók között. 24 órára őrizetbe vettek tegnap este egy 39 éves férfit és egy 16 éves fiatalt az egyik temesvári iskola udvarán bántalmazott testnevelő tanár ügyében. A két gyanúsítottat a Temes megyei rendőrség fogdájába szállították, és garázdaság, valamint testisértés és más erőszakos cselekmény miatt indult büntetőeljárás ellenük. Az incidens előzménye az volt, hogy a pedagógus figyelmeztette az 5. osztályos tanulót a tanórai magatartása miatt. A gyermek ezután hazament, majd családtagjaival visszatért az iskolába, ahol a konfliktus tetlegességig fajult. Fagypont alatti hőmérsékletekre ébredtek ma Csíkszeredában, Gyergyószéken és Háromszéken is, a leghidegebbet ezúttal Bodzafordulón mérték, ahol mínusz 3,9 fokot mutattak a hőmérők a hajnali órákban. Ettől mindössze 0,1 fokkal maradt el Csíkszereda, ahol mínusz 3,8 fokig csökkent a hőmérséklet. Székelyudvarhelyen éppen csak elkerülte a fagypontot a hőmérséklet, hajnalban 0,4 fokot jegyeztek. A szakemberek szerint a nap további részében is túlnyomó részt borús marad az idő, csapadék is kialakulhat, de holnap is hasonlóan alakul térségünk időjárása.
0: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
3: Isztambul, A panoráma turiszt ezt jobban elő tudja adni. Egy darab, két személyes, 4200 lei értékű, 5 napos, november 10 és 15-e közötti kiruccanást lehet nyerni, pont akkor, amikor itt ronda az idő, de Isztambulban nem.
12: Ez így igaz, itt van Kis Bence és Horváth Gábor, menjünk tovább a vagányvágánnyal, 0730548888. Várjuk üzeneteiteket, írhatok bármit, ami a születésnapunkat illeti, ezen kívül hozzá lehet szólni a témáinkhoz. Jonas Brothers, köszöntjük itt a Sucker.
15: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
16: Vagányvágány.
15: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: informálunk,
1: eligazítunk, sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Ó, mamma.
1: Igen, na, hát figyelj, ez van, ha az ember nem figyel oda, akkor ilyeneket csinál. Ha már rádiónál tartunk, igen, ezek azok a dolgok, amiért például a kollégánk nem szokott szeretni. Joggal.
0: Bocs. Robert írja nekünk, sziasztok gagások, nagyon boldog születésnapot kívánok, köszönjük, hogy kicsit nagyon elviselhetőbbé, otthonosabbá teszitek a külföldi életet, még 10-szer ennyi évet kívánok egészségben. Köszönjük, Robert.
1: Örvendünk, hogy ott tudunk veled lenni. Az a jó, hogy most van a határokon át, sok minden átmegy a rádió appal, amivel valóban volt néhány döccünk, de ez most már azt hiszem, hogy megvan oldva, vagy legalábbis egy ilyen úgy tűnik. Igen. Így van. Szilvia üzenetével folytatom. Na például az ilyenek, mondtam, hogy naponta bakizunk. Sziasztok! Először is nagyon boldog születésnapot kívánok. Köszönjük! A kérdésem pedig az, hogyha nem rádióban dolgoznátok, milyen szakmában tudnátok elképzelni magatokat, és miért pont abban?
0: Hát Soros Gyuri bácsi jobb keze lennék azért.
1: Asztalos.
0: Én asztalos lennék?
1: Asztalos, igen.
0: Szeretsz barkácsolni?
1: Igen, nem nagyon van nem nagyon van tudásom hozzá.
0: Ja,
1: szerintem volna amúgy, de a lényeg, hogy ez az én esetemben olyasmi, amiben látom. Mondtam, hogy ugye a mi szakmánkban az a rossz, hogy nem mindig látjuk, hogy merre tart, vagy egyáltalán mi történik vele. Na, itt látszana. Ránézek, és akkor tudom, hogy na, ma csináltam egy asztalt, vagy nem.
0: Kaptunk egy bókot Beátától az alkalmazásunkba, azt írja Beáta. Jó sokat kívánok még, legyen lehetőségetek, egészségetek, kedvetek gagázni. El sem tudom képzelni a forgalmi dugókat nélkületek, de bármikor rátok lehet hangolódni. Gratulálok. Köszönjük.
1: Köszönjük szépen. Próbáljuk elképzelni az életet forgalmi dugók nélkül. Az mennyivel jobb lenne azért.
0: Igen. Azt írja nekünk Ildikó. A páratok mennyire viseli jól, hogy a rádióban dolgoztok? Van olyan, hogy otthon is úgy beszéltek, mintha adásban lennétek?
1: Igen.
0: Hát van, nálam nincs.
1: Kijön belőled is a rádióhang, meg belőle. Egy picit másképp beszélünk rádióban, nyilván inkább azért, hogy hangsúlyozunk dolgokat, meg ilyesmi.
0: Igen, de nem. Otthon én amúgy nem szoktam úgy beszélni, mint a rádió. Nem affektálok otthon. Vagy orrhangon nem nagyon szoktam beszélni.
1: De rátszólnak, mi?
0: Na de arra a kérdésre mit válaszolunk, hogy a párunk mennyire viseli jól, hogy a rádióban dolgozunk? Nincs gond ezzel.
1: Nem hiszem, azt hiszem, hogy kedveli. Legalábbis.
0: Remélet, hogy kedveli.
1: Igen, Zsoltnál egyszerű lenne, mert neki meg a felesége is rádióban dolgozik. Enikőtől elkattantál, pedig igazán felolvastam volna ezt az üzenetet, de akkor is visszajövök, igen.
0: Na, oké.
1: Sziasztok, két kérdésem lenne. Az egyik, mi volt a legcikibb dolog, amit élőadásban mondtál? Második, volt már olyan vendéged, akit legszívesebben reklámszünetre küldtél volna? Köszi, ha mindkettőre válaszoltok.
0: Hát, én nem tudom, általában a vendégeink, pontosabban az interjú alanyaink, hogyha arra gondol Enikő, azokat mi válogatjuk meg, nem?
1: Igen, de volt például olyan, tudod mi volt? Amúgy egy nagyon okos interjú alany volt, csak beszédhibás.
0: Nálad okosabb?
1: Igen, lényegesen okosabb, mint én. Beszédhibás volt, és szegény attól, hogy izgult, adott ponton beírt az egyik kolléganő, hogy te, valami nem jó, kiakadt a stream. Válaszoltam neki, hogy nem a stream.
0: Ja.
1: Tehát az ember beakadt egy ilyen, én nagyon sajnáltam, egy nagyon okos dolgot, és nagyon okos ember azóta is, és nagyon okos dolgot mondott. Nem mindig jön ez jól össze, sajnos.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Bubbly-t hallgatok itt a rádióban, a szülinapi külön kiadásában, a Vagányvágányban. Enikő ír nekünk, na meg
1: Enikő
0: a csajok.
1: És a csajok.
0: És a csajok, így van. Isten éltessen nagyon sokáig benneteket, egészségben, és még sok-sok évig hallgathassunk titeket. Mondhatom a nevét? Mondhatjuk. Mondjad a cukinak a nevét. A Mokka cukiban mindig titeket hallgatunk veletek, kezdjük a napot, és veletek is végezzük. Köszönjük, hogy vagytok nekünk, Enikő és a csajok.
1: Így vagyunk veletek.
0: A Mokka cukiba cukik vagytok, mondjuk így.
1: Így van, köszönjük szépen. Jó, nézzük. Igen, az előbbi kérdésről akartam egy kicsit beszélni, hogy van-e olyan, hogy a vendéget elküldenénk reklámszünetre? Nagyon ritkán. Isten igaziból az szokott probléma lenni. Vannak különböző, tehát milyen nagy dolgot mondok, nem vagyunk egyformák. Van, aki izgul, és ezt úgy akarja megoldani, hogy hoz magával egy lapot, hogy ő majd felolvassa. Most az a helyzet, hogy még néha rajtunk is hallatszik, hogyha olvasunk. Pedig azért igyekszünk ezt úgy gyakorolni, hogy ne tűnjön fel, hogy olvasunk, meg már jó ideje csináljuk. Sajnálatos módon, aki nincsen nagyon-nagyon profi szinten ebben a dologban, azon fog hallatszani, és hülyén veszi ki magát. Ráadásul én nekem meggyőződésem, hogy teljes rádiós karrierem alatt nem volt olyan, hogy valaki ahhoz a dologhoz ne értett volna, amivel kapcsolatban a rádióban volt. És onnantól arrafele úgy gondolom, hogy a lap megfölösleges. Sokkal jobb, hogyha szabadon mernek beszélni. Nagyon-nagyon kevés embernek nem megy ez. De egyébként már ott is inkább időkérdése. Kell egy negyed óra, amíg fellazul, vagy ilyesmi.
0: Igen, de hadd védjem meg magam, mert azért nekem is szegeződött ez a válaszod, hogy ugye sok esetben van, amikor olvassuk a kérdéseket. Persze próbálunk eltekinteni a számítógéptől, hogy ne onnan olvassuk fel a kérdéseket, viszont én olyankor olvasom a kérdéseket, amikor nem vagyok szakavatott az adott témában, akkor inkább előre megírom a kérdést, mert másképp nagyon hülyén jön neki, vagy adná ki magát az, hogy laikusként én úgy kérdezek, mintha a szakértője lennék annak a témának, vagy területnek.
1: Szerintem az egyébként nem baj, hogy az ember készül az interjúra, sőt.
0: Hát persze.
1: Az a nagyobb gáz, ha nem készül. Tehát, hogy
0: Andrea.
1: Nem mondom, hogy igen. Nem találtam magam olyan. Volt olyan, hogy felkészületlenül mentél interjúra? Biztos neked is egyszer vagy kétszer fordult elő.
0: Te az a helyzet, hogy mondtad rám, hogy streamer vagyok, de ez igaz is. Nem volt ilyesmi.
1: Nekem volt olyan, hogy annyira esett.
0: Én annyira izgulnék egy olyan interjútól, hogy inkább mindegyikre készülök.
1: Tudod, hogy mi az, amire nem voltunk rákészülve? Volt egy ilyen Endrével, nem tudom, valami rendezvény kapcsán, most mindegy, nem tudom, hogy már milyen kapcsán, szakma volt, igen. Hogy jött a vendég, elmondtuk, hogy érkezik, nem tudom, Kovács Ákos énekes, és akkor jött Nagy Levente, nem tudom, szobafestő.
0: Igen.
1: És akkor volt a nézésem, hogy elküldtem volna. Nem a vendéget, ő nem volt hibás ebben a dologban, hanem azt a gyükeret, aki ezt nekünk leszervezte, tehát ott meg tudtam volna folytani. Elsősorban azért, mert érted, tehát, hogy egy ekkora hibát, hogy elmondod, más név, más szakma. Valahogy igen. Megoldottuk az interjút, hát azért a Dezodorosz az dolgozott biztos rendesen. Hú, de ezt így Endrével így néztünk egymásra, tudod, amikor a másikon látod a kicsit.
0: Nem szeretem az ilyen helyzeteket, igen.
1: Nem, ez annyira szégyeltem magam a másikkal szemben, meg hát a pár ezer hallgatóval szemben. Na, az például rossz volt.
0: Hű, jönnek még üzenetek, csak nézem, van-e időnk beolvasni őket. Zoltán, ha jól sejt, nem, Róbert írja nekünk.
1: A párotok, nem pártok, de elütött.
0: Ja, igen.
1: Úgy van értelme a dolognak.
0: Sziasztok, legények, a párotok azért nem szól semmit, mert tudja biztosra, hogy dolgozni vagytok. Hát ez ilyen.
1: Figyelj, nehéz lenne ebben a szakmában egy szeretőt tartani ugye a munka közben, hogy ne tűnjön fel. Ezt mi is így gondoljuk. Ó, köszönjük szépen a Happy Birthday Rádió Gagát, mégpedig ki az, aki Csabi, aki írt. Jól van. Coldplay-el folytatjuk.
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Mit figyeltél annyira? Olyan mutúj fejed volt, valamit nagyon nézek.
1: Ilyen van. Nézegettem itt diszkréten, hogy miket írnak. 6,5 milliárd eurót veszítettünk el mezőgazdasági támogatásban. Nagyon ügyesek vagyunk.
0: Most ez pont a születésnapunkkor kell bekötni.
1: Nem tudom, hogy mikor lesz. Na mindegy.
0: Na figyelj, Andrea kérdezi Facebookon, engem az érdekelne, hogy mennyire vagytok magabiztosak a magánéletben, mert a rádióban sokszor úgy hangzik, mintha minden kérdésre azonnal tudnátok a választ, és semmi sem tudna zavarba hozni benneteket, de mi történik akkor, amikor otthon elromlik valami, meg kell szerelni egy csapot, össze kell rakni egy bútort, vagy a párotok feltesz egy olyan kérdésre, amelyre nincs kész válaszotok, akkor is ilyen profin rögtön összök? Hát nem.
1: Hát például csapcsere az nem egy nagy kihívás. Ennek ellenére nem tudom megcsinálni. Bútort azt tudok összeszerelni.
0: Igen.
1: Az IKEA-nál azt hiszem, hogy...
0: Én a peletes kandalomban, amikor a begyújtó kiment, hát azt nem olyan nehéz kicserélni. Ettől függetlenül egy szakembert kell hívni. Én szépen olyankor a Facebookot használom, kiírom. Hogy kit keresek, mit keresek, mire keresek.
1: Én is.
0: Úgyhogy mindenben nem vagyunk annyira magabiztosak.
1: A földcsavaros kérdéssel még mindig problémám van, ha valaki véletlenül tud olyan céget, aki Kovászna megyében nálam elvállalna 10 darab földcsavar lefúrást, én nagyon örvendenék, ha megmondanátok. De hogyha nem oldódik meg hétfőre 100%-ig, akkor még ismételem. Bár Alpárban bízom. Lássuk, mi lesz ebből. Jó. Figyelj, van még itt egy jó kérdés, azt írja az egyik hallgató, Sanyi. Kávé függők vagytok, azt tudom. Hány liter kávé fogy el egy átlagos héten a stúdióban, és ki az, aki kávé előtt jobb, ha meg sem szólít senki?
0: Hát literben nem tudom, kell-e számolnunk. Mert te például, ha jól tudom, akkor te a rövid kávét szereted.
1: Igen,
0: olyan sokat nem iszol meg.
1: Én ma elfelejtettem kávét inni, de cserébe ittam kólát, tehát, hogy...
0: Látszik is rajtad.
1: Na, az a baj üres. Na, vannak ilyenek.
0: Na, úgyhogy liter számra nem számoljuk a kávét naponta, de...
1: Hát figyelj,
0: egy felett lehet, hogy bevágunk műsor közben.
1: Műsor alatt Zsolt szokott hosszú kávét inni egyébként, ő jelentősen ilyen vedres...

0: kávét iszik, én keveset, mármint, hogy mennyiségileg, tehát, hogy literben kifejezve keveset, a mennyiség az relatív. Én napi, hány kávét iszol egy nap úgy amúgy?
1: Naponta? Uh-huh. Hát egyet délelőtt megiszok, vagy reggel, amikor felkelek, és utána itt a rádiónál még egyet. Tehát kettő kávét iszok.
0: Én a 3-4 körül mozgok átlagosan, egy átlag napon. Azt állítólag még benne van az egészségesben. Igen?
1: Petra ír nekünk. Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, hogy a páratok szerint mennyire vagytok jó hallgatóságok? Mert az egy dolog, hogy a rádióban órákon keresztül másokat hallgattok, de otthon is ilyen türelmesek vagytok, amikor a páratok elkezd mesélni valamit a napjáról, tényleg odafigyeltek minden szóra? Hát én úgy vagyok sokszor, hogy amikor hazamegyek, akkor egy kicsit a csendre vágyom. Ez az igazság. Aztán persze meghallgatom.
0: Az a helyzet, hogy nem vagyok jó hallgatóság, igyekszem az lenni, és köszönöm.
1: De olyankor is mindig közbevágsz?
0: Kevésbé talán.
1: Nem volt
0: a hangomban elég meggyőzés, ugye? Igyekszem kevésbé. Inkább azt próbáltam valahogy megoldani, hogy ne az legyen, hogy nincsen időnk. Egy kérdés, ki szokott lenni hármatok közül a kicsi kifli? Hát, Sapka.
1: Mikor, hogy?
0: Gábor, te vagy a kicsi kifli, ezt ugye eldöntöttük. Jó.
1: Köszönjük a kérdéseket. A
0: kérdéseket ezennel befejeztük, illetve a válaszolást. Most mi fogunk feltenni kérdést, mert hogy van nekünk egy bazi nagy nyereményünk, 4200 lesz kiruccanás Isztambulba. Így van, nézzük, ki viszi azt el. Addig is zenét hallgatunk.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
1: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség! Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
2: Naturkövet. Térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
3: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
4: A vadászatban a siker a tudáson és a megbízható felszerelésen múlik. A tudás a tiéd. A felszerelést az LH Outdoor biztosítja. Sportvadászfegyverek, prémium hőkamerák, optikák, ruházat és kiegészítők. Vásárolj most és nyerj egy prémium távcsövet. LH Outdoor, Székelyudvarhely, Tábor utca 18, a Vadásztársulat épületében.
5: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád. Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben. A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Fások utca 14.
8: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét slágerek,

0: mennék.
1: Van egy nagyon-nagyon tuti díjunk. Az a helyzet, hogy tuti, hogy mennénk Törökországba, ha nekünk lenne ez felajánlva. Az egy más jellegű magazin volt, de ez egy 4200 lejes érték. Nem az úrban,
2: pont az üdítőre gondoltam.
1: Jaj, jó, figyelj. A Panoráma Turist partnerünk ajánlott fel egy darab, két személyes, 4200 lei értékű isztambuli kiruccanást. Nyomd meg a sorsoló gombot, légy szíves.
2: Közben valamit hallok a fülemben. Noémit fogjuk hívni.

0: Szia Noémi! Kis Bence és Horváth Gábor a Rádió Gagától keresünk. Mit csinálsz?
1: Halló?
2: Szia Noémi, hallasz bennünket?
1: Igen.
2: Horváth Gábor és Kis Bence a Rádió Gagától. Mi ott csinálsz?
1: Éppen csinálom a mákos nudlit a gyereknek.
0: Jövünk hozzátok.
2: Hány éves a gyerek? Megkérdezhetjük-e?
1: 4 éves.
2: Isten éltesse. No, Noémi, az az igazság, hogy van nekünk egy játékunk, a szülinapi játékunk. Tudod, hogy működik?
1: Igen.
2: Na akkor mesélj el. Mit adnál egy 27 éves rádiónak? Nyilván nem egy olyan dolog, amit tényleg kell adjál, de hát egy elméleti kérdést teszünk fel.
0: Mi lenne az ajándék? Igen.
1: Hát én egy tortával készülnék. Szeretek sütni is.
2: Igen? Milyen tortával?
1: Hát, lehet gyümölcsös, vagy csokis.
2: Mi a specialitásod?
1: Hát inkább a csokis.
2: Elhisszük neked. Nagyon szépen köszönjük. Az a helyzet, hogy meg akarjuk neked hálálni. Voltál az idén nyaralni?
1: Nem volt lehetőség.
2: Szabadságod van-e még egy kevés? Egy olyan 5 nap?
0: Ebben az évben.
1: Itthon vagyok, majd gyerekekre vigyázok.
2: Na figyelj csak, azért elmondjuk, hogy mit nyertél, és hát, hogyha tudsz élni a lehetőséggel.
0: Reméljük, hogy örvendeni fogsz ennek az ajándéknak, Noémi, mert te nyerted meg a Panoráma Turiszt által felajánlott egy darab kétszemélyes, 4200-re értékű isztambuli utazást, amire idén november 10 és 15-e között kerül sor.
2: És nyilván nem egyedül, hanem másod magaddal, mondjuk a férjeddel.
1: Rámban, nagyon szépen köszönöm.
2: De reméljük, hogy jól fogjátok magatokat érezni. Voltál már Törökországban?
1: Nem, soha.
2: Na akkor itt az alkalom. Gratulálunk!
0: Remélem örvendesz, mert úgy hallom, hogy nagyon meg vagy lepődve.
1: Hát örvendek, igen. Nem tudok szóhoz jutni.
2: Nem baj, jó. Hagyunk, hadd pihenjél meg.
3: Gratulálunk a Panoráma Turiszt nyertesének. Nyereményed egy 2 személyre szóló kirándulás Isztambul csodálatos városába. Panoráma Turiszt. Utazz velük élményekben gazdagon. Magánvágány.
4: Pletykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Gratulálunk! Na ez a nyeremény. Úgy érzem, hogy a Panoráma Turiszt azért nagyon-nagyon boldoggá teszi azt a két embert, aki most már biztos, hogy Isztambulban fogja tölteni a november 10 és 15-ei közötti periódust. Mennénk szívesen mi is, de helyette itt leszünk veletek.
1: És nagyon köszönjük a cégeknek, akik felajánlották a nyereményeket a Gaga szülinapi játékába. Értékes nyeremények voltak, és rengeteg regisztráció érkezett erre a játékunkra is. Úgyhogy köszönjük még egyszer, menjünk tovább most a hírekkel.
2: Reklám.
3: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
4: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a www.papazsiré.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor. Műfüvet is árul.
8: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg .ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg .ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg .ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
9: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség.
10: A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik.
9: A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
10: 0786 498 098
9: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
11: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
12: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
11: De szuper ötlet!
12: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
11: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
13: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
14: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
15: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem, Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
16: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Új eszközökkel gazdagodott a Székely udvarhelyi Városi Kórház újszülött osztálya. A gázolaj kereskedelmi árrésének korlátozását sürgeti a Romániai Fuvarozók Szövetsége. Változékony időnk lesz a folytatásban. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Hadnagy Éva, jönnek a részletek. Sürgősségi kutató mentő művelet indult ma reggel a Fekete-tengeren, miután tűz ütött ki egy hajón Szulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre. A román tengerészeti hatóság közlése szerint a fedélzeten tartózkodó 12 ember közül 4-en biztonságban vannak, 8-at pedig keresnek. A tájékoztatás értelmében a San Marino-i zászló alatt közlekedő hajó adott le vészjelzést a fedélzeten keletkezett tűz miatt. A román tengerészeti koordinációs központ azonnal mozgósította a kutatást ellátásra és mentésre alkalmas vízi és légi egységeit. Amint arról beszámoltunk, tegnap este is tűzütött ki egy Komori-szigeteki zászló alatt közlekedő hajón Sulina közelében, ám a segélykérést követően a legénységnek sikerült megfékezni a tüzet, és személyi sérülés sem történt. Sikeresen pályázott a Székelyudvarhelyi Városi Kórház a Vodafone Románia Alapítvány évelei kiírására, amelynek köszönhetően az újszülött osztály intenzív terápiás ellátását korszerű életmentő eszközökkel fejlesztették. Az új eszközöket már használatba is vették, adja hírul az Örömhírt közösségi oldalán az egészségügyi intézmény. Mint írják, a projekt megvalósulásához saját forrásból is hozzájárultak. A pályázat önrészeként új bútorzatot és egy professzionális mellszívó készüléket szereztek be, ezzel is javítva a kisbabák és édesanyáik ellátásának körülményeit. A támogatás értéke megközelíti a 300 ezer lejt. A gázolaj kereskedelmi árrésének korlátozását sürgeti a Romániai Fuvarozók Szövetsége és a kis- és középvállalkozásokat képviselő egyesület. Azt kérik, hogy a szabályozás az ellátási lánc minden szereplőjére, így a finomításra és az importőrökre is terjedjen ki. A két szervezet közleménye szerint a törvénytervezetet annak ellenére visszavonták a képviselőház végső szavazása elől, hogy a parlamenti szakbizottságok kedvezően véleményezték azt. A Fuvarozók Szövetsége emellett azt kéri, hogy az olajválság miatt bevezetett intézkedéseket jövő március 31-ig hosszabbítsák meg.
2: Kacsó Endre szövetségi kapitány kihirdette a romániai teremlabdarúgó válogatott 14 fős keretét, amelyben 11 székelyföldi kluboknál játszó sportoló kapott helyet. A marosvásárhelyi VSK 5, a VSK Székelyudvarhelyi 4, a sepsiszék pedig két játékost ad a válogatottba. Románia október 21-én 19 órától Marosvásárhelyen a korábbi világ és Európa bajnok Portugáliát fogadja, majd november 8-án Sepsiszentgyörgyön Dániával mérkőzik meg. A két találkozó a 2028-as futsal világbajnokság európai selejtező sorozatának része. A Ferrari új fejlesztési csomaggal készül a Formula 1-es amerikai nagydíjra, miután az elmúlt hetekben lemaradt a Red Bull és a Mercedes mögött. A szingapúri futamon Charles Leclerc második lett, de nem tudta megszorongatni a győztes Max Verstappent. Az austini újítások között átalakított padlólemez, oldaldobozok és motorborítás is szerepelhet, amelyekkel az autó teljesítményét és stabilitását javítanák. A csapatfőnök szerint továbbra is szoros az élmezőny, így egy sikeres fejlesztés akár az erőviszonyokat is megváltoztathatja.
17: Változékony idő várható a folytatásban is, adáskörzetünkben elszórtan csapadék is érkezhet, de a szakemberek szerint holnap is hasonlóan alakul térségünk időjárása, 8-10 fokos maximumokkal.
18: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.
1: 18 óra múlt, még egy óránk maradt a mai vagányvágányból, és a mai napon is itt a Rádió Gaga stúdiójában Kis Bence, na meg Horváth Gábor.
0: 27. éves a Rádió Gaga, most már 28. tulajdonképp átléptük. Úgy érzem, hogy a 30 lesz majd az igazi, na akkor nézzétek meg, hogy mi lesz. De ebben a naponban is azért volt bőven nyeremény, rengeteg kirándulást osztogattunk szét, köszönjük szépen partnereinknek, akik ebben velünk tartottak, és nektek is. Nico Santosszal indulunk, jön az All Time High.
18: Olyan sok érdekes dolog történik nap mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
19: Vagány Vágány.
18: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: all-time high.
1: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
2: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga.
1: Rádió Gaga.
2: Slágerek és új zenék.

0: Mondtam én, hogy a Gaga születésnapjára itt jó hírek következnek, mert most már hivatalos, hogy kormányra lép a PSD, tehát a Szociáldemokrata Párt. A Niculescu kabinetben Sorin Grindeanu ezt szerda kora este, tehát tegnap kora este hivatalosan is bejelentette a döntést, úgyhogy úgy néz ki, hogy lesz kormány végre valahára.
1: Igen, hát egyébként a legjobb cím, amit ezzel kapcsolatban olvastam, azt a maszolos kollégák fogalmazták meg, hogy Luca Niculescu kisebb csodára készül, kormányt alakít Romániában. Ó, itt ebbe azért volt rendesen irónia. Hát az a helyzet, hogy ez azért úgy benne van. De egyébként azt is el kell mondani, úgy látom, hogy mindenki azt mondja, hogy Romániában ez egy várva várt pillanat. Már annak is örvendünk, a Peszede kormányon van, már valaki legyen kormányon.
0: Igen, és nézem, hogy Niculescu még mit nyilatkozott, azt többek között azt mondta, hogy a csütörtökön, tehát a mai napon benyújtjuk a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterek névsorát, úgyhogy már készültek ezzel, és Romániának mindannyiunk felelősség vállalására szüksége van ahhoz, hogy mielőbb hivatalba lépessen egy az állampolgárokért dolgozó kormány. Én minden tőlem telhetőt megteszek ennek érdekében. Hát igen, csak vannak, akik áskálódnak ez ellen, de remélem, hogy most már tényleg végre valahára így egy fél év után újból kormánya lesz, és nem ügyvívő kormány Romániának.
1: Igen, ennek tiszteletére egyébként Boló elment Brüsszelbe, és az energiáról tárgyalt. Most kötik meg azt a boltot, ami nagyon előnytelen, de legalább lesz. Itt egyébként előnyös boltot azért valljuk be. Nyilván én, hogyha a süllyedő hajón lennék, még azért egy utolsó boltot csinálnék, amiből én is jól járok. Nem tudom, hogy ez megtörtént-e, vagy így történt-e, mindegy. A lényeg az, hogy amikor télen nincs gáz, akkor az nem kicsi gáz lesz. Egyébként tehát a Luca Niculescu-jék egy olyan időszakban kerülnek kormányra, amikor én nem mennék szívesen miniszternek. Tehát itt annyi anyázás lesz, és egyébként, hogyha a világ tényleg leghozzáértőbb, legtartra esettebb, leg emberei lennének, amint hogy szinte biztos vagyok benne, hogy nem így van, nehéz helyzet ez.
0: Igen, és tegyük azt is hozzá, hogy az áttörés szerdán, tehát tegnap történt, amikor a PSD vezetése úgy döntött, hogy a párt részt vesz a Luca Niculescu vezette kormányban, és a PSD egyúttal arról is döntött, hogy 6 hónap elteltével, tehát egy fél év elteltével értékeli a kormány tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy a szociáldemokraták kormányzati szerepvállalását jövő tavasszal ismét politikai, hát ilyen nevezzük felülvizsgálatnak vetik alá. Ezt a stirpesurse.ro hozza és írta meg. Azt nézem, hogy már meg is vannak a miniszterelnök miniszter jelöltjeinek a listája, a PSD-s miniszter jelölteknek a listája.
1: Megvolt, én azért megvárom a kinevezést, mielőtt itt ezen rugózunk. De van olyan fickó.
0: Én már nagyon reménykedek, tényleg azt gondolom, hogy most már tényleg fel fog állni egy újra.
1: Én azt néztem egyébként, hogy Florin Barbu marad a mezőgazdasági miniszter. Nem volt a legjobb, de nem is a legrosszabb. Szociáldemokratáknál azért láttunk már jobbakat is nála. Én Dáját jobban szeretem, de nem tudom, hogy az öreg fiú egyáltalán vállalna-e még minisztériumi szerepet, vagy miniszteri szerepet, nem tudom, megkérdezték-e, és köszönöm, a légkondit meg fogom dobni valamivel, most már ötször kapcsoltam ki, amióta beszélünk.
0: Na, azt nézem, hogy Grindeanut hova fogják tenni, valami minisztérium? Nem?
1: Nem, mondom neked, hogy ez
0: nem
1: volt az
0: egyik legnagyobb.
1: Nem, mert ez a majom, ez miniszterelnöknek nem készül, államelnöknek készül. Jaj, lemajmoztam? Várom, hogy pereljen be, kis Bence vagyok. És... el fogom magyarázni, hogy miért tartom annak. Azért tartom annak, mert gyakorlatilag ezt az egész 5 hónapos cécót ő okozta, és szinte személyesen ő okozta. Mert neki állt, hisztériázott, nem az volt, amikor megbuktatták Bolozsánt, akkor viszont nem lépett oda a helyére. Ez szerintem a maga része, tehát a majom az még egy finom kifejezés. Ezzel gyakorlatilag lehet, hogy azt az 50 bandit, amivel többel kerül most az euró, azt ő okozta. Vagy legalábbis valamilyen százalékban az ő számlája érható.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Gábornak kikapcsolt mikrofonnál mondtam, hogy személyesen nagyon-nagyon utálom Grindeanu-t. Nyilván nem kell velem véleményembe senki.
1: Utálat vagy nem kedveled?
0: Nem utálom, tényleg. Tehát ez elég sok magyar ellenes kijelentése volt. Nem viszonyul jól a magyar kisebbséghez. Most egy kormányválságot okozott, egy 5 hónapos kormányválságot, ami Isten tudja, hogy mennyi pénzünkbe került. Nem tudom, hogy emiatt a Penereréből mennyi pénzünk úszott el, de nem kevés. Tehát ezeket a dolgokat egyébként számon kéne kérni, többek közt rajta, és nem csak rajta, tehát sokakon, de ő az egyik, akit kiemelnék ebből a listából. Úgyhogy szép dolog. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi történik, mit tudom én. Például környezetvédelmi miniszternek egy olyan embert nevét láttam, aki nem volt ismerős. Én Buza Jánut egy kicsit izének látom, ilyen hiperaktívnak, de nem biztos, hogy rossz környezetvédelmi miniszter volt. Legalább az volt a benyomásunk. Tudod, olyan benyomást kellett, mint a csinálna a dolgát. Azt, hogy reálisan.
1: Ami engem még nagyon érdekelt, az oktatási minisztérium élére kit fognak állítani. Úgy látom, hogy most ismét egy újabb oktatási miniszterünk lesz. Szorin Kosztreje, elnöki tanácsadóról és egyetemi oktatóról van szó. Ez nem tudom, hogy mennyire jó, amikor újabb kormányok alakulnak meg, akkor vagy akár minden évben sokszor azt láthatjuk, hogy az oktatási minisztérium élére egy újabb személyt jelölnek, vagy tesznek oda, és mindegyik megígéri az oktatási vagy tanügyi reformot, aztán nem lesz előbb-utóbb semmi belőle.
0: De nem igazán tudom neked elmondani, hogy milyen, mennyire lesz kompetens, de ki fog derülni. El kell mondjam, hogy például volt a filozófiai egyetemen, nem tudom, hát a óraadó tanár, úgyhogy volt prorektor az UBEN egészen hosszú ideig, tehát van tapasztalata legalábbis.
1: Jó, engem nem a személye érdekel igazából, csak hogy meddig tartják ott az oktatási minisztérium élé, mert hogyha minden évben, ahogy mondtam, egy újabb oktatási minisztert neveznek ki, az zavar engem, érted? Mert nincs egy hosszú távú stratégia az oktatásban. Nem,
0: szerintem még rövid távú sincs, ha engem kérdezel. De figyelj, Kosztrejével az van, hogy érdekes, mert például a specializálódását, hadd olvassam el. Azt mondja, hogy filozófia, zárójelben nyelv filozófiája, plusz a matematika filozófiája, plusz a logika filozófiája, és a kritikus gondolkodás. De szintén, ez így érdekes. Tehát biztos, hogy érdekes lehet. Örvendünk annak, angolul állítólag C2-s nyelvvizsgája van, németből B2, az azt mondja, hogy habe keine Hausaufgabe szint. Olaszul C1, az rendben van, francese, B1, az a bonjour, mi az A1-en vagyunk, és spanyolból B1, hát az az igazság, hogy amikor vorbíre, akkor olvasom azt, tehát angolul tud, annak örvendünk, C2, a C2 az a legfelső szint.
1: Hát az egy jó. Oktatási miniszter azért.
0: A németül A2, mondom, az ich habe keine Hausaufgabe, ich möchte deine Zitzenspritzen, ahogy a költő mondta. Nem tudjuk, hogy mire gondolt. Hát gondolom, meg kell időnként a száradás ellen a bőrt azt hidratálni. B1 olaszból, A1 franciából. Hallod, de az A1, ezt tudod, mit jelenti, kukot se tudok. Tehát, hogy ez
1: igen.
0: És A1 spanyolból azt sem beszéli. Ám legyen, jó.
1: Azt mondtad, hogy reményeid szerint hát ugye november környékén iktathatják be az új román kormányt.
0: Igen.
1: Mert figyelj, sokkal pozitívabban áll ehhez az államelnökünk, mert Nikos Ordán a mai napon Brüsszelben kijelentette, hogy bízik Luka Nikolescu kormányának jövő heti parlamenti beiktatásában.
0: Igen, Lukovid meg megszólalt az Orbán, azt mondja, hogy Luka Nikolescu egy marionett lesz. Nem adnám, nem engedném meg neki, hogy kijelöljön bármilyen minisztert. Mi van, savanyú a szőlő?
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Ha néha az az érzésünk, hogy az ország egy vicc, akkor mondom, jogerős, írja a székelyhonos kolléga, a kormány köteles kifizetni a bíráknak és az ügyészeknek 5 milliárd lejt, ami bérhátrálék.
1: De ez hogy jön össze ez a bérhátrálék?
0: Hát ezt ne tőlem kérdezd meg, hogy miből áll össze. Tulajdonképpen...
1: Tehát egy darabig nem fizették ki a bért rendesen, normálisan, és akkor most született valamilyen bérhátrálék, vagy felhalmozódott, vagy hogy ez hogy működik? Én nem is írtam.
0: A legfelsőbb bíróság, ugye csütörtökön mit integet?
1: Nem, a legyeket hallgatom.
0: Ja, azt hittem, hogy nekem integetsz valamit.
1: Dehogyis.
0: Szóval a legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen megnyerte azt a pert, amit ő maga indított a kormány és a pénzügyminisztérium ellen, a bírák és az ügyészek. Tehát ezt a mondatot el kell ismételjem. Uh-huh. A legfelsőbb bíróság elutasította a kormány és a pénzügyminisztérium fellebbezését a legfelsőbb bíróságon. Tehát érted, hogy itt mi a baj?
1: Érte, igen.
0: Tudok-e én magammal kapcsolatban egy objektív döntést hozni, mert nekem ez a bajom. Na mindegy, arról van szó, hogy május 5-i határozat, ami most jogerőre emelkedett, arra kötelez a kormányt, hogy szükség esetén akár költségvetés kiigazítással teremtse elő a bíráknak és ügyészeknek a bírósági döntéssel megítélt bértartozások kifizetéshez szükséges összeget, mint egy 5 milliárd lejt, ami mondjuk azért így az egész országnak a bérte. Ennyiből igazított 4,3 milliárdba került volna, hogyha megcsinálják azt a bértörvényt, amivel azt érik el, hogy ugyanazon állami beosztásokban, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Baróton, Marosvásárhelyen, Karakálon, Bukarestben, Alsóbivajröcsögén ugyanannyit fizessenek az embereknek. Ez 4,3 milliárdba került volna, nem csinálták meg többek közt azért, mert nem volt rá pénz. A szegény bírók és ügyészeknek most kell adni 5 milliárd lejt.
1: Mondok én még jobbat? Az ítélőtábla döntésében azt is leszögezték, hogy a kormánynak és a pénzügyminisztériumnak az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 10 napon belül végre kell hajtani a határozatban előírtakat, és a határidőn túl minden nap késésért 1%-os késedelmi kamatot, valamint az országos bruttó minimálbér 20%-ának megfelelő pénzbírságot számolnak fel.
0: Az országos hát
1: most,
0: bruttó minimálbér.
1: Most arra, hogy ezt mondom, de a kormányt ezzel nagyon-nagyon megfingatja.
0: De nem, ez nem korrekt. Tehát figyelj, ráadásul olyan gazdasági válságban mondjuk, ez nem fér bele. Én erre azt tudnám
1: mondani. De őket ez nem érdekli, úgy látom.
0: Semmi gond. Tehát figyelj, nem igaz, hogy nem lehet tehát a legfelsőbb bíróság az országban a legfelsőbb hatalom? Valamit elnéztünk?
1: De ilyenkor a kormány milyen jogorvoslathoz fordulhat? Vagy hova fordulhat, hogy esetleg... Ez megfelelebezik.
0: Nem tudom neked megmondani, valamelyik nemzetközi bírósághoz esetleg, de nem, én egyébként azt csinálnám, hogy nincs jó probléma.
1: Tehát 10 napon belül ezt az 5 milliárd lejt ki kell fizessék,
0: a
1: és hogyha még kis
0: meg... például az ilyen elmaradását tudom, hogy fizették ki. Echelonare, felosztották 20, mit tudom én, 2 évre.

0: Lehet, hogy majd nekik is felosztják.
1: De nem osztják fel, mert hát látod, hogy mire, mi van beleírva ebbe a végleges döntésbe, hogy ha határidőn túl minden nap késésért 1%-os kamat lesz. Tehát itt nincs idő esálonárra. Ha jól értem.
0: Igen. A kormány azt állította, hogy a bíróság nem dönthet költségvetési források elosztásáról. Egyébként nagyon ritkán szokta, oda jutottunk, kérlek szépen, hogy a vagány-vágányban meg kell a mindenkori kormányt védjük. Nehogy már más mondja meg, mint a kormány, hogy mire, tehát hogy a költségvetést hogy osztott be. Tehát nagyon-nagyon kevés dolgot tudok azt mondani, de van egy elméleti kérdés. Nem a bíróság dönti el, hogy hogy működik egy költségvetés. Ezt azért így kikérem magamnak. Tehát pontosan a bírák, akik jogot végeztek, elvileg ennek a tudásnak, ők a legfelsőbb bíróságról van szó, az abszolút tudói, és egy ilyen dolgot nem tudnak, menjenek el nyári tyomba.
2: Színre tesszük a délutánokat.

0: Informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga. Let me tell you.

0: Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
1: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők, minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz, sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
2: Mitől bömbi a bömbi?
3: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből.
2: Tedd az asztalra, kínált körbe.
3: Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
4: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
5: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
4: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
6: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a borokakötőjel-lakópark.ro oldalon. Borok lakópark, az én házam, az én várom.
7: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják döntést családját az év minden napján.
8: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét lágerek és

0: arról beszélünk a szülinapunkon, hogy a kormány köteles kifizetni a bírák és ügyészek 5 milliárd lejes bérhátralékait, és a legfelsőbb bíróság keresete szerint a kormány több mint 10 éve halogatja a bírák javára megítélt bírósági határozatok végrehajtását, és ezzel sérül az érintett bírák tulajdonhoz való joga, a kormány pedig megsérti a hatalmi ágak szétválasztásának elvét és aláássa szerintük a bíróságok tekintélyét. Hát szerintem itt abszolút nem erről van szó.
1: Én mondok jobbat. Oké, 99%-os adót kivetni rá. Tehát ha tényleg ja. Így van, még az is. Tehát hogyha ha ti, tehát ne haragudj Gábor, ez olyan, hogy én döntöm el, hogy mi lesz azzal a pénzzel, tehát ez olyan, mintha nekünk azt mondanak a cégben, hogy oké, Bence eldönti, hogy mennyi fizetést kap. Hát majd hülye leszek magamnak nem rengeteg fizetést adni. Uh-huh, többieket letojom, jó magasról. Mert itt most gyakorlatilag ez történik, de nem az van, hogy azt gondolom, hogy a dolog, tehát nem tudom, hogy jogos, nem jogos. De ebben a formában, ahogy ezt meghozták, ez szerintem a jog szellemének ellentmond. Tehát pontosan annak, amit, hát azért így egyetemben, nem mondják nekem az alkotmánybírók, meg a legfelsőbb bírák, hogy ők nem tudják. Tehát azért a törvény hát nem így van kitalálva. Tehát ez olyan, hogy én döntöm el azt, hogy én mi vagyok. Tehát én döntöm el azt, hogy én ártatlan vagyok. Hát ne vicceljünk. Képzeld el, beperelnél, én kéne eldöntsem, hogy hibás vagyok. Szerinted mi az esély annak, hogy kiderüljön, hogy nem én vagyok a hülye? Na, ez most pont ez történt. Tehát egy önmagukat, szerintem az nincs rendben, hogy önmagukra vonatkozó döntést hoznak. Én ezt nem tartom jogilag elfogadhatónak, morálisan meg még annyira se.
0: Igen, csak arra gondolok, hogy ha adott esetben ugye a tanügyminisztérium is a mindenkori kormány tanügyminisztérium, az oktatási minisztérium megszabott egy bizonyos micsodát, azt mondja, hogy fizetésemelést a tanároknak, amit nem is tartottak be az elmúlt időszakban, az elmúlt 2-3 évben, sőt, ha jól tudom, akkor még le is vontak a fizetéseikből, akkor most a tanárok épp úgy az utcára vonulhatnának, vagy esetleg bíróság útján kötelezhetnék a kormányt, vagy a mindenkori kormányt arra, hogy fizessék ki azt, amit megígértek?
1: Valami hasonló. Nekem
0: logika szerint ez így kellene történni.
1: Tehát úgy keletkezett ez a bérhátrálék, hogy a legfelsőbb bíróság és a legfelsőbb ügyészség, még 2023-ban bizonyos bírósági határozatokra hivatkozva 25%-kal megemelte a bírák és az ügyészek fizetését, és a legfelsőbb bíróság a saját fizetését is, illetve a legfelsőbb ügyészség a saját fizetését is. A béremelést 2018-ig visszamenőleges hatállyal alkalmazták. Hát principio de retroactivitate, hogyha még ez így megvolna a jogász és bíró és ügyész uraknak, van egy ilyen, nincsenek visszaható módon alkalmazható törvények, különösen nem ebben a kategóriában, kivételek azért vannak nyilván.
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új

0: Hát véget ért a mai vagányvágány, ez a különleges kiadása, így a születésnapos Gaga hullámhosszain. Úgyhogy köszönjük szépen a rengeteg szép üzenetet, jó üzenetet, aztán holnap találkozunk, jövünk ismét.
1: Nem is mondunk nektek egyebet, csak azt, hogy holnap ugyanitt, ugyanekkor a Rádió Gagán felgyújtjuk majd az ételt. Tartsatok velünk, mert ha a 28. évünket elkezdjük, az nem azt jelenti, hogy lelassulunk. Nem, azt jelenti, hogy most kezdődik a vadulás. Sziasztok mára!
0: Sziasztok!
2: Reklám.
3: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Szeptémiában nem kell választanod.
2: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel? A tökéletes helyszínt keresed? Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények. Areohotel.ro. Tökéletes rendezvények. Areó. Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabályoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, ágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
4: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, fűszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
5: Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
6: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
7: Black Friday a Gammában.
8: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Barajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
7: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
10: Fások utca 14.
11: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
12: Slágerek és új zenék.
11: Ez a Rádió Gaga.

Tejföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hirdetartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Magyarországon ülve, a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Tesülj első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tudti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Egyezetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Radiogaga.ro.
0: Radiogaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Életünk része.

Gaga udvarhelyszín. Slágerek és új zenék. Slágerek.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

információ a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.